0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett. Megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását. A népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsanyatok föl, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal, kürzengéssel, vigadozzatok a király, az Úr előtt! Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik laknak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együtt örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltányossággal.
0: A 98. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sans.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. Ma reggel Márk evangéliumból szeretnék felolvasni néhány verset. Márk 7-ből, 24-től a 30-ig. Jézus fölkelve elment Tírus és Szidon határaiba, és egy házba bement, mert nem akarta, hogy valaki észrevegye. De nem titkolhatta el magát, mert hallott ő felőle egy asszony, akinek a lányában tisztátalan szellem volt, eljött és a lábaihoz borult. Ez az asszony pedig pogány volt, szíroföníciai származású. És kérte őt, hogy űzze ki a lányából a démont. Jézus pedig mondta neki, engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Az asszony pedig felelt és mondta neki, úgy van, uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt, a gyermekek morzsalékaiból. Erre mondta neki, e beszédért eredj el, a démon kiment a te lányodból. És az asszony hazament, és úgy találta, hogy a démon kiment, a lány pedig az ágyon feküdt. Hát ez egy fantasztikus történet, és csak szeretnélek most ma reggel is bátorítani azzal, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz, ő szabadító Isten, és a hitet mindig megáldja. Sokszor van a szívünkben hit, van benne bizalom, de ezt ki is kell mondani. Igazából ez az asszony a hitnek a beszédét mondta ki, és Jézus erre így válaszolt, hogy ezért a beszédért. Kiment az a gonosz szellem a te lányodból. Sokszor, amikor szorult helyzetbe vagyunk, akkor könnyebben tudunk Istenhez fordulni, és hamarabb kijön a szívünkből a kérés. És fontos, hogy ehhez legyen hit is a szívünkben. Ez az asszony teljesen egyetértett Jézussal, nem sértődött meg azon, hogy most őt kutyának, ebnek nevezte a pogány származása miatt, hanem azt mondta, hogy rendben van, elfogadom, de egy morzsa is elég nekem. És a másik rész, ami eszembe jutott, amikor ezen gondolkoztam, a zsidókhoz írt levélben, a 6. fejezetben olvasunk arról, hogy mi már megízleltük Istennek a jó beszédét és az eljövendő világnak, vagy eljövendő korszaknak az erőit. És hogyha te már Jézus Krisztust a szívedbe befogadtad, ha tudod, hogy a Szent Szellem benned van, akkor a mennyei erőt kóstoltad meg. És egy morzsa, egy kóstolás elegendő ahhoz, hogy teljesen meggyógyuljál, teljesen megszabaduljál. Akkor is, hogyha még a testünk nem nyerte el a romolhatatlan állapotot, mégis Istennek az a terve, hogy egészségesek legyünk, és szabadok legyünk minden démoni gyötréstől, és bátorítani akarlak ezen a mai napon, hogy bármilyen nehézséget hagytál otthon, és mész úgy dolgozni, hogy terhek vannak, feszültségek, nyomások vannak, vagy esetleg konkrétan beteg családtag van a környezetedben, akkor a hitnek a beszédét mondd ki, és valld meg azt, hogy egy kóstolás, egy morzsa, elég Isten beszédéből, az ő jelenlétéből, hogy ezek mind megoldódjanak és megszabaduljanak a te szeretteid, vagy te magad. És most kérlek, hogyha ezzel egyetértesz és egy szükséghelyzetben vagy, akkor mondd velem ezt az imát. Úr Jézus Krisztus, hiszek te benned teljes szívemből. Hiszem azt, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Szabadító vagy, gyógyító vagy. Hálát adok neked, názareti Jézus Krisztus, és magasztallak téged, és hiszek a te szavadban, hiszem azt, hogy egyetlen egy szó elég, egyetlen egy kóstolás a mennyei erőből elég, hogy meggyógyuljak, hogy megszabaduljak. És én megragadom a te beszédedet, és kérlek téged, hogy gyógyíts meg, és én meggyógyulok. Szabadíts meg, és megszabadulok. Köszönöm neked, Uram, hogy én nem vagyok kutya, nem vagyok ebb, hogy nem így tekintesz rám, hanem Jézus Krisztus, a te hited által én fiú vagyok, Istennek a fia, és Isten családjába tartozom. És köszönöm, hogy az osztályrészem az a gyógyulás, az osztályrészem a szabadulás.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Ez friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek. Kerubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép fölött. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet. Szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet. Jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámolya elé. Szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal együtt, segítségül hívták az Urat, és meghallgatta őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nekik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszú álló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.
0: A 99. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: És nagyon örülök, hogy ma is elhoztad nagylányodat, aki egyben kortárs segítő is az előadásaidon a fiatalok felé. Jánosi Teodóra is itt van a stúdióban. Szia!
3: Köszöntöm én is kedves hallgatókat.
1: Hosszú évek óta tartotok, illetve most már együtt is előadásokat, önismeret, szerhasználat, problémák és megoldások, iskolákat is jártok. Ma egy egészen más témánk lesz, illetve egy új témánk, amivel még nem foglalkoztunk. A kapcsolatokról lesz szó, arról, hogy a fiataloknak milyenek a kapcsolataik, milyen igényeik vannak a kapcsolatokra, és engedjétek meg, hogy onnan közelítse meg, és nagyon érdekes lesz hallani mindkettőtök véleményét, Teodóra, főként a tiédet is. Most a fiatalainkkal mi a helyzet? Magányosak vagy kapcsolatfüggők? Feri, most Teodórához fogok először fordulni. Magányosak a mai fiatalok, Teodóra, te magad ugye 18 éves vagy, és te is részt veszel ezeken az előadásokon, vagy kapcsolatfüggők?
3: Én azt mondanám, hogy köztes. Azért, mert kapcsolatfüggőség az nagyon kevés fiatalnál működik, és ott mondjuk egy apa hiánya, vagy egy anya hiánya, vagy valamilyen betöltetlen szeretet hiány játszik, hogyha kapcsolatfüggőség alakul ki, miközben mostanában egyre jobban azt látom, hogy felszínesebb kapcsolatok vannak, akár barátságoknál, és van olyan, hogy párkapcsolatoknál is azt látom, hogy csak a testiség játszik szerepet, és semmi az érzelmi háttérből.
1: Kapcsolatfüggőségről, ha szó van, akkor itt baráti kapcsolatokat is értesz, vagy kimondottan szerelmi kapcsolatokat?
3: Akár barátit is, de ott inkább a megfelelési kényszer jön be, hogy ahhoz, hogy ő barátkozzon velem, nekem ilyennek és ilyennek és ilyennek kell legyek, és kapcsolatban is ez előjöhet, hogy ő nem fog most rám nézni, hogyha én nem vagyok mondjuk pontosan 52 kiló, nem fog rám nézni, hogyha most nem rakok fel sminket, biztos más lányokat fog nézegetni a buliba, hogyha nem a legrövidebb szoknyámat fogom felhúzni, és az ilyen kapcsolatok általában nagyon felszínesek, semmi érzelmi háttérérzelmi tartaléka, amire alkotta Isten ezeket a kapcsolatokat, hiányzik belőlük.
1: Minek köszönhető, hogy te ezt így látod, és nem azok közé tartozol, akik így gondolkodnak?
3: Nekem a szüleim nagyon nyitottan beszéltek erről a témáról felénk, és volt egy olyan szabályuk idézőjelben, hogy nem nagyon, hogy mondjam ezt, randizgathatok 16 éves korra, még amiért nagyon hálás vagyok, mert nagyon sok olyan ilyen ugyanilyen felszínes és nem komoly kapcsolatoktól óvtak meg, ami csak sértett volna, és csak sebeket hagy, ahelyett, hogy valamilyen szükségletet és ezt a hovatartozást betölteni.
1: Tiltották vagy javasolták, hogy ne randizd olyan sokat?
3: Javasolták, bár én nem voltam az a nagyon randizgatós. Én kicsikét ilyen magamnak való voltam gyerekként. Ha volt zene és egy jó könyv, akkor ott hagysz egy sarokba, én ott maradok.
1: Feri, miután Teodóra apukája is vagy, nem csak kollégája, mint itt a kortárs segítés és a fiatalok felé való segítés, muszáj, hogy erre rákérdezzek, hogy hogyan viszonyultatok ehhez? Tudatosan döntöttétek ezt el a feleségeddel, hogy majd a gyermekeiteket próbáljátok úgy nevelni, hogy ne kezdjék túl korán a randizást?
2: Nem csak a randizásról, hanem azt mondtam, hogy, hogy minden kapcsolatban az ember ott hagy valamit magából. És azt mondja a Biblia, hogy a jó erkölcsöt is megrontja a rossz társaság. És abban próbáltuk őket bátorítani, hogy azt mondja, a Szentírás is mondja ezt, hogy ne te formálódj az ő értékrendükre, hanem te segítsd őket a te értékrendedben megerősödve. És igazából én a kapcsolatoknál azt mondanám, hogy abban próbáltunk egy jó alapot letenni, feléjük, hogy azt mondja a feleségem Dorka is, azon a véleményem van, hogy bármit megkérdezhettek, és a korosztályoknak megfelelően fogunk arról beszélni. Legyen szó akár szerelemről, legyen szó akár a szexualitásról, legyen szó a családi életről, az apa, az anya szerepkörről, a hitrendszerről, a hit dolgairól. Mindig válaszoltunk a gyerekeink kérdéseire az őszintüknek megfelelően, és arról is beszélgettünk, hogy a kapcsolataink az nem úgy képzeljük el, hogy az csak úgy lógnak a levegőbe. A kapcsolatainknak ugyanúgy, mint egy épületnek, a régi görög épületet hoznám be, vannak tartó pillérei, vannak oszlopai. Nem olyan, mint hogy bemegyek a boltba is oszlopok, van akinek az a oszlopok, hogy vannak ott oszlopok, hanem legyenek tartó pillérek, és arról beszéltünk, hogy a kapcsolataidat hogyan éled meg, az egy nem csak egy időszakra határoz meg téged, hanem a kapcsolataidban te is formálódsz, és vannak olyan dolgok, amit nem adunk oda mindenkinek. Ezt így magyaráztuk el a gyerekünknek, hogy vannak olyan dolgok, amit, hogyha most kapnál meg, bármennyire szeretnék, például, ha egy 10 évesnek odaadja az apukája a Ferrarit, és csak a kulcsot adja oda, és azt mondja, fiam, mehetsz, akkor lehet, hogy fölkenődik egy fára. De azt mondja, hogy fiam, abban 400 lóerő van, nagyon nehéz vezetni, és gyere, beülsz mellém, és mutatom, hogy hogyan működik, akkor egy idő után átmerem adni, mert felelősség teljesen fogja vezetni. A kapcsolatokhoz nem kapunk egy kézikönyvet, hogyan építsünk fel jó kapcsolatokat. Ma az ember annyira beteg a kapcsolatai terén, pedig minden eszközünk megvan, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, telefon, a közösségi felületek és minden, de mégis a kapcsolatainkban nem éljük meg azt, hogy Isten mondta először, hogy nem jó az embernek egyedül maradnia. Hogy kapcsolatra lettünk teremtve az élő Istennel, egymással, és kapcsolatra lett teremtve egy férj egy feleséggel, egy apa a gyermekeivel, vagy édesanyja a gyermekeivel, nem mindegy, hogy hogyan éljük meg ezeket a kapcsolatokat. És vannak olyan kapcsolataink, amiben csak felszínesen veszünk részt, és vannak, amiben egyre többet veszünk részt, de ezek a kapcsolatok, ahogy mondtam, olyan, mint az oszlop, de az egyik pillére mondjuk a szeretet, de ott van a bizalom. Hogy megbízhatok a másikban, befektethetek a másik életében. Minden kapcsolat arról szól, hogy valaki így fogalmazott, a eredményes fiatalok 7 szokásában is olvasunk erről Sean Covey-tól, hogy olyan, mintha nyitnánk egy számlát a másiknál, amire beteszünk és kiveszünk dolgokat. Hát néha mi mínuszba megyünk a kapcsolatainkban, és a mínuszból szeretnénk többletet adni. Vagy megkérdeztem azt is, hogy mi van a házasság dobozba. Sokan szeretnék, hogy legyen benne romantika, kellemes időtöltés, jó dolgok, boldog szexuális élet és minden a házasság dobozban. A házasság dobozban az lesz benne, amit közösen beleteszünk. A kapcsolatainkban az lesz benne, amit közösen bele tudunk tenni. És az Isten se hagyjuk ki a kapcsolatainkból.
1: Amikor fiatalok felé szolgáltok és előadásokat tartotok, akár egy teljesen átlagos iskolában, legyenek 16 vagy 17 évesek, akkor a kapcsolatok téma, amikor följön, akkor ezt hogyan tudjátok elmondani? Így, ahogy most is beszéltél mindenről?
2: De úgy is, hogy fölrajzollak, hogy itt van én, és akkor vannak családi kapcsolataink, rokoni kapcsolataink, iskolában kapcsolataink, sportban kapcsolataink, és akkor rajzolok ilyen különböző köröket, és a kapcsolataink, amiben csak felszínesen veszünk részt, és vannak, amiben egyre többet veszünk részt, de ezek a kapcsolatok, ahogy mondtam, olyan, mint az oszlop, de az egyik pillére mondjuk a szeretet, de ott van a bizalom. Hogy megbízhatok a másikban, befektethetek a másik életében. Minden kapcsolat arról szól, hogy valaki így fogalmazott, a eredményes fiatalok 7 szokásában is olvasunk erről Sean Covey-tól, hogy olyan, mintha nyitnánk egy számlát a másiknál, amire beteszünk és kiveszünk dolgokat. Hát néha mi mínuszba megyünk a kapcsolatainkban, és a mínuszból szeretnénk többletet adni. Vagy megkérdeztem azt is, hogy mi van a házasság dobozba. Sokan szeretnék, hogy legyen benne romantika, kellemes időtöltés, jó dolgok, boldog szexuális élet és minden a házasság dobozban. A házasság dobozban az lesz benne, amit közösen beleteszünk. A kapcsolatainkban az lesz benne, amit közösen bele tudunk tenni. És az Isten se hagyjuk ki a kapcsolatainkból.
1: Amikor fiatalok felé szolgáltok és előadásokat tartotok, akár egy teljesen átlagos iskolában, legyenek 16 vagy 17 évesek, akkor a kapcsolatok téma, amikor följön, akkor ezt hogyan tudjátok elmondani? Így, ahogy most is beszéltél mindenről?
2: Úgy is, hogy fölrajzollak, hogy itt van én, És akkor vannak családi kapcsolataink, rokoni kapcsolataink, iskolában kapcsolataink, sportban kapcsolataink, és akkor rajzolok ilyen különböző köröket,

0: Vagy megkérdeztem azt is, hogy mi van a házasság dobozban. Sokat szeretnék, hogy legyen benne romantika, kellemes időtöltés, jó dolgok, boldog szexuális élet és minden a házasság dobozban. A házasság dobozban az lesz benne, amit közösen beleteszünk. A kapcsolatainkban az lesz benne, amit közösen bele tudunk tenni. És az Isten se hagyjuk ki a kapcsolatainkból.
1: Amikor fiatalok felé szolgáltok és előadásokat tartotok, akár egy teljesen átlagos iskolában, legyenek 16 vagy 17 évesek, akkor a kapcsolatok téma, amikor följön, akkor ezt hogyan tudjátok elmondani? Így, ahogy most is beszéltél mindenről?
0: Például úgy is, hogy fölrajzollak, hogy itt van én, és akkor vannak családi kapcsolataink, rokoni kapcsolataink, iskolában kapcsolataink, sportban kapcsolataink, és akkor rajzolok ilyen különböző köröket, és esetleg odaírom, hogy van az Istennel való kapcsolatunk, van egy gyülekezetünk, hogyha van valami hitéleti kapcsolatunk, egy énekkarral kapcsolatunk, a városnak a polgáraként valami kapcsolatrendszerünk, tehát akár így, illetve beszélek arról, hogy milyen tulajdonságokat keresnél egy jó barátban, mitől lenne valaki igaz barátod, és azt szoktam mondani, hogy a repülőnek is kell egy felszállópálya, és nem mindegy, hogy automatikusan azonnal felszáll, vannak ilyen gépek, vagy adunk neki egy kifutási időt. És ez a kifutási idő, ez lesz a kapcsolatépítés.
1: Tehát, ami a kapcsolatokat illeti, a fiataloknak is fontos, hogy átértékeljék, vagy újra és újra értékeljék a kapcsolataikat, ugye, ahogy mondod, hogy fel tudják akár vázolni, hogy milyen kapcsolataik vannak, azok milyen minőségűek, akár időben és stb. Mennyit foglalkoznak vele, és gondolják ezt át egészen egyszerűen tudatosan, tehát ne csak mindig ösztönösen. Teodóra?
2: Igen, szerintem fontos, főleg párkapcsolatoknál, hogy például nekem apukámék mindig azt mondták, hogy egy jó párkapcsolat barátságból indul ki, ahogy megismerjük egymást, és az első pár hónapban nem azon vagyunk, hogy na, csókolózás és minden, meg hasonló, hanem inkább azon, hogy megismerjük a másikat, és ilyenkor néha belegondolni, nem előre szaladni, de belegondolni, hogy ővele el tudod-e képzelni az életedet, vagy neked most miért kell kapcsolat?
0: Igen, mert nagyon sokan például csak a szerelem érzésében lesznek szerelmesek, és megjelenik az agyukba ez a fenilatilamin nevű vegyület, és az rájösszáll a rózsaszín köd, és utána már nem tud gondolkodni.
1: Hú, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába, erről rengeteget lehet hallani, és ezt külön ki kéne szerintem veséznünk, de lejárt már az időnk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Egy legközelebbi műsor itt folytatódik.
1: Akkor folytassuk itt, rendben van.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
4: Most következik.
5: Reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé.
6: Egy friss üzenet neked.
4: Egy friss üzenet neked.
7: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. Ma reggel Márk evangéliumból szeretnék felolvasni néhány verset. Márk 7-ből. 24-től a 30-ig. Jézus fölkelve elment Tírus és Szidon határaiba, és egy házba bement, mert nem akarta, hogy valaki észrevegye. De nem titkolhatta el magát, mert hallott őfelőle egy asszony, akinek a lányában tisztátalan szellem volt, eljött és a lábaihoz borult. Ez az asszony pedig pogány volt, szírofőníciai származású. És kérte őt, hogy űzze ki a lányából a démont. Jézus pedig mondta neki, engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Az asszony pedig felelt és mondta neki, úgy van, uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt, a gyermekek morzsalékaiból. Erre mondta neki, e beszédért, eredj el, a démon kiment a te lányodból. És az asszony hazament, és úgy találta, hogy a démon kiment, a lány pedig az ágyon feküdt. Hát ez egy fantasztikus történet, és csak szeretnélek most ma reggel is bátorítani azzal, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz, ő szabadító Isten, és a hitet mindig megáldja. Sokszor van a szívünkben hit, van benne bizalom, de ezt ki is kell mondani. Igazából ez az asszony a hitnek a beszédét mondta ki, és Jézus erre így válaszolt, hogy ezért a beszédért. Kiment az a gonosz szellem a

0: lányodból. Sokszor, amikor szorult helyzetbe vagyunk, akkor könnyebben tudunk Istenhez fordulni, és hamarabb kijön a szívünkből a kérés. És fontos, hogy ehhez legyen hit is a szívünkben. Ez az asszony teljesen egyetértett Jézussal, nem sértődött meg azon, hogy most őt kutyának, ebnek nevezte a pogány származása miatt, hanem azt mondta, hogy rendben van, elfogadom, de egy morzsa is elég nekem. És a másik rész, ami eszembe jutott, amikor ezen gondolkoztam, a zsidókhoz írt levélben, a 6. fejezetben olvasunk arról, hogy mi már megízleltük Istennek a jó beszédét és az eljövendő világnak, vagy eljövendő korszaknak az erőit. És hogyha te már Jézus Krisztust a szívedbe befogadtad, ha tudod, hogy a Szent Szellem benned van, akkor a mennyei erőt kóstoltad meg. És egy morzsa, egy kóstolás elegendő ahhoz, hogy teljesen meggyógyuljál, teljesen megszabaduljál. Akkor is, hogyha még a testünk nem nyerte el a romolhatatlan állapotot, mégis Istennek az a terve, hogy egészségesek legyünk, és szabadok legyünk minden démoni gyötréstől, és bátorítani akarlak ezen a mai napon, hogy bármilyen nehézséget hagytál otthon, és mész úgy dolgozni, hogy terhek vannak, feszültségek, nyomások vannak, vagy esetleg konkrétan beteg családtag van a környezetedben, akkor a hitnek a beszédét mondd ki, és valld meg azt, hogy egy kóstolás, egy morzsa elég Isten beszédéből, az ő jelenlétéből, hogy ezek mind megoldódjanak és megszabaduljanak a te szeretteid, vagy te magad. És most kérlek, hogyha ezzel egyetértesz és egy szükséghelyzetben vagy, akkor mondd velem ezt az imát. Úr Jézus Krisztus, hiszek te benned teljes szívemből. Hiszem azt, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Szabadító vagy, gyógyító vagy. Hálát adok neked, názáreti Jézus Krisztus, és magasztallak téged, és hiszek a te szavadban. Hiszem azt, hogy egyetlen egy szó elég, egyetlen egy kóstolás a mennyei erőből elég, hogy meggyógyuljak, hogy megszabaduljak. És én megragadom a te beszédedet, és kérlek téged, hogy gyógyíts meg, és én meggyógyulok. Szabadíts meg, és megszabadulok. Köszönöm neked, Uram, hogy én nem vagyok kutya, nem vagyok ebb, hogy nem így tekintesz rám, hanem Jézus Krisztus, a te hited által én fiú vagyok, Istennek a fia, és Isten családjába tartozom. És köszönöm, hogy az osztályrészem az a gyógyulás, az osztályrészem a szabadulás.
1: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Századik Zsoltár. Hálaadó. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálákat neki, és áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége.
4: A Századik Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sans.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked. Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. Ma reggel Márk evangéliumból szeretnék felolvasni néhány verset. Márk 7-ből, 24-től a 30-ig. Jézus fölkelve elment Tírus és Szidon határaiba, és egy házba bement, mert nem akarta, hogy valaki észrevegye. De nem titkolhatta el magát, mert hallott ő felőle egy asszony, akinek a lányában tisztátalan szellem volt, eljött és a lábaihoz borult. Ez az asszony pedig pogány volt, szíroföníciai származású. És kérte őt, hogy üzze ki a lányából a démont. Jézus pedig mondta neki, engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Az asszony pedig felelt és mondta neki, úgy van, uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt, a gyermekek morzsalékaiból. Erre mondta neki, e beszédért, eredj el, a démon kiment a te lányodból. És az asszony hazament, és úgy találta, hogy a démon kiment, a lány pedig az ágyon feküdt. Hát ez egy fantasztikus történet, és csak szeretnélek most ma reggel is bátorítani azzal, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz, ő szabadító Isten, és a hitet mindig megáldja. Sokszor van a szívünkben hit, van benne bizalom, de ezt ki is kell mondani. Igazából ez az asszony a hitnek a beszédét mondta ki, és Jézus erre így válaszolt, hogy ezért a beszédért. Kiment az a gonosz szellem a te lányodból. Sokszor, amikor szorult helyzetbe vagyunk, akkor könnyebben tudunk Istenhez fordulni, és hamarabb kijön a szívünkből a kérés. És fontos, hogy ehhez legyen hit is a szívünkben. Ez az asszony teljesen egyetértett Jézussal, nem sértődött meg azon, hogy most őt kutyának, ebnek nevezte a pogány származása miatt, hanem azt mondta, hogy rendben van, elfogadom, de egy morzsa is elég nekem. És a másik rész, ami eszembe jutott, amikor ezen gondolkoztam, a zsidókhoz írt levélben, a 6. fejezetben olvasunk arról, hogy mi már megízleltük Istennek a jó beszédét és az eljövendő világnak, vagy eljövendő korszaknak az erőit. És hogyha te már Jézus Krisztust a szívedbe befogadtad, ha tudod, hogy a Szent Szellem benned van, akkor a mennyei erőt kóstoltad meg. És egy morzsa, egy kóstolás elegendő ahhoz, hogy teljesen meggyógyuljál, teljesen megszabaduljál. Akkor is, hogyha még a testünk nem nyerte el a romolhatatlan állapotot, mégis Istennek az a terve, hogy egészségesek legyünk, és szabadok legyünk minden démoni gyötréstől, és bátorítani akarlak ezen a mai napon, hogy bármilyen nehézséget hagytál otthon, és mész úgy dolgozni, hogy terhek vannak, feszültségek, nyomások vannak, vagy esetleg konkrétan beteg családtag van a környezetedben, akkor a hitnek a beszédét mondd ki, és valld meg azt, hogy egy kóstolás, egy morzsa, elég Isten beszédéből, az ő jelenlétéből, hogy ezek mind megoldódjanak és megszabaduljanak a te szeretteid, vagy te magad. És most kérlek, hogyha ezzel egyetértesz és egy szükséghelyzetben vagy, akkor mondd velem ezt az imát. Úr Jézus Krisztus, hiszek te benned teljes szívemből. Hiszem azt, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Szabadító vagy, gyógyító vagy. Hálát adok neked, názáreti Jézus Krisztus, és magasztallak téged, és hiszek a te szavadban, hiszem azt, hogy egyetlen egy szó elég, egyetlen egy kóstolás a mennyei erőből elég, hogy meggyógyuljak, hogy megszabaduljak. És én megragadom a te beszédedet, és kérlek téged, hogy gyógyíts meg, és én meggyógyulok. Szabadíts meg, és megszabadulok. Köszönöm neked, Uram, hogy én nem vagyok kutya, nem vagyok ebb, hogy nem így tekintesz rám, hanem
2: Jézus Krisztus, a te hited által én fiú vagyok, Istennek a fia, és Isten családjába tartozom. És köszönöm, hogy az osztályrészem az a gyógyulás, az osztályrészem a szabadulás.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 101. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek. Te neked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra. Mikor jössz el hozzám? Szívemnek tökéletessége szerint járok az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dolgokra, és a pártoskodók cselekedeteit gyűlölöm. Nincs köze hozzám. A család szív távol van tőlem, nem ismerek gonoszt. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elveszítem azt. A nagyra látót és a kevés szívűt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak. A tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakozik az én házamban, aki családságot művel. Aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elveszítem-e föld latorjait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosztevőt.
4: A 101. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 102. Zsoltár. A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé. Uram, hallgass meg az én imádságomat és kiáltásom, jusson te hozzád. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. Mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a füledet. Mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem. Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst, és csontjaim, mint valami tűzhely, üszkösök. Letaroltatott és megszáradt, mint a fű az én szívem. Még kenyerem megevéséről is elfelejtkeztem. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz, olyanná lettem, mint a bagoly a romokon. Virrasztok, és olyan vagyok, mint a magányos madár a háztetőn. Minden nap gyaláznak engem ellenségeim, csúfolóim esküsznek rám. Bizony a port eszem kenyér gyanánt, és italomat könnyekkel vegyítem. A te felindulásod és búsulásod miatt, mert fölemeltél engem, és földhöz vertél engem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, magam pedig, mint a fű, megszáradtam. De te, Uram, örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll. Te, kelj föl, könyörülj a Sionon, mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kimélik. És félik a népek az Úrnak nevét, és a földnek minden királya a te dicsőségedet. Mivel hogy az Úr megépítette Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta. Írattassék meg, ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja majd az Urat. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról, a mennyekből a földre nézett le az Úr, hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben. Amikor egybegyűlnek a népek mindnyájan, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. Megsanyargatja az én erőmet, megrövidítette napjaimat. Ezt mondtam, én Istenem, ne vigyel engem az én napjaimnak felén. A te esztendeid nemzedékek nemzedékéig tartanak. Régen te fundáltad a földet, és az egek is a te kezednek munkái. Azok elvesznek, de te megmaradsz. Mindazok elavulnak, mint a ruha, mint az öltözetet, elváltoztod azokat, és elváltoznak. De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvuk erősen megáll előtte.
0: A 102. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Szansz műsorán.
3: 103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességed, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útjait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr. Késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formálásunkat. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága, hogyha átmegy rajta a szél, nincs többé, és az ő helye nem ismeri többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyezte az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat.
0: A 103. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Szansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsansz.
2: A következő percekben Felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat második részét hallhatjuk, melyben Darko Kreiner tanít.
3: Right. Let's go ahead and continue in our second session.
4: Folytassuk akkor most a második alkalommal.
3: Want to just continue to develop our understanding of this biblical concept of destiny.
4: Folytassuk azzal, hogy az elhívásunk teljességének a betöltésének milyen a bibliai folyamata.
3: We have as Christians we have a biblical worldview.
4: Keresztényekként nekünk egy biblikus világnézetünk van.
3: The unbelievers and the atheists,
4: a hitetlenek, az ateisták,
3: don't know where they came from.
4: Nem tudják, hogy honnan jönnek.
3: Don't know why they're here.
4: Nem tudják, miért vannak itt a földön.
3: And have no idea where they're going.
4: És fogalmuk sincs, hogy hová tartanak.
3: That is not the case for the children of God.
4: De Isten gyermekeivel nem ez a helyzet.
3: We know where we've come from.
4: Mi tudjuk, hogy honnan jöttünk.
3: We have a purpose and we know why we're here.
4: Van célja a létünknek, tudjuk, miért vagyunk itt.
3: And we know where we're going. We have a destiny.
4: És tudjuk, hogy hova tartunk, van egy célunk, egy elhívásunk.
3: That is a very, very important way to live.
4: Ez egy nagyon fontos életmód.
3: Now, just because we have an understanding of destiny, or we believe in destiny,
4: csak azért, mert az elhívásunkkal kapcsolatban van hitünk,
3: does not mean that we necessarily all understand it biblically.
4: Ez nem szükségszerűen jelenti azt, hogy mindannyian értjük ezt a bibliai módon.
3: In fact, there are a great many misconceptions about what the Bible teaches on this subject.
4: Sőt, igazából nagyon sok félreértés van azzal kapcsolatban, amikről a Biblia tanít, több témáról kapcsolatban is.
3: And in this particular module we want to go through and lay some of those important foundational understanding stones to build on.
4: És ezzel a tanítási sorozattal is olyan alapokat, olyan tanítási sarokköveket szeretnénk lerakni, ami az életünk alapja lehet.
3: Because all of us will have to have our minds renewed with God's word.
4: Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy az elménk megújuljon Isten szava szerint.
3: And just believing in destiny does not mean that we will necessarily fulfill our destiny.
4: Csak az, hogy hiszünk az elhívásunkban, az életszint célunkban, ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy azt képesek vagyunk betölteni is.
3: Fulfill our full potential in Christ.
4: Hogy képesek vagyunk betölteni a Krisztusban lévő teljes elhívásunkat.
3: Let's all agree to where I believe we want to one day be. Let's all agree as to where we one day want to be.
4: Mindannyian egyezünk meg abban, hogy egy napon majd mire akarunk eljutni, hova akarunk eljutni.
3: I believe we all as believers want to be able to say at the end of our lives like the apostle Paul said.
4: Hiszem azt, hogy lehet az egy jó cél mindannyiunk számára hívőként, hogy az életünk végén majd elmondhassuk azt, amit Pál apostol is elmondott.
3: At the end of his life Paul said, I've ran the course.
4: Azt mondta Pál apostol, hogy megfutottam a pályámat.
3: I finished the race.
4: Bevégeztem a versenyt.
3: And now is prepared for me a crown of glory.
4: És elkészítetett nekem a dicsőségnek a koronája.
3: Amen.
4: Amen.
3: Paul knew where he was going.
4: Pál tudta, hogy hová tart, hogy hova megy, mi a célja.
3: And he knew when he had completed his earthly task.
4: És azt is tudta, hogy mikor fejezte be az elhívását.
3: And he stood before Jesus as we all one day will hopefully stand before him.
4: Egy napon majd remélhetőleg mindannyian ott fogunk állni Jézus előtt.
3: I believe this is the ultimate fulfillment of our purpose and destiny.
4: És hiszem, hogy mindannyiunk életének ez a végső célja, és az elhívásunknak ez a végső célja, hogy ott meg tudjunk állni előtte.
3: To stand before the King of Kings and the Lord of Lords.
4: Hogy amikor ott állunk az Urak Ura és a Királyok Királya előtt,
3: and have him look us in the eye.
4: És átéljük azt, hogy ő a szemünkbe néz,
3: and have him say, well done, thou good and faithful servant.
4: És halljuk azt, amint azt mondja nekünk, hogy jól van, jó és hűséges szolga.
3: Amen?
4: Amen.
3: Can we agree that that's where we want to go?
4: Meg tudunk ebbe egyezni, hogy ez az, ahova ahova tartunk.
3: Then that's why this workshop then is important.
4: És ezért annyira fontos ez a mostani szeminárium.
3: Because we need to know what the Bible teaches about how we will ultimately get to that day. Because we need to know what the Bible teaches, we need to know how we will ultimately get there one day.
4: Fontos az, hogy tudjuk, hogy a Biblia mit tanít arról, hogy mi a módja annak, hogy el tudjunk oda jutni.
3: Now Francis developed in the first session the very first and most foundational of the ideas of the concepts.
4: Franz az első tanításban a legalapvetőbb igazságokat már lefektette ezzel kapcsolatban.
3: We must have a sense of destiny, a purpose.
4: Kell, hogy legyen egy, hogy tisztába kell lennünk az elhívásunkkal.
3: And I hope that that's what that says.
4: És remélem, hogy ez van ide felírva első pont.
3: Is that what that says?
4: Tehát, hogy az elhívás tudatában kell lennünk az elhívásunknak.
3: I thank my translator again.
4: Köszönöm a fordítóimnak.
3: Ildi, who always does a wonderful job with these slides.
4: Nagyon klassz munkát végeztek.
3: Not everyone has a sense of destiny.
4: Nem mindenkinek van elhívás tudata.
3: Would you agree?
4: Egyetértetek ezzel?
3: Not everyone really believes that.
4: Nem mindenki hisz ebben.
3: In the house of God.
4: Isten házában sem.
3: Because that's not just something that we just wishfully want. I mean, it is a revelation that the Holy Spirit needs to give us.
4: Mert ez egy olyan téma, amit nem elég csak remélnünk, hanem a Szent Szellem kell, hogy megadja nekünk.
3: Amen? Amen. Only the Holy Spirit can awaken this sense of destiny in our lives, in our hearts.
4: Csak a Szent Szellem tudja az elhívás tudatot megeleveníteni, feltámasztani bennünk az életünkben.
3: We can't manufacture this, we can't do this in ourselves.
4: Tehetünk erőfeszítéseket arra, hogy ezt mi magunk munkáljuk ki magunkban.
3: But we must look to Him.
4: De rá kell néznünk.
3: I'll never forget when the Lord woke me up to a sense of destiny. I was 17 years old.
4: És
3: I'll never forget when the Lord woke me up to my sense of destiny. I was 17 years old.
4: Amikor az Úr elhívott engem és ráébresztett erre az elhívás tudatra, 17 éves koromban történt ez.
3: And I had an encounter with the Holy Spirit.
4: Akkor volt egy találkozásom a Szent Szellemmel.
3: I was actually in a movie theater.
4: Akkor egy moziba voltam.
3: Went to a movie. And the Lord spoke to my heart.
4: Azon, tehát készültem elmenni a moziba, és az Úr azt mondta nekem, azt mondta
3: a
4: szívemhez.
3: From that day forward, I was awakened to a sense of destiny.
4: Soha nem felejtem el, mert attól a pillanattól kezdve tisztában voltam az elhívásommal.
3: Amen?
4: Amen.
3: Now we don't create our destiny, we discover our destiny.
4: Tehát nem magunk hozzuk létre az elhívásunkat, hanem felfedezzük az elhívásunkat.
3: For the next 8 years, I thought I was going to become a fighter pilot.
4: A következő 8 évben úgy gondoltam, hogy majd egy harci pilóta leszek.
3: And that was not God's destiny for my life.
4: De Istennek nem ez volt a célja az életemmel.
3: You see, we don't create it, we discover it.
4: Úgy vagyunk megteremtve, hogy fel kell ezt fedezzük, meg kell értsük.
3: The Lord progressively reveals His plans and purposes to us.
4: És az Úr folyamatosan felfedi számunkra az életünkre való elhívását, céljait.
3: Amen.
4: Amen.
3: But we will never be able to weather through, stand, go through the resistance of the enemy and of the world if we don't have this sense of destiny in our lives operating.
4: És nem szabad, hogy az ellenségnek az ellenállása és a támadásai ki tudjanak mozdítani bennünket abból, hogy az elhívásunkban járjunk.
3: We see it present in all of the examples given to us in Scripture.
4: Az írásokban számtalan példát látunk erre.
3: Did Joseph have a sense of destiny when God spoke to him in a dream?
4: Józsefnek például feltámadt az elhívás tudat, amikor Isten szólt hozzá egy álmon keresztül.
3: Would you agree? He was awakened to a sense of something.
4: Rögtön a tudatára ébredt annak, hogy valami történt vele.
3: We know those were God-given dreams to him.
4: Olvassuk azt, hogy vannak Istentől, hogy számára adattak Istentől álmok.
3: But being awakened to a sense of destiny.
4: És ahhoz, hogy ráébredjen az Istentől való elhívására.
3: And actually fulfilling it are two different things.
4: És be is töltse valaki azt, az két különböző dolog. Tehát nem elég
3: Amen.
4: Csak ráébredni, hanem...
3: Just because Joseph received dreams or dreams when he was a young man did not mean that he would these things would automatically come to pass.
4: Pusztán az, hogy József ezeket az álmokat kapta a fiatal korában, ez nem szükségszerűen jelentette azt, hogy ezek végbe is fognak menni az ő életében.
3: Moses without question had a sense of destiny as a young man.
4: Mózes nem kérdés, hogy az életének a fiatal korában ráébredt az elhívására.
3: But he tried to take matters into his own hands. It wasn't an automatically given that Moses would fulfill his destiny.
4: De ő maga tett erőfeszítéseket azért, hogy ez beteljesedjen, és később aztán Isten másképpen teljesítette be, mint ahogy Mózes elgondolta ezt.
3: Moses started off with a sense of destiny.
4: Mózes tehát ráébredt az elhívás, amatt az elhívás tudat, amikor Isten szólt hozzá egy álmon keresztül.
3: Would you agree? He was awakened to a sense of something.
4: Rögtön a tudatára ébredt annak, hogy valami történt vele.
3: We know those were God-given dreams to him.
4: Olvassuk azt, hogy vannak Istentől, hogy számára adattak Istentől álmok.
3: But being awakened to a sense of destiny.
4: És ahhoz, hogy ráébredjen az Istentől való elhívására.
3: And actually fulfilling it are two different things.
4: És be is töltse valaki azt, az két különböző dolog. Tehát nem elég csak ráébredni, hanem...
3: Just because Joseph received dreams when he was a young man, did not mean that he would these things would automatically come to pass.
4: Pusztán az, hogy József ezeket az álmokat kapta a fiatal korában, ez nem szükségszerűen jelentette azt, hogy ezek végbe is fognak menni az ő életében.
3: Moses, without question, had a sense of destiny as a young man.
4: Mózes nem kérdés, hogy az életének a fiatal korában ráébredt az elhívására.
3: But he tried to take matters into his own hands. He wasn't an automatically given that Moses would fulfill his destiny.
4: De ő maga tett erőfeszítéseket azért, hogy ez beteljesedjen, és később aztán Isten másképpen teljesítette be, mint ahogy Mózes elgondolta ezt.
3: Moses started off with a sense of destiny.
4: Mózes tehát rá

0: did not mean that he would these things would automatically come to pass.
1: Pusztán az, hogy József ezeket az álmokat kapta fiatal korában, ez nem szükségszerűen jelentette azt, hogy ezek végbe is fognak menni az ő életében.
0: Moses without question had a sense of destiny as a young man.
1: Mózes nem kérdés, hogy az életének a fiatal korában ráébredt az elhívására.
0: But he tried to take matters into his own hands. It wasn't an automatically given that Moses would fulfill his destiny.
1: De ő maga tett erőfeszítéseket azért, hogy ez beteljesedjen, és később aztán Isten másképpen teljesítette be, mint ahogy Mózes elgondolta ezt.
0: Moses started off with a sense of destiny.
1: Mózes tehát ráébredt az elhívására.
0: But he was full of self-will and anger.
1: De annak idején még teljes volt az önmaga akaratával és haraggal.
0: And we know as a young man that he killed an Egyptian and buried him in the sand.
1: És tudjuk azt, hogy fiatal korában megölt egy egyiptomit és eltemette a homokba.
0: He had a sense of destiny, but that was no guarantee that he would fulfill it.
1: Megértette az Istentől való elhívását, de ez mégsem jelentett garanciát ahhoz, hogy ezt be is teljesítse.
0: The young shepherd boy David had a sense of destiny on his life.
1: A fiatal pásztorfiú Dávid szintén ráébredt az elhivatására.
0: He even had the national prophet of Israel anoint him as the next king.
1: Olyan módon is, hogy az Izraelnek az akkori prófétája fizikai módon is felkente őt olajjal Izrael királyává.
0: Could you imagine? In front of all of his brothers and father and family, Samuel, the prophet of Israel, pours oil on David and anoints him.
1: Az egész családja, a szülei, a testvérei előtt jött Izraelnek az akkori prófétája, felkente őt olajjal Izrael királyává.
0: But that was no guarantee he would fulfill destiny.
1: De önmagában véve ez nem garantálta azt, hogy ő be is tölti az elhívását.
0: We can go through all of the examples in scriptures and we'll find this same pattern.
1: Újra és újra végig mehetnénk az Ószövetségnek sok-sok ilyen példáján, és ugyanerre következtetésre juthatunk.
0: It begins with being awakened to God's purpose and plans for our lives.
1: Ott elkezdődik valami, amikor ráébredünk az életünkön lévő isteni elhívásra.
0: It begins there.
1: Ott van a kezdet.
0: But then it goes on.
1: De aztán tovább megy a dolog, második dolog.
0: As we understand destiny.
1: Ahogyan megértjük az elhívásunkat.
0: We must begin to start thinking in terms of decades, not days.
1: El kell kezdenünk évtizedekben gondolkodni, nem napokban.
0: And this is now where it begins to become uncomfortable for most of us.
1: És ez sokunk számára kényelmetlennek tűnhet.
0: I've had many a young man come to me with a recording or a prophetic word that was spoken over them.
1: Többen vannak, akik jöttek hozzám hangfelvételekkel, amik az ő számukra elhangzott profétai üzeneteket tartalmazták.
0: Asking me to judge the word.
1: És arra kértek engem, hogy én ítéljem meg azt a profétai szót.
0: And I would listen to the word.
1: Meghallgattam a beszédet.
0: And I'd say, and I would, if it bore witness, I would say, yes, this bears witness. I know you, this bears witness.
1: És ha ismertem az illető szemét, és bizonyság volt bennem, akkor megerősítettem.
0: And this is good.
1: És mondtam, hogy ez jó.
0: Prophetic words help to wake us up to a sense of purpose and destiny.
1: A prófétai szó az segít bennünket abban, hogy az elhívásunkat felismerjük és abba beleálljunk.
0: But now I need you to start thinking in terms of decades, not days.
1: De szeretném, mondtam ennek az illetőnek, hogyha évtizedekben gondolkoznál és nem napokban.
0: Because this process of God walking us from where we are to one day standing before him and have him say well done is going to take some decades, not days.
1: Mert az az út, amit be kell járnunk attól, hogy megkapjuk az elhívásunkat, addig a pillanatig, amíg majd ott állunk Jézus előtt, az évtizedekbe telik, nem napokba.
0: Amen.
1: Amen.
0: And many times we think very short term.
1: És gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy nagyon rövid időszakokban gondolkozunk.
0: And we need to be thinking long term.
1: Pedig jobban tesszük, tehát hosszú távban kell gondolkodnunk.
0: See, the question is not, can I be faithful for a day or a month?
1: Nem az a kérdés, hogy egy napig vagy egy hónapig hűséges, kitartó tudok-e lenni.
0: Or even a year.
1: Vagy egy évig.
0: The question is, can I be faithful to the end?
1: A kérdés az, hogy ki tudok-e tartani a végig.
0: Amen?
1: Amen.
0: And so let's look at these examples again. What was Joseph as a young man thinking?
1: És nézzük meg újra ezeket a példákat, amiket említettem. Hogyan mit gondolt József fiatal korában?
0: We know what he was thinking. He immediately ran to his father, his brothers, and told them the dream that God had given him.
1: Oda ment a fiú testvéreihez, az apjához.

0: És elmondta neki, hogy Isten milyen álmot adott neki.
1: Igaz? Hey brothers, bow down.
0: Hé fiúk, hajoljatok meg.
1: I'm God's anointed.
0: Én Istennek a felkentje vagyok.
1: Right? He did not realize that those dreams would not be fulfilled in days.
0: Nem vette azt észre, hogy ez az álom nem napokon belül fog beteljesedni.
1: It would be a couple decades before those dreams were fulfilled.
0: Hanem néhány évtized elterésére van szükség ahhoz, mire ezek valósággá válnak.
1: And just like God took that angry Moses and ultimately created the meekest man that ever lived on earth.
0: És ahogyan Isten azt az agresszív, erőszakos Mózest eljutatta odáig, hogy a legalázatosabb emberré vált a Földön,
1: he needed to take young Joseph and he needed to process him.
0: Az hasonlóan a fiatal Józsefhez az ő számára is évtizedekbe telt.
1: Right? Joseph couldn't see that.
0: József nem látta ezt.
1: Not at first.
0: Először legalábbis.
1: But he learned and began to understand destiny.
0: De aztán, ahogy tanult az élete tapasztalataiból, el tudta fogadni az elhívását.
1: And he committed himself to God's purposes long term.
0: És alávetette magát Isten céljainak hosszú távra.
1: And things were going to get a lot, they were going to look a lot worse before they ever looked better.
0: És a dolgok, ahogy ment az élete előre, sokszor rosszabbak néztek, napról napra rosszabbaknak néztek ki, mint ahogy korábban
1: Amen?
0: Voltak.
1: Amen. But sure enough, as God's dreams came to pass, his brothers and his family came before Joseph.
0: De aztán eljött az a nap, amikor Istennek a beszéde valósággá vált, és az ő testvérei ott meghajoltak ő előtte.
1: But now it's a different Joseph.
0: De az már akkor egy más József volt.
1: When he started, he was full of himself.
0: Amikor elkezdte, amikor megkapta az elhívását, akkor tele volt magával.
1: As he moved into maturity, he had a shepherd's heart. He was willing to lay his very life down for his brothers.
0: És amikor beteljesedett az ő elhívása, akkor pedig már egy alázatos ember volt, és a testvéreinek a javára adta oda magát.
1: Moses.
0: Mózes
1: had a sense of God. Moses had a sense of God's calling on his life.
0: Megértette Istennek az életére való elhívását.
1: But he did not imagine that God was going to take him to the backside of a desert for 40 years.
0: De nem tudta azt abban az időben elképzelni, hogy Isten elviszi őt a sivatag túlsó oldalára 40 évre.
1: The prince of Egypt would become a goat herder for 40 years.
0: Egyiptomnak a hercege kecskéknek a pásztorává vált 40 évre.
1: You see, Moses to fulfill destiny had to think in terms of decades, not days.
0: Ahhoz, hogy Mózesnek úgy megváltozzon a gondolkodásmódja, hogy képes legyen betölteni az elhívását, ehhez évtizedekre volt szüksége, nem napokra.
1: Amen. He starts off as an angry man, full of himself.
0: Úgy kezdte, mint egy önmagára büszke, önmagával telt gőgös, haragos ember.
1: The product of the very best education that Egypt could provide.
0: Az egyiptomi akkori oktatási szisztémának a legkiválóbb terméke.
1: And over the next 40 years, Moses became the meekest man on earth.
0: És a következő 40 évben Mózes a föld legalázatosabb emberévé vált.
1: David, anointed by Samuel.
0: Dávid, akit felkent Sámuel.
1: He couldn't imagine that he would spend the next 2 decades being chased around by a demon-possessed king.
0: Nem tudta volna elképzelni azt, hogy az életének a következő 2 évtizedében egy démonoktól megszállt királynak az üldöztetését fogja elszenvedni.
1: Amen.
0: Amen.
1: But there was many things that young David needed to learn before he was ready for the throne.
0: Nagyon sok dolog volt, amit a fiatal Dávidnak meg kellett tanulnia, mielőtt kész volt arra, hogy uralkodjon.
1: Amen.
0: Amen.
1: Even Jesus himself.
0: Még maga Jézus is.
1: Was he born with a sense of destiny?
0: Úgy született, hogy benne volt az elhivatás tudata?
1: How about being born and having a star, you know, illuminate your birthplace?
0: Mit gondoltok, milyen lehet úgy születni, hogy egy csillag oda rendeltetik, hogy megvilágítsa azt a helyet, ahol megszülettetek?
1: How about the curtains of heaven opening up and angelic choir singing and praising joy to the world?
0: Hogy a születésetekkor megnyílnak a mennynek a kárpitjai és angyali seregek ott énekelnek.
1: Right? Wise magi come from the far east to bring and pay him homage, to worship him.
0: Távoli keletről bölcsek jönnek el és meghajolnak előtte és ajándékokat hoznak neki.
1: When he's 8 days old, a prophet and prophetess both prophesy over him.
0: Amikor 8 napos, akkor a próféta és a prófétanő prófétálnak felette.
1: I don't know if you can get more of a sense of destiny.
0: Nem tudom, hogy lehetséges-e ennél többet kapni annak érdekében, hogy az elhivatásod tudatára jussál.
1: And then even the Son of God processed, allowed himself to be processed for the next 3 decades.
0: De Jézusnak is szüksége volt a következő 30 évre, amikor alkalmassá vált arra, hogy betöltse az elhívását.
1: Right. What about the Apostle Paul?
0: Mit gondoltok Pál apostolról?
1: He is struck down from his horse by the very brightness and glory of Jesus Christ, of Jesus himself.
0: Őt Jézusnak magának a dicsősége ütötte le a lováról.
1: Right? God tells him his purpose and destiny.
0: Megmondta Isten neki az életének az elhívását, a célját.
1: Right?
0: Igaz?
1: And what's Paul do once he regains his sight? He immediately goes to try to find the apostles. Peter and the apostles.
0: És mit csinált Pál, amikor visszanyerte a látását, elment Péterhez és a többi apostolokhoz?
1: To tell them what the Lord said, what the Lord did.
0: És elmondta nekik, hogy mit tett az Úr az életében.
1: Right? And you could be sure that he was expecting some immediate fulfillment to these words spoken by Jesus over him.
0: És rögtön beleállt abba az elhívásba, amit Jézus mondott a számára ott.
1: He could not imagine what was going to come next.
0: Nem is tudta volna elképzelni azt, hogy mi fog történni vele a következő napokban.
1: He was not received, he was rejected by the church initially.
0: Nem fogadta előtt a gyülekezet, hanem elutasították.
1: The Bible says he was led then into the Arabian desert for 3 years or so to be taught by the Lord himself and no one else.
0: A Biblia azt mondja, hogy a sivatagba száműzték őt 3 évre, hogy ott az Úrtól tanuljon.
1: And then we see him many years later show up again, maybe after some 15 or almost 20 years later, he shows up in Tarsus. Or excuse me, in Antioch.
0: És sok évvel később, lehet, hogy 15 vagy 20 évvel később tűnt fel aztán újra Antiókiában.
1: And just serving as one of the teachers in the prophets that gathered together, he's called out and sent out on his first apostolic mission.
0: És úgy szolgált ott, mint egy a közösség tanítói közül, amikor aztán egyszer csak elhívták és felkenték arra, hogy kimenjen az első missziós útjára.
1: So as we understand destiny, we have to first understand that we have that sense, that God-given sense of destiny.
0: Először tehát ahhoz, hogy az elhívásunkba be tudjunk állni, meg kell értenünk azt, és a tudatára kell ébrednünk, hogy Istennek van elhívása számunkra.
1: And if we don't have it, continue to pray and seek the Lord till you get it.
0: És hogyha ezt nem kaptuk még meg, akkor imádkozzunk ezért, és keressük az Urat, hogy meg tudjuk ezt érteni, meg tudjuk kapni.
1: Continue to renew our mind with the Logos Word of God, as Franz said in the first session.
0: Folyamatosan újítsuk meg az elménket Isten logos szavai által, ahogyan Franz arról tanított bennünket az első tanításban.
1: We have to believe what the word says over us.
0: El kell hinnünk mindazt, amit Isten beszéde mond rólunk.
1: Oh, there's no hope for us to be fruitful and to complete God's purpose and plans.
0: Mert ha ezt nem tesszük, akkor nincs reményünk sem arra, hogy betöltsük Isten elhívását és gyümölcsöket teremhessünk.
1: From there we must move on in our understanding, to understand that destiny unfolds, it's revealed over decades, not days.
0: És meg kell értenünk azt, amikor megkaptuk az elhivatásunkat, és annak a tudatára jutottunk, hogy ennek a kiteljesedése évtizedekbe telhet, nem egy-két nap alatt történik meg.
1: Now, I just put that in a few minutes ago, so we couldn't get it translated. I will read it. Destiny is a present and not a future tense concept.
0: A harmadik pontra már nem volt idő, hogy lefordítsák, és ezért van angolul felvetítve. Az elhívás az egy jelen idejű dolog, és nem egy jövő idejű elképzelés.
1: Amen. That's probably, I think, one of the most common misconceptions about destiny that I have found over the years.
0: Azt találtam az elmúlt évek alatt, hogy a leggyakoribb félreértés az az elhívással kapcsolatban ez.
1: We're always looking, or many of us are always looking to the future.
0: Sokan mindig a jövőbe nézünk, jövőbe gondolkodunk.
1: As if destiny is something in the future.
0: Az elhívásunk majd valahol ott a távoli jövőben lesz.
1: And that is a grave mistake.
0: És ez egy nagy hiba.
1: Because we don't live in the future.
0: Mert mi nem a jövőben élünk.
1: We don't live in the past.
0: Nem is a múltban élünk.
1: We live in the present.
0: Hanem a jelenben.
1: Destiny is a present concept.
0: Az elhívás az a jelennek a koncepciója, a jelennek a dolga.
1: If we do not allow God's word to renew our thinking,
0: és hogyha nem tesszük lehetővé Isten beszédének azt, hogy megújítsa a gondolkodásmódunkat,
1: we will always be looking for something to happen in the future that has not yet happened.
0: Akkor mindig arra fogunk várni, hogy majd valami fog történni egyszer a jövőben.
1: And that is wrong.
0: És ez nem helyes, ez rossz.
1: Destiny is worked out in the present.
0: Az elhívásunkat a jelenben kell megélnünk.
1: Amen?
0: Amen.
1: And at no point in time are you not in destiny if you're born of God. At no point in time are you not in destiny.
0: Egyetlen időpillanatban sem lehetünk elhivatás tudatunk nélkül.
1: Was Joseph in destiny when God gave him a dream?
0: József a tudatában volt az elhívásának, amikor Isten adott egy álmot neki.
1: Was Joseph in destiny at the bottom of the well?
0: József tudatában volt az elhívásának, amikor ott volt a verem mélyén, vagy a kútban.
1: Was Joseph in destiny when he was sold into slavery in Potiphar's house?
0: József az elhívásának tudatában volt, amikor Potifár házában volt.
1: Was Joseph in destiny when he wound up in prison?
0: Tudatában volt az elhívásának József, amikor bebörtönözték.
1: At every point and every step, Joseph was in destiny.
0: Minden ponton életének minden pillanatában az elhívásában járt.
1: Now granted, it didn't look that way.
0: Annak dacára, hogy ez nem mindig látszott így.
1: And I promise you, it didn't feel that way.
0: És meg biztosítatlak benneteket arról, hogy nem is mindig érezte így magát.
1: But the truth is, he was in destiny.
0: De az igazság az, hogy pontosan az elhívásában volt.
1: Every step he took him one step further and deeper into the purposes of God.
0: Minden lépés életének minden eseménye közelebb vitte Isten céljának a beteljesedéséhez.
1: And everywhere Joseph was, he was fruitful.
0: És mindenhol, ahol József volt, mindenhol gyümölcsöket termett.
1: Amen?
0: Amen.
1: And when he was in prison, he made the very relationships that one day God would use to open the door to the throne.
0: Amikor például a börtönben volt, akkor olyan kapcsolatokat adott neki Isten, amin keresztül aztán majd el tudta juttatni egészen Egyiptomnak az uralkodásáig.
1: So I ask you now here, how many people here feel like you are in the middle of destiny?
0: Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy hányan vagytok itt, akik úgy érzitek, hogy az elhívásotok kellős közepében jártok?
1: There are some destiny moments where, boy, we really feel good.
0: Vannak az elhívásunknak olyan momentumai, olyan pillanatai, amikor jól érezzük magunkat benne.
1: I can look back now over my short life and I can see many moments and times and events where I felt really good about
0: destiny. Vissza tudok nézni a saját rövid életemre is, és azt kell, hogy mondjam, hogy vannak az életemnek voltak olyan napjai, amikor nagyon jól éreztem magam a bőrömben.
1: But the other 98% of the time, I didn't feel that way.
0: De a másik 97%-a az eltelt időnek nem így érződött.
1: Amen?
0: Amen.
1: And I have to believe what God's word says.
0: De mégis hinnem kell azt, amit Isten beszéde mond.
1: Because it's only as I live in the present that I can take the next step of obedience. Into my purpose and plan. God's purpose and plan.
0: Mert ha csak a jelenben élek, akkor tudom engedelmességgel megtenni a következő lépését az elhívásomnak.
1: Amen?
0: Isten tervének a megcselekvésében.
1: What is the key to your future?
0: Mi a kulcsa a jövőnknek?
1: Your today. Your present.
0: A jelen.
1: Amen?
0: Amen.
1: What you do today.
0: Amit ma teszel.
1: What we sow today.
0: Amit ma vetsz.
1: How we obey today.
0: Ahogyan engedelmeskedsz ma.
1: Will directly affect tomorrow.
0: Az direkt módon befolyással van a holnapodra.
1: It doesn't work in reverse.
0: Ez fordítva nem működik.
1: It doesn't work that way.
0: Nem működik úgy, right? Fordítva.
1: It's working forward.
0: Ez mindig csak előre működik.
1: Amen?
0: Amen.
1: Now if I tried showing a short 30-second commercial, but the projector's not bright enough.
0: Bemutattam volna itt egy rövid reklámot, de a projektor nem elég világos hozzá, hogy ezt megnézzük.
1: I like watching Super Bowl commercials. Many of them are interesting commercials. Super Bowl commercials. Yeah.
0: Ez egy ilyen amerikai futball reklám.
1: And actually, last year they had one for. Okay.
0: We can turn down the light.
1: It's not going to work. I tried it with the lights down. Okay, but I'll tell you what it is.
0: Megpróbáltuk. Lekapcsolt lámpával úgy sem működik.
1: It's 30 seconds.
0: 30 másodperc.
1: I watched it the first time and it went by so fast I couldn't believe what I saw.
0: Először, amikor néztem, nem is jutott el az agyam, hogy mit látok.
1: Opening scene. The opening scene. The opening scene.
0: Ja,
1: the beginning.
0: Igen.
1: The start.
0: A kezdeti kép.
1: The next president of the United States is being inaugurated. He's being.
0: Az Egyesült Államok következő elnöke.
1: He's being put into office.
0: Ahogyan beiktatják az Egyesült Államok következő elnökét.
1: And the camera goes from this new president to his family on the front row.
0: És a kamera az új elnökről átfordul az első sorban ülő családjára.
1: And there's this proud father and mother smiling at each other, so proud of their son who's now president of the United States.
0: És ott ülnek az ő szülei, az édesapja és az édesanyja, mosolyogva, nagyon büszkék arra, hogy az ő fiúk az Egyesült Államok új elnöke.
1: And for the next 20 seconds it goes very quickly back into time.
0: És a következő 20 másodpercben nagyon gyorsan visszamegy az időben.
1: It sees it shows them getting married.
0: Mutatja a szüleit, ahogy összeházasodnak.
1: Dating and getting married.
0: Először rendezvúznak és utána összeházasodnak.
1: Then it shows her pregnant with her child.
0: Aztán mutatják az anyukát, mikor hordja a gyermekét, a right? Áldott állapotban.
1: 30-40 years that child will become the president of the United States.
0: És 40 év múlva az ő gyermeke lett az Egyesült Államok elnöke.
1: And it goes back a little bit further.
0: Aztán visszamegy még egy kicsit az időben.
1: To the first time he ever sees her.
0: Az első alkalom, amikor,
1: to the first time he ever sees his wife, future wife.
0: Amikor az elnöknek az édesapja először látta meg az édesanyját.
1: And he's standing on a train platform, and there he looks inside the train, and this beautiful young girl sits down and looks out the window.
0: Az édesapja áll a peronon egy vasútállomáson, és meglátja ezt a nagyon szép fiatal nőt egy vonatnak az ablakában.
1: And their eyes meet.
0: És a szemeik találkoznak, a tekintetük.
1: And he takes his mobitel, his phone.
0: És megfogja.
1: And he buys a ticket for the train.
0: Rendel egy jegyet a vonatra.
1: That was a commercial. Huh? You need that kind of speed.
0: Ez egy reklám volt, és az idő miatt nyilván ez így lett.
1: Buys a ticket and he gets on the plane.
0: Meg egy.
1: A train.
0: Vesz egy jegyet és felszáll a vonatra.
1: Comes over there and he sits down next to her.
0: Oda megy a hölgy mellé és leül mellé.
1: And they look at each other and the commercial ends.
0: Egymásra néznek, és itt vége van a reklámnak.
1: And I said, that is a brilliant, brilliant 30-second insight as to how destiny works.
0: És azt mondtam, hogy ez egy brilliáns, csodálatos példája annak, hogy az elhívás az hogyan működik.
1: Right? You know what the key was to that president being inaugurated in the future?
0: Tudjátok, hogy mi volt a kulcs abban, hogy hogyan lett elnök ez az ember?
1: This young guy making a split-second decision of obedience.
0: Hogy ez a fiatal ember a pillanat tört része alatt engedelmeskedett.
1: And that split-second moment of obedience affected some major destiny.
0: És ennek a pillanat tört részében lezajlott engedelmesség meghatározta azt, hogy betöltötte az életének a célját, az elhívását.
1: He couldn't see that.
0: Ő nem tudta ezt, nem vette észre.
1: It's impossible to see that.
0: Mert ezt egyszerűen nem lehet előre látni.
1: God sees it.
0: Isten látja ezt.
1: He calls the end from the beginning.
0: Ő látja kezdetétől végéig az életünket.
1: But my point is that destiny is a present tense concept.
0: De az a lényeg, amit ezzel is meg akarok erősíteni, hogy az elhívás az egy jelen idejű, a jelenben zajló dolog.
1: When the Lord shows you something that he wants you to obey,
0: amikor az Úr mutat neked valamit, aminek azt akarja, hogy engedelmes légy,
1: obey instantly.
0: Akkor azonnal engedelmeskedj.
1: Obey instantly.
0: Engedelmeskedj azonnal.
1: Because you have no idea what sequence of events you are setting forth that you will see in the future.
0: Mert el sem tudod képzelni azt, hogy az engedelmes cselekedeteidnek a sorozata mit fog a jövőben eredményezni.
1: So this is a very important principle of understanding destiny.
0: Ez egy nagyon fontos alapelve az elhívásunk megértésének.
1: The key to your future?
0: A kulcsa a jövőnknek?
1: Is when?
0: Right now. Most.
1: Right now.
0: Not in the pillanatban.
1: Not in the job you're going to get, in the job you have right now.
0: Nem abban a munkakörben, nem abban a helyzetben, amiben majd bele fogsz kerülni, hanem abban a helyzetben, amiben most éppen vagy.
1: Not where you're going to live, where you live right now.
0: Nem attól múlik az elhívásodnak a beteljesedése, ahol majd élni fogsz valamikor, hanem ahol most élsz.
1: Right?
0: Igaz?
1: Not in the decisions you're going to make, but in the decisions you make right now.
0: Nem azokon a döntéseken múlik, amiket majd valamikor meg fogsz hozni, hanem a jelenben történő döntéseiden.
1: You see, this is something that we see common through all of the examples that we saw as we look at Scripture, Old and New Testament.
0: Ez egy olyan dolog, amit nyomon követhetünk mindazokban a példákban is, amikről beszéltünk az ószövetségi példákról.
1: Right? Joseph, Moses, Daniel, David, all of them, they understood that this is going to be something that is going to require obedience now, today.
0: József, Mózes, Dániel, Dávid életében is azt látjuk, hogy a későbbi életüknek az alakulása, az elhívásuk beteljesítése azon múlott, hogy a jelenben engedelmesek voltak.
1: The fourth principle of understanding destiny.
0: A negyedik alapelve az elhívásunk megértésének,
1: is that we need to understand and submit to God's process.
0: Azaz, hogy vessük alá magunkat annak a folyamatnak, Isten munkájának, annak a folyamatának, ami elvezet minket az elhívásunkra.
1: Understand and submit to God's process.
0: Értsük meg Istennek a folyamatát, és vessük alá magunkat ennek.
1: Amen?
0: Amen.
1: We could teach this throughout the Bible, but I'll just go directly to the teachings of Jesus as he teaches in Luke 16.
0: Taníthatnék erről a Biblia sok helyéről, de most rögtön Jézusnak a tanításához ugranék, ahogy a Lukács 16-ban tanít erről.
1: Verses 10 through 13, it says that he that is faithful in very little can also be faithful, will be faithful with much. He that is unrighteous with a little will also be unrighteous with more. If we're not faithful with material things that God gives us, how can we be entrusted with the greater spiritual things he desires to give? And if we are not faithful in serving and stewarding that which is not ours, someone else's, how can we then not be entrusted with something then that becomes our own?
0: Tehát Lukács 16, 10. verstől, aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hűek nem voltatok, ki bízna reátok az igazi kincset? És ha a másén hűek nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek?
1: Amen.
0: Amen.
1: And so, here are these three very important aspects of understanding the process.
0: Itt van ennek a folyamatnak a három nagyon fontos alapeleme, hogy megértsük az elhívásunkat.
1: The first is faithfulness in the little.
0: Az első hűség a kevésen.
1: Faithfulness in the little things.
0: A kis dolgokon hűségeseknek kell lennünk.
1: See, we feel that, well, if it's something important or something great, I'll be faithful.
0: Sokan úgy gondolkodunk, hogy hát ha valami nagy dolog lenne, akkor hűséges lennék.
1: But the reality is, Jesus says it doesn't work that way.
0: De a valóság az az, hogy Jézus nem így tanít erről.
1: He says if you're not faithful with the little things, you will not be faithful with more.
0: Ő azt mondja, hogy ha nem vagytok hűségesek a kicsi dolgokon, akkor nem lesztek hűségesek a nagyobbakon sem.
1: Amen.
0: Amen.
1: And so what are the little things he's put in our hands in our lives?
0: Mik azok a kis dolgok, amiket Isten a kezünkbe ad?
1: Are we being faithful?
0: Ezeken hűségeseknek kell lennünk.
1: Because it's through this process of faithfulness in little things.
0: Mert ennek a folyamatában, ahogy a kis dolgokban hűségesek vagyunk.
1: That God just gives us three very important things. We develop three very important things.
0: Isten három nagyon fontos dolgot fejleszt ki bennünk.
1: We develop the character necessary.
0: Kifejleszti bennünk azt a személyiséget, amire szükség van.
1: The experience required.
0: A szükséges tapasztalatot megadja nekünk,
1: and the skills that we need to move into the next phase of responsibility or of kingdom.
0: És a képességet arra, hogy meg tudjuk tenni a következő lépéseket Isten királyságában.
1: Amen.
0: Amen.
1: So where do we find all of the examples in scripture?
0: És erre is nagyon sok példát találunk az írásokban.
1: We find them faithful in the little things.
0: És azt látjuk, hogy ők is hűségesek voltak a kicsi dolgokon.
1: Who's David? Who's the little boy David? Nobody.
0: Ki volt például a fiatal Dávid?
1: Just a little boy taking care of his father's sheep.
0: Egy kis fiú, aki az apjának a juhait őrizte a hegyeken.
1: When Samuel shows up and they call forth all of the brothers, they didn't even think to call David. He wasn't even they weren't even thinking about David.
0: Amikor Sámuel a próféta megjelent náluk, akkor oda hívták az összes bátyjait, még csak eszükbe sem jutott Dávid.
1: But it's the little things, it's the faithfulness in the little things that God says will prepare you to assume responsibility for greater things.
0: De azok a kis dolgok, amiken ő hűséges volt, képessé tette őt arra, hogy Isten nagyobb dolgokat bízzon rá.
1: Right? Moses and all of the examples that we've given, all of them were faithful, had to learn to be faithful in the little things.
0: Mózesnek és a többi példának, akikről beszéltünk, meg kellett tanulniuk hűségeseknek lenni a kis dolgokon.
1: Amen. Amen. Character is not formed or matured overnight.
0: A jellem az nem alakul ki, nem formálódik ki egyik napról a másikra bennünk.
1: There is no shortcut to experience.
0: Nem lehet megspórolni a tapasztalatokat.
1: Right? How many years does it take to get 30 years of experience?
0: Hány évbe telik az, hogy 30 év tapasztalatot szerez? Érted?
1: skills are not formed easily or quickly.
0: A képességek nem alakulnak ki könnyen vagy gyorsan.
1: But these are the very things that prepare us for ruling and reigning with Christ one day.
0: De ezek olyan dolgok, amelyek alakítanak és képessé tesznek bennünket arra, hogy egy napon majd Krisztussal uralkodjunk együtt.
1: If we're faithful with the little things, we can be entrusted with more.
0: Hogyha hűségesek vagyunk a kis dolgokon, akkor többre bizattatunk.
1: When my first son was growing up,
0: amikor az első fiam felnőtt,
1: I said, son, if you can't take care of your bicycle, you're not ready to take care of a car.
0: Azt mondtam neki, hogyha nem vagy még kész arra, hogy a biciklidet vezesd, akkor nem vezethetsz autót még.
1: Amen?
0: Amen.
1: If you're not faithful little, you're not going to be able to handle more.
0: Hogyha kis dolgokon nem vagy hű, akkor nem lehet rád bízni nagyobb dolgokat.
1: Are we faithful in stewarding the things that God has put in our lives? The little things.
0: Sokszor, amiket Isten kér tőlünk, hogy tegyünk meg, a kis dolgoknak tűnnek.
1: Or do we view the little things as unimportant?
0: Vagy jelentékteleneknek.
1: Okay, they are very important.
0: Pedig nagyon fontosak ezek.
1: Because God uses those very things to give us the visibility that will one day promote us.
0: Mert Isten ezeket a kis dolgokat arra használja, hogy olyan dolgokat tanítson meg nekünk, ami később aztán előre visznek bennünket.
1: In Acts in chapter 6 we see the first need and the first appointment of deacons.
0: Az apostolok cselekedetei könyvének a 6. részében látjuk azt, hogy milyen feltételeket állítottak ahhoz, hogy valaki diakónus lehessen.
1: An opportunity afforded itself. There was too much for the apostles to try to all do themselves. They needed help.
0: Belátták azt, hogy az apostolok nem tudtak maguk megtenni mindent, és ezért segítségre volt szükségük.
1: Amen. Amen. And so they said, let us appoint, they said, in fact they said to the congregation, you appoint men full of the Holy Ghost, full of wisdom, full of experience.
0: És azt mondták a gyülekezetben, a gyülekezeti tagoknak, hogy választhatok olyan megbízható embereket, akik segítségünkre tudnak lenni.
1: So of all of the believers, they picked out seven men.
0: Az összes hívő együtt kiválasztottak 7 szemét erre.
1: My question is, why were those 7 men picked out?
0: Az a kérdésem, hogy miért pont azt a 7-et választották ki?
1: I'm not going to give you the answer because they were faithful in the little things.
0: És valószínűleg az a válasz erre, hogy azért, mert ők hűségesek voltak a kis dolgokon.
1: When something needed to be done, I guarantee you these 7 men were always the first ones to step up and say, I'm here to serve.
0: Amikor voltak kis dolgok, amiket el kellett végezni a közösségért, biztos vagyok abban, hogy az a 7 ember volt mindig, aki elsőként jelentkezett arra, hogy ezeket megtegye.
1: No one had to chase these 7 men down and twist their arm to help.
0: Nem kellett senkinek sem ezt a 7 embert külön-külön megkeresni és őket noszogatni arra, hogy csináld már meg ezt vagy azt.
1: They stood out. They began to stand out.
0: Hanem ők maguktól önkéntesen vállalták és csinálták ezeket a dolgokat.
1: When I look back over many years now of promoting people, of hiring people,
0: és hogyha visszatekintek az életembe több évtizedre, hogy hogyan választottam ki feladatokra embereket,
1: I've been on many promotion boards that were making decisions on promotions.
0: Része voltam több olyan társaságnak, ahol embereket vettünk fel, vagy állítottunk be munkafolyamatokba.
1: And it always starts by looking at the same basic tool. It's called a resume.
0: És ez mindig ugyanazzal kezdődik, hogy azt használtuk, hogy egy ilyen összefoglalót néztünk meg az emberekről.
1: It's not the only tool.
0: Nem ez volt az egyetlen módszer,
1: arguably
0: eszköz.
1: Arguably the most basic, most.
0: De ez volt a legalapvetőbb.
1: What's a resume show?
0: Mit mutatott ez az összefoglaló?
1: It shows me what you've done with your life.
0: Ez azt mutatta, ez a leírás, hogy mit tettél az életedben.
1: Shows me what your experience is.
0: Miben szereztél tapasztalatokat.
1: Shows me, it points to what your skills are.
0: Hogy milyen képességeid vannak.
1: What your education is.
0: Milyen képzettséged van.
1: It shows me your character via your references. I can call references and ask them about you and your character.
0: Megmutatta azokat a referenciákat, amik ott voltak, lehetőséget arra, hogy korábbi munkaadókat felhívhassak.
1: So as we are looking forward in trying to understand destiny,
0: és amikor a jövőben néztünk és próbáltunk az megfelelő elhívásra embert találni,
1: I ask you, what does your resume say?
0: Akkor azt kérdezem tőled, hogy mit mond a te önéletrajzod?
1: Amen? If it's a blank piece of paper,
0: hogyha ez egy üres papírlap,
1: I can probably tell you, you are not going to see the kind of promotion opportunities.
0: akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hát nem sok mindenre lesz lehetőséged.
1: Amen.
0: Amen.
1: Because promotion is going to go to those who are faithful.
0: Mert az előléptetés az azoknak az embereknek van fenntartva, akik hűségesek.
1: Not those that just talk, but those that do.
0: Nem azoknak, akik csak a szavaikkal hűségesek, hanem akik meg is cselekszik azokat a dolgokat.
1: Now one thing a resume does not do is it does not show me potential.
0: Mi az, amit nem tesz meg egy önéletrajz? Okay. Nem mutatja meg a lehetőségeket.
1: When I promote someone, I can't promote someone because of their potential. It's hard to see.
0: De amikor alkalmazok valakit, vagy fel akarok venni valakit, akkor ezt nem azért teszem, mert a lehetőségeket látom benne, hanem annak alapján, amit az önéletrajzában látok.
1: But I can certainly look at your accomplishments. I can look at your accomplishments.
0: De meg kell néznem a korábban megtett dolgaidat is.
1: Amen?
0: Amen.
1: You know what I believe is some of the three biggest destiny killers in the lives of most believers?
0: A legtöbb hívő életében a leggyakrabban három dolog öli meg az elhivatást, vagy az elhivatást tudatot.
1: Is when something needs to be done, and this is the answer, this is the heart, I'm not led.
0: Amikor valamire megkérik, és azt mondja, hogy hát nekem erre most nincs vezetésem.
1: Yeah. I'm not led. I don't feel the Lord's calling me to that.
0: Hát talán majd próbálkozzál később, de most nem érzem úgy, hogy ezt nekem kellene megtennem.
1: Here's the kingdom perspective.
0: A következő a királyságnak a hozzáállása.
1: If there's a need,
0: hogyha valahol van egy szükség,
1: and you can meet that need,
0: és te be tudod tölteni ezt a szükséget,
1: you're called.
0: Akkor el vagy arra hívva.
1: Amen.
0: Amen.
1: I can tell you I have spent more years in children's ministry.
0: Elmondhatom nektek, hogy több évet töltöttem a gyerekszolgálatban.
1: And serving and helping and working in every dimension of church life.
0: És a gyülekezeti életnek minden területén szolgáltam.
1: Amen. If something needed to be done, I would do it. I would just step in and try it.
0: És hogyha valami tennivaló volt, akkor beleálltam abba és megpróbáltam megcsinálni.
1: Amen.
0: Amen.
1: Sometimes you realize what you're not good at, but you don't know till you try it.
0: Időnként tapasztalod azt, hogy nem vagy igazán jó abban az adott dologban, de legalább megpróbáltad.
1: Amen.
0: Amen.
1: And God will see that kind of an attitude, that kind of a heart.
0: És Isten meglátja ezt a szívbeli hozzáállást, észreveszi.
1: And he'll promote you.
0: És ő előre fog vinni téged.
1: But those that are always waiting for something better to come down the road from the future.
0: De azok, akik mindig arra várnak, hogy a jövőben majd adódik valami jobb lehetőség valamikor,
1: are going to wait a long, long time.
0: Azoknak nagyon-nagyon sokáig kell várniuk.
1: Amen. So we have to be faithful in the little things.
0: Tehát hűségeseknek kell lennünk a kis dolgokon.
1: Second thing Jesus said, you have to be faithful in the natural things.
0: Második dolog, hűségeseknek kell lennünk a földi természetes dolgokban.
1: I learned this lesson fairly early on as a young man because I joined the military.
0: Elég fiatal koromban megtanultam ezt, mert a korán bevonultam a hadseregbe.
1: And what an experience.
0: És mit tapasztaltam ott?
1: You go through basic training, you are in an accelerated training process.
0: Amikor az alap kiképzésben veszel részt, akkor egy egyre fokozódó terhelést adnak rád.
1: And we had to be faithful in the natural things.
0: És ott aztán hűségeseknek kellett lennünk a természetes dolgokban.
1: They taught us exactly how to fold our clothes.
0: Pontosan megszabták, megmondták nekünk, előírták, hogy hogyan kell összehajtani a ruháinkat.
1: Hang our uniforms. Exactly right.
0: Hogyan kellett pontosan sorba felakasztani az egyenruháinkat.
1: Where every single molecule in your room was to be positioned.
0: A szobádnak, a te életterednek minden egyes molekulájának megvolt a pontos helye.
1: And I'll never forget my first inspection.
0: És soha nem felejtem el azt, amikor először ellenőrzitte engem
1: a tiszt. Attention at the front of my door. Standing at attention in front of my door.
0: Ott álltam az ajtó előtt.
1: And the inspection team of three people come marching down.
0: És jött a három vizsgálatot végző katonatiszt.
1: And they march in, and they come into my room.
0: Bevonultak, befordultak a szobámba.
1: And they start looking.
0: És elkezdtek körülnézni.
1: My first inspection I had 200 demerits. 200 mistakes.
0: Az első ilyen felülvizsgálat alkalmával 200 hibát találtak a szobámban.
1: You see, there's a lot I needed to learn.
0: Ebből kellett, hogy tanuljak.
1: See, I joined the military. I thought I was going to become an officer.
0: Azért mentem a katonasághoz, mert katonatiszt akartam lenni.
1: I would be given authority.
0: És vártam azt, vagy reméltem, hogy majd hatalmat adnak, tehát hogy előléptetnek.
1: It's all good.
0: És mindennek, ahhoz, hogy ez megtörténjen, mindennek rendbe kellett lenni.
1: I didn't understand the process.
0: Tehát meg kell érteni újra, hogy a folyamatot.
1: I was going to have to be proven faithful in the little things first.
0: Szükség volt arra, hogy hűségesnek találjanak engem a kis dolgokban.
1: And I needed to be proven faithful in the natural things.
0: És hűségesnek kellett lennem a természetes dolgokban is.
1: I'll never forget we were in a classroom setting like this and we were like let's say you know like this couple hundred people.
0: Nem felejtem el soha, egyszer egy ilyen hasonló osztályteremben ültünk, nagyjából körülbelül ennyien.
1: And one soldier had the nerve, the courage to get up and ask the question.
0: És az egyik katona vette a bátorságot, hogy felállt és feltett valami kérdést.
1: And he gets up and he asks the teacher, the instructor, he was a captain. He says, why are we doing all of these silly things?
0: Fölállt és azt mondta a kapitánynak, aki ott a képzést vezette, hogy miért van arra szükség, hogy ezeket a sok hülye dolgokat csináljuk?
1: And everyone in the room just dropped their heads and oh.
0: Aki a szobában ült, az összes többi katona csak csendben ült a helyén, lehajtotta a fejét, és a körmét rágta.
1: It was a good day, because this instructor actually answered his question.
0: És ez egy jó teszt volt annak a tanítónak is, hogy most mit válaszoljon erre a kérdésre.
1: He says, do you think the United States government is going to put you out there on over hundreds of millions of dollars of assets and hundreds of people and give you the responsibility and you can't even fold your laundry?
0: De gondolod, hogy az Egyesült Államoknak a kormánya az kiküld téged egy feladatra, ami mögött nagy anyagi erők vannak, anélkül, hogy megfelelően kiképezne?
1: You see, that the exercise showed me that I didn't have the character, I didn't have the skills, and I didn't have the experience ready for greater responsibility and authority.
0: És megértettem azt, hogy amikor a szobám berendezésével kapcsolatban megvoltak a szabályok, azokban hűségeseknek kellett lennem ahhoz, hogy nagyobb tekintélyt, hatalmat bízzanak rám.
1: Now, how am I going to go out there over, let's say, my first assignment? I had multiple aircraft, each of them worth $30 million at the time, you know, and I have to be able to read technical data.
0: Tehát amikor aztán eljutottam odáig, hogy már vezető voltam, ott nagyon nagyértékű repülőgépek tartoztak az én hatókörömbe, amikkel konkrétan pontosan el kellett tudjak számolni.
1: Amen?
0: Minden részletükkel.
1: You see, you have to prove yourself with the natural things first, and then God can give you the greater spiritual responsibilities.
0: És ehhez feltétlenül szükség volt arra, hogy a kicsi természetes dolgokban is hűségeseknek bizonyuljunk, hogy aztán nagyobb dolgokat bízzanak ránk.
1: Amen. We started practicing with toy guns before they ever put real guns in our hands.
0: A gyakorlatozást játékfegyverekkel kell elkezdenünk, mielőtt valódi fegyvereket adnának a kezünkbe.
1: So let's look at these examples in Scripture.
0: Nézzünk újra meg a Bibliában a példákat.
1: Joseph had to be faithful in the natural things. He stewarded in the natural things in Potiphar's house.
0: Józsefnek is hűségesnek kellett lennie a természetes dolgokban is. Ő például sáfárkodott Potifárnak a házában.
1: Right? Before Moses was given a nation, he had to learn to be faithful with the natural goats that he had to care for.
0: Mielőtt be tudott állni az elhívásába, hűségeseknek kellett lenni abban, hogy az apósának a nyáját legeltette.
1: Before David was to become the shepherd of Israel, he had to first shepherd natural sheep.
0: Mielőtt Dávid Izraelnek a pásztorává vált volna, szükséges volt, hogy az apjának a juhait pásztorolja.
1: Jesus first started by shaping wood before he was ever able to start allowed to start shaping his disciples.
0: Jézusnak először fát kellett formálnia, alakítania, mielőtt a tanítványait kezdte volna formálni.
1: See, our master himself went through this process to set an example for us.
0: Látjátok, a mi mesterünk is átment ezen a folyamaton azért, hogy példát adjon nekünk ebben.
1: Amen?
0: Amen.
1: And he said, I am the gate, you must come through me.
0: És ő azt mondja, hogy én vagyok a kapu, és nektek rajtam kell keresztül mennetek.
1: He said, anyone that tries to climb over the wall and not go through the gate is a thief and a liar.
0: És azt mondja, hogy akik az oldalt a falakon hágnak be, és nem a kapun mennek be, azok nem pásztorok, hanem tolvajok és rablók.
1: And he says, you must come through that process so that I can shape you and make you the shepherd that I call you to be.
0: És azt mondja, hogy azért kell rajtam keresztül mennetek, hogy én, mint a pásztor, tudjalak téteket formálni, alakítani arra, hogy az elhívásotokat be tudjátok tölteni.
1: And this is the test. A true shepherd will lay down his life for his sheep.
0: Ez is ez a valódi próba, hogy egy valódi igazi pásztor leteszi az életét az ő juhaiért.
1: Amen.
0: Amen.
1: Did Joseph become that kind of man?
0: József is ilyen fajta emberré vált.
1: Did Moses become that kind of man?
0: Mózes is ilyen fajta emberré vált.
1: Moses said, "Lord, blot my name out of the book of life. Don't destroy this nation."
0: Mózes azt mondta, hogy Uram, töröld ki az én nevemet a te könyvedből, de ne ezt a nemzetet.
1: Did David become that kind of man?
0: David ilyen fajta emberré vált.
1: Did Jesus become that kind of man?
0: Jézus is ilyen fajta emberré vált.
1: Did Paul become that kind of a shepherd?
0: Pál apostol ilyen fajta pásztorrá vált.
1: Paul says, if possible, I would lay down my own life for my brethren, my kinsmen, my Israel.
0: Pál apostol is azt mondta, hogy ha lehetséges lenne, az én magam életét letenném azért, hogy akik test szerint a rokonaim Izrael bemehessen az Istennel való közösségbe.
1: And finally Jesus says we have to be faithful in serving and stewarding that which is not our own before we can be entrusted with that which is our own.
0: Jézus azt mondja, hogy sáfároknak kell legyünk a másnak a dolgain, nem a magunkén.
1: And I would need to spend probably several hours developing practical things to show you what that looks like.
0: Valószínűleg több órára lenne szükségem ahhoz, hogy elmagyarázzam nektek részleteiben azt, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban.
1: But let me sum it up by saying we have to be faithful in serving others before God can give us our own areas of responsibility. Amen.
0: Azt mondanám röviden, hogy először hűségesnek kell lennünk abban, hogy letesszük a magunk életét és mások felé szolgálunk, mielőtt Isten odaadhatná nekünk az elhívásunkkal járó teljes tekintélyt.
1: And we're always going to be serving someone who's serving in the kingdom in a greater capacity, in a different capacity.
0: És Isten királyságában mindig van lehetőségünk arra, hogy szolgáljunk mások felé.
1: Amen.
0: Amen.
1: I've served on church staffs.
0: Szolgáltam ilyen kisebb csoportokat.
1: I've served my last job at the Pentagon. I was served a 3-star general.
0: Az életem utolsó aktív szakaszában egy 3-csillagos tábornokként szolgáltam.
1: And he served a 4-star general. And my 3-star general boss, he served a 4-star general.
0: És aki fölöttem volt a ranglétrán, az pedig egy ő fölötte álló magasrangú katonatisztet szolgált.
1: There's a great many kingdom things we learn as we learn to serve others.
0: Nagyon sok Isten királyságának nagyon sok igazságát tudjuk megtanulni azáltal, hogy másokat szolgálunk.
1: But too many times we don't find this attitude in the body of Christ. We don't want to serve anyone.
0: De sajnos túl gyakran azt találjuk Krisztus testében, hogy vannak olyanok, akik nem nagyon akarnak szolgálni senkinek sem, senki felé.
1: But so many times our destiny is going to unfold as we are in fact serving visions of the vision of others.
0: Igazából, amikor odaadjuk magunkat arra, hogy másoknak a látását szolgáljuk, azáltal tudjuk megragadni a mi magunk elhívását.
1: Would you agree that God prepared as Joshua as he served under Moses?
0: Egyetértetek azzal, hogy Isten formálta, alakította Józsuét azáltal, ahogyan ő Mózest szolgálta.
1: Did God prepare Elisha as he served under Elijah?
0: És Isten felkészítette Elizeust azáltal, hogy Illésnek szolgált.
1: Did the Father prepare the disciples, the pillars of the church by serving under Jesus?
0: És az Atya maga felkészítette a 12 tanítványt azáltal, hogy az eklézsia oszlopaivá váljanak, ahogyan Jézust szolgálták.
1: Amen.
0: Amen.
1: And of course we still serve our master.
0: Természetesen mi is még mindig szolgáljuk a mesterünket.
1: Just a few of the thoughts of what that means.
0: Csak néhány gondolat arról, hogy ez mit jelent.
1: Serving another's vision means that I become a part of their resource to fulfill the God-given mandate that they have.
0: Az, hogy más valakinek a látását szolgálom, az azt jelenti, hogy Isten használ engem abban, hogy betöltse az ő akaratát.
1: As I've served in a number of different capacities, I'm there to serve not my vision, but their vision.
0: És amikor ezt teszem, akkor én nem a saját látásomat szolgálom, hanem annak a látásáért dolgozom, aki ott van a közelemben.
1: Joseph served Potiphar's vision, not his vision.
0: József egy időben Potifárnak a látását szolgálta, és nem az ő maga dolgáért tevékenykedett.
1: Right. When he was in prison, he served the vision of his actual captors, not his own vision.
0: Amikor a börtönben volt, akkor a rabtársainak az érdekében, a rabtársainak a látását szolgálta, nem a saját maga érdekében tett dolgokat.
1: And that's something that we have to develop and learn over decades.
0: És ez egy olyan dolog, amiben növekednünk kell, amit fejleszteni kell magunkban évtizedek alatt.
1: So, God, as Joseph served Potiphar and his jailers, he moved forward into God's purpose and plan for his life.
0: És ahogyan József hűséges volt abban, hogy sáfárként szolgált Potifár házában, és szolgálta a rabtársait, ezáltal formálódott ahhoz, hogy a saját elhívását be tudja tölteni.
1: For years, David served his father and his sheep and his herds.
0: Dávid éveken keresztül szolgálta az édesapjának a nyáját, a juhait.
1: For many more years, he served a demon-possessed king.
0: Aztán még több éven keresztül szolgálta a démonikus megszállás alatt lévő Saul királyt.
1: And we just need to read through and learn what the kingdom is teaching us, what David learned as he went. All that's written in scripture for us, for our benefit.
0: Érdemes azt végigkövetni egyszer Dávid életében, hogy milyen módon és miket tanult meg az életének ezekből a szakaszaiból, mert ezek a dolgok a mi tanulságunkra irattattak meg.
1: For 40 years Moses served his father-in-law Jethro.
0: 40 éven keresztül Mózes az ő apósát Jetrót szolgálta.
1: For almost two decades, a decade and a half, Paul serves the apostles and the leaders at the Church of Antioch.
0: Majdnem 20 évig Pál apostol az antiókiai gyülekezetnek a vezetőit szolgálta.
1: Amen.
0: Amen.
1: How do we fulfill our destiny?
0: Hogyan tudjuk tehát betölteni az elhívásunkat?
1: We need to first of all have a sense of destiny that God has given us.
0: Mindenek előtt tisztában kell legyünk azzal az elhívással, amit Isten adott nekünk.
1: Secondly, we need to think in terms of decades to be committed to this long-term perspective.
0: Másodszor pedig évtizedekben kell gondolkoznunk, és oda kell adnunk magunkat erre a folyamatra, amíg ez beteljesedik.
1: A lot of charismatics in particular don't think past lunch, much past a decade. Never mind. For those that can speak English, that's a bonus. Thirdly, we have to understand that destiny is a present tense concept.
0: Meg kell értenünk harmadsorban azt, hogy az elhívás az egy jelen idejű dolog.
1: Your future will be determined by the decisions we make or do not make today.
0: A jövődet az határozza meg, azok a döntések határozzák meg, amiket ma hozunk.
1: Amen.
0: Amen.
1: Step on the train.
0: Lépj fel a vonatra.
1: And finally, we need to understand and submit to the process of destiny.
0: És végül meg kell értenünk a folyamatát és az alapelveit az elhívásunk beteljesedésének.
1: We need to be faithful in the little things.
0: Hűségeseknek kell lennünk a kicsi dolgokon.
1: Faithful in stewarding the natural things.
0: Hűségeseknek kell lennünk abban, hogy sáfárok legyünk a természetes dolgokon.
1: And favor and submitting or in serving the vision of others that God puts us under.
0: És hűségeseknek kell lennünk abban, hogy másoknak a látását szolgáljuk, akinek a befolyása alatt vagyunk.
1: Amen.
0: Amen.
1: Let me just close by the story that I have right here. There's a picture, if you can see, that's a picture of Rebecca.
0: Hadd fejezem be egy történettel, amit itt felvetítettem. Ez a kép, ez Rebekát mutatná.
1: Okay, she's pouring water into a stone basin, and there are camels all around her.
0: Aki egy kikövezett medencébe vizet tölt, és körbeveszik tevék.
1: One of the brilliant stories of the book of Genesis.
0: Ami a Teremtés könyvének az egyik brilliáns, csodálatos története.
1: All of Israel for thousands of years to this day understand the God of Abraham and Isaac and Jacob.
0: Évezredeken keresztül Izraelben ezen a képen keresztül értették meg Istent, mint Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istenét.
1: And when Abraham's son Isaac, born of the promise of God, comes to manhood.
0: És amikor Ábrahám fia Izsák megszületett Isten ígérete alapján,
1: Abraham wants God's best bride for his son.
0: Ábrahám a legtökéletesebb mennyasszony szerette volna az ő fiának, Izsáknak.
1: So Abraham calls his most trusted servant, who stewarded his house and trusts in him.
0: Előhívta Ábrahám azt a szolgáját, aki az egész házán sáfár volt, és akiben a legjobban bízott.
1: And he says, take, 10 camels, fill them with treasures, with gold and with wealth, and go find my son a wife, a bride.
0: És azt mondta neki, hogy fogjál 10 tevét, ragd meg arannyal és mindenféle gazdagsággal, és menj el és találj egy feleséget az én fiamnak.
1: Again, all of this story is deeply embedded with revelations of the Father and of his son Christ and of his bride, the church.
0: Ez az egész történet tel is teli van az atyának a fiúval való és az ő mennyasszonyával való kapcsolatokról.
1: But what did the what happened is a servant went forth and he comes to a village, to a town.
0: És aztán, ahogy folytatódik a történet, elment ez a szolga, odaért egy faluhoz.
1: How is he going to accomplish this tasking given to him by Abraham?
0: Hogyan fogja most betölteni azt a megbízást, amit az ő ura adott neki?
1: And many of you know the story. He prays and asks God to show him who is this bride.
0: Sokan ismeritek a történetet, imádkozott és kérte Istent, hogy mutassa meg neki, hogy ki lesz ez a mennyasszony.
1: You know, if as a stranger I come into a town, there are customs that require them to be respectful and hospitable to me.
0: Hogyha én idegenként elmegyek egy faluba, egy településre, akkor elvárhatom azt, hogy ott úgy viselkedjenek velem, hogy egy bizonyos mértékig értékeljenek, vagy megbecsüljenek engem.
1: But the Lord showed this wise servant that that's not good enough.
0: De az Úr megmutatta ennek a szolgának, hogy ez önmagában véve még nem elég.
1: He's looking for someone exceptional.
0: Hanem valaki kivételes személyt kell keresnie.
1: This will be the bride, the wife of Isaac.
0: És ez az egészen kivételes valaki lesz majd Izsáknak a mennyasszonya.
1: And through her loins would ultimately one day come the Messiah.
0: És ő rajta keresztül fog majd a Messiás bejönni a világba.
1: And this is what happens. This young girl comes to draw water from the well as she does every day.
0: És aztán a következőképpen történt a dolog, ez a fiatal lány odament a kúthoz, hogy vizet húzzon a tevéknek, ahogyan minden nap szokta.
1: She sees the servant.
0: És meglátta a szolgát.
1: Offers him a drink of water coming out of the desert.
0: És megkínálta vízzel, ahogyan megérkezett az útjáról a sivatagból.
1: And then offers to give drink to his 10 camels who are now very thirsty.
0: És aztán felajánlotta neki azt is, hogy megitatja a 10 tevéjét, akik már nagyon szomjasak voltak.
1: She's not required to do this. She's not required to do this.
0: Nem lett volna neki ezt kötelessége megtenni.
1: On average, an empty camel, empty water, will need about 40 gallons, right? Which would be about, what, 150-160 liters?
0: Egy szomjas teve az egy olyan 160 liter vizet képes meginni.
1: Times 10 camels.
0: És ezt szoroz meg 10-zel. Majdnem 2 köbméter víz.
1: She didn't come over here and let me turn on the hose with my, you know, my hose, turn on the water spigot and fill it up. No.
0: Ez nem úgy ment neki, hogy volt egy ilyen kis kannája, amit megtöltött, és akkor egyszer odavitte.
1: She drew it from about maybe a 3 or 4 liter bucket out of a well.
0: Hanem ezt neki ilyen 4-5 literes vödörrel kellett kihúzni a kútból.
1: A couple thousand liters of water she drew on a undoubtedly hot day.
0: 1000 liter vizet kellett neki így felhúzni a kútból egy forró napon.
1: Watering 10 camels from a stranger she'd never met, never seen before.
0: Hogy megitassa egy olyan idegennek a 10 tevéjét, akit soha nem látott korábban.
1: Rebecca wasn't living in the future, she was living in the present.
0: Látjátok, Rebecca nem a jövőbeli dolgokkal volt elfoglalva, hanem a jelenben élt.
1: And at that moment in the hot sun as she was sweating and laboring,
0: és abban a pillanatban, ahogyan ott a forró napon dolgozott és izzadt,
1: being faithful in little things,
0: hűséges volt a kicsin,
1: faithful in the natural things,
0: hűséges volt a természetesben.
1: Faithful in serving another.
0: Hűséges volt abban, hogy más szolgáljon.
1: She didn't realize that she was watering the very camels that belonged to her.
0: Nem vette észre azt, hogy igazából a saját tevéit itatja.
1: Because when she finished,
0: Mert amikor befejezte ezt,
1: she went back to Isaac with those ten camels.
0: Akkor végül visszament ezzel a 10 tevével Izsákhoz.
1: Now again, all of this is a beautiful story that speaks of the Father and His Son, the Holy Spirit sent as a servant to go find the bride, and all of these beautiful pictures. But it's very practical too.
0: Ez egyik oldalról egy csodálatos kép, amit a Szent Szellem ad az atyáról, az ő fiáról, a fiának a mennyasszonyáról, de vannak benne nagyon gyakorlati tanítások is.
1: So I will close with this question, this destiny question.
0: A következő elhívási kérdéssel szeretném bezárni.
1: Are you watering your camels?
0: A saját tevéiteket itatjátok-e?
1: Amen?
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat második része, melyben Darko Kleinert hallottuk.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: watering your camels?
1: A saját teveiteket itatjátok-e?
0: Amen?
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat második része, melyben Darko Kreinert hallottuk.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Biztos vagyok benne, hogy Eileen jó munkát végzett tegnap.
3: Amen. Well, I'm glad to be here.
2: Örülök, hogy itt vagyok.
3: I came directly from the United States from a major conference there.
2: Egyenesen az Egyesült Államokból jöttem, ott volt egy nagy konferencia.
3: I've had a night's sleep and I'm ready to go.
2: Jól aludtam éjjel, úgyhogy most készen vagyok nyomulni.
3: And I want to pick up from where Eileen finished approximately.
2: Körülbelül ott szeretném folytatni, ahol Eileen abba hagyta.
3: And you'll find this is on page 9 of your notes.
2: Ezt a jegyzetetek 9. oldalán találjátok.
3: But I just felt as I was praying this morning, I need to underline something.
2: De úgy éreztem, hogy ma reggel imádkoztam, hogy valamit alá kell húznom.
3: Because what I believe you saw yesterday was that John the Baptist was a forerunner.
2: Mert szerintem tegnap azt tudtátok meg, hogy Keresztelő János előfutár volt.
3: He was sent by God to prepare the way.
2: Isten azért küldte őt, hogy elkészítse az utat.
3: He was sent by God to point to the light.
2: A világosságra kellett mutatnia.
3: But he himself was none of these things.
2: De nem ő volt a világosság.
3: And it's easy to be in something which was of God a few years ago.
2: Könnyű benne lenni valamibe, ami Istentől volt néhány évvel ezelőtt.
3: And God moves on.
2: Aztán Isten tovább ment.
3: And we stay where God was 10 years ago and we're not in the present thing that God is saying or doing.
2: És mi ott ragadtunk, amit Isten cselekedett 10 évvel ezelőtt, és nem vagyunk benne Isten jelenlegi mozdulásában.
3: Because God's a moving God.
2: Mert Isten mozgó Isten.
3: And he's going from one degree of glory to another.
2: És a dicsőség egyik szintjéről a másikra megy.
3: And he will not be satisfied until the whole earth becomes the kingdom of God.
2: És nem elégedett addig, amíg az egész föld nem az ő királysága.
3: Amen. I mean, Daniel saw this. We read in Daniel chapter 2.
2: Daniel látta ezt, a Daniel 2-ben olvassuk ezt.
3: He had a revelation of the kingdom.
2: Ő kapott egy kijelentést a királyságról.
3: God showed him this stone, which was thrown into the political affairs of this world.
2: Isten megmutatta neki ezt a követ, ami bele lett dobva a világ politikai eseményeibe.
3: And it has the power to cause every other alternative political system to collapse and to be blown away as dust.
2: És ennek ereje volt arra, hogy minden egyéb politikai rendszert porrá zúzzon és elfújjon, mint a szél.
3: And then this stone grows into a great mountain which fills the whole earth.
2: Aztán ez a szikla hatalmas hegyé növekedett, amelyik betöltötte az egész földet.
3: Amen. Nothing else is left except the kingdom.
2: Semmi más nem maradt, csak a királyság.
3: We're told in Haggai that God will shake every nation.
2: Ageusnál azt olvassuk, hogy Isten minden nemzetet meg fog rázni.
3: But the purpose is redemptive, it's not destructive.
2: De ennek a célja megváltó jellegű, nem pusztító jellegű.
3: Is to bring every nation to the desire of all nations.
2: Az a célja, hogy minden nemzetet ahhoz vonzon, akit minden nemzetek óhajtanak.
3: That is to the feet of the Lord Jesus Christ.
2: Azaz az Úr Jézus Krisztus lábához.
3: We're told in Hebrews chapter 12.
2: Azt olvassuk a Zsidó 12-ben.
3: That everything which is not the kingdom will be shaken.
2: Hogy minden meg lesz rázva, ami nem a királyság.
3: And only the kingdom will remain unshaken in a shaking world.
2: És csak a királyság marad meg megingathatatlanul egy ingadozó világban.
3: Amen. And it doesn't take much sense to realize that we're living in these days right now.
2: Nem kell sok észrehoz, hogy tudjuk, hogy ilyen napokban élünk, ma ilyen rázkodó napokban.
3: And we've got to keep up with God.
2: És Istennel lépést kell tartanunk.
3: I'm learning new things all the time.
2: Én is állandóan új dolgokat tanulok.
3: I was in India in January of this year.
2: Idén januárban Indiában voltam.
3: And I had my first experience of new things which I had never done before.
2: És átéltem olyan dolgokat életemben először, amiket azelőtt sose csináltam.
3: I've learned more in the past 2 years in the previous 40 years of my ministry.
2: A szolgálatom elmúlt 2 évében többet tanultam, mint az azt megelőző 40 évben.
3: And in the last 6 months I've learned things which I never knew before.
2: És az utóbbi 6 hónapban is tanultam olyan dolgokat, amiket ezelőtt sose tudtam.
3: I realized that the rate of learning is increasing.
2: És rájöttem, hogy a tanulás súlya növekszik.
3: So I want you to be wide open to the new thing that God is saying.
2: Tehát szeretném, hogy tágra nyitnátok magatokat az előtt, az új dolog előtt, amit Isten cselekszik.
3: As I was praying this morning, I felt God tell me to just begin my messages with this.
2: És ahogy ma reggel imádkoztam, úgy éreztem, hogy Isten azt mondja, hogy az üzenetemet a következővel kezdjem.
3: I'm sure you've heard me say this before.
2: Biztos vagyok benne, hogy hallottátok már ezt tőlem az előtt.
3: And it will not do any harm to repeat it.
2: De nem fog ártani megismételni.
3: And the great, probably one of the greatest differences between what I have come to call John the Baptist Christianity and the real kingdom is this.
2: Valószínűleg a legnagyobb különbség a között, amit én úgy nevezek, hogy Keresztelő János kereszténység és a királyság kereszténysége között a következő.
3: Of evangelical Christendom is still living in John the Baptist Christianity.
2: Mert az evangéliumi kereszténység zöme még mindig a Keresztelő János kereszténységben él.
3: They can talk about the kingdom, but they cannot make it come.
2: Tudnak beszélni a királyságról, de nem tudják elhozni azt.
3: They can talk about eternal life, but they don't actually live the eternal life.
2: Tudnak beszélni az örök életről, de nem élnek valójában Isten örök életében.
3: They can point to the light, but they themselves cannot be the light.
2: Rá tudnak mutatni a világosságra, de ők maguk nem tudnak a világosság lenni.
3: The bottom line that we need to understand is the way our prayer life changes.
2: De számomra az alapvető kérdés, amit meg kell értenünk, az az, ahogyan megváltozik az ima életünk. Keresztelő János is imádkozott.
3: He taught his disciples to pray.
2: És a tanítványait is tanította imádkozni.
3: But when the disciples came to Jesus,
2: de amikor a tanítványok Jézushoz mentek,
3: and it suddenly was revealed to them that prayer was important.
2: És hirtelen kijelentetett nekik, hogy az ima fontos dolog.
3: They said to Jesus, Lord Jesus, teach us how to pray. The same way that John the Baptist taught his disciples.
2: Azt mondták Jézusnak, hogy Uram, taníts minket imádkozni, ugyanúgy, ahogy Keresztelő János is tanította az ő tanítványait.
3: And Jesus refused to do that.
2: De Jézus erre nem volt hajlandó így.
3: Now I'm not going to teach you to pray like John the Baptist.
2: Azt mondta, én nem úgy tanítalak titeket imádkozni, ahogy Keresztelő János imádkozott.
3: I'm going to teach you to pray an entirely new way.
2: Hanem egy egészen új módon tanítalak titeket imádkozni.
3: And it's the way that I pray.
2: Ez pedig az a mód, ahogyan én imádkozom.
3: That which I've demonstrated to you for 3.5 years, now you must learn the same prayer life.
2: Amit bemutattam nektek 3.5 éven keresztül, most meg kell tanulnatok ugyanazt az ima életet.
3: And it's in that first phrase.
2: És abban az első mondatban találjuk
3: he
2: ezt.
3: Says, when you pray,
2: azt mondta, amikor imádkoztok,
3: you absolutely must be able to say, my father.
2: Kétségtelenül képesnek kell lennetek azt mondani, hogy én atyám.
3: Now that's absolutely essential.
2: Ez alapvetően fontos.
3: And his passion was that his disciples should come into that same relationship.
2: És Jézus szíve azért égett, hogy a tanítványai ugyanolyan kapcsolatba jussanak az atyával, mint ő.
3: Now, we were living in a city of Bombay, India in 1965.
2: 1965-ben Bombayban, Indiában éltünk.
3: It was a dark demonic city.
2: Egy sötét démoni város volt.
3: With 2 or 3 tiny churches in a city of more than 5 million people.
2: 2-3 kis gyülekezet volt egy akkor több mint 5 milliós városban.
3: And one morning, just after I was baptized in the Holy Spirit.
2: Egy reggelen, épp azután, hogy bemerültem Szent Szellembe.
3: The Spirit of God came into my study.
2: Isten szelleme bejött a dolgozószobámba.
3: Filled that study with his presence.
2: Betöltötte a jelenlétével a dolgozószobát.
3: And he actually showed me the Father.
2: És konkrétan megmutatta nekem az atyát.
3: Now, apart from my conversion, that was probably one of the major experiences that I've ever had.
2: A megtérésemen kívül ez volt valószínűleg az életem legnagyobb élménye.
3: And Jesus spends a lot of time saying to his disciples, look, when the Spirit comes, he is going to show you the Father.
2: Jézus sok időt töltött azzal, hogy a tanítványainak azt magyarázta, hogy amikor eljön a Szent Szellem, ő majd megmutatja nektek az atyát.
3: I've tried to find the best words to describe what it's like to know the Father.
2: Megpróbáltam megtalálni a legjobb szavakat annak leírására, hogy milyen az atyát ismerni.
3: I've given you a living demonstration for 3.5 years of what it's like to be in real relationship with the Father.
2: Élő módon bemutattam nektek 3.5 éven keresztül, hogy milyen dolog valódi kapcsolatban élni az atyával.
3: Now you've seen the demonstration.
2: Most már láttátok ennek a bemutatását.
3: You've heard the best teaching possible.
2: Hallottátok a lehető legjobb tanítást.
3: But you still haven't got it.
2: De még mindig nem esett le a tantusz.
3: It's not become experiential for you.
2: Még nem éltétek át.
3: And one of the great purposes of the Spirit coming is that He will come.
2: És a Szellem eljövetelének az egyik legnagyobb célja az, hogy ő eljön.
3: And when He comes,
2: és amikor eljön,
3: He's going to show you the Father.
2: Akkor megmutatja nektek az Atyát.
3: And when He shows you the Father,
2: és amikor megmutatja nektek az Atyát,
3: start to pray as a son to that Father.
2: És elkezdetek fiúként imádkozni ehhez az Atyához.
3: Then and only then will you really begin to pray properly.
2: Akkor és csak akkor kezdetek majd megfelelő módon imádkozni.
3: And I'm looking at all you precious ones.
2: És most rátok nézek, ti drágák.
3: And I'm going up and down the rows.
2: És nézek egyik sorról a másikra.
3: I could say she's got it.
2: És azt mondom, meg tudom mondani, mert látom az arcotokon, hogy melyiktek érti már ezt, és melyiktek nem élte még át. Hogyha ebből a konferenciából ezt az egyet jegyzitek meg, meg fogja érni, hogyha ezt az egyet felfogjátok igazán.
3: The Father becomes as real to you as He is to me.
2: Hogy az Atya ugyanolyan valósággá váljon a számotokra, mint amilyen a számomra. És még fontosabb ennél az, hogy ugyanolyan valóságosá váljon a számotokra, amilyen valóságos Jézus számára volt az ő földi élete alatt. Mert az igének az a megdöbbentő igazsága, hogy minket ugyanarra a kapcsolatra hívott el Isten önmagával, amilyen Jézussal volt neki. Amikor Jézus felment a mennybe, azt mondta Máriának, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Figyeljétek meg, hogy ezt egy nőnek mondta, nem egy férfinak.
3: Amen. Because when you, I don't know how it reads in German, but when you read the English Bible, it seems to be a very masculine deal.
2: Nem tudom, hogy a német Biblia hogy van, de amikor az angol Bibliát olvassa az ember, akkor ez egy nagyon férfias ügyletnek tűnik.
3: Because you're called to be God's son.
2: Mert Isten fiainak vagyunk elhívva.
3: And we're called together to be brethren.
2: És együtt pedig testvéreknek, atyafiaknak vagyunk el.
3: Father becomes as real to you as He is to me.
2: Hogy az Atya ugyanolyan valósággá váljon a számotokra, mint amilyen a számomra. És még fontosabb ennél az,
3: He becomes as real to you as He was to Jesus in His earthly life.
2: Hogy ugyanolyan valóságosá váljon a számotokra, amilyen valóságos Jézus számára volt az ő földi élete alatt.
3: The truth of Scripture is we are being called into the exactly the same relationship.
2: Mert az igének az a megdöbbentő igazsága, hogy minket ugyanarra a kapcsolatra hívott el Isten önmagával, amilyen Jézussal volt neki. Amikor Jézus felment a mennybe, azt mondta Máriának, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Figyeljétek meg, hogy ezt egy nőnek mondta, nem egy férfinak.
3: Amen. Because when you, I don't know how it reads in German, but when you read the English Bible, it seems to be a very masculine deal.
2: Nem tudom, hogy a német Biblia hogy van, de amikor az angol Bibliát olvassa az ember, akkor ez egy nagyon férfias ügyletnek tűnik.
3: Because you're called to be God's son.
2: Mert Isten fiainak vagyunk elhívva.
3: And we're called together to be brethren.
2: És együtt pedig testvéreknek, atyafiaknak vagyunk elhívva.

0: volt neki. Amikor Jézus felment a mennybe, azt mondta Máriának, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Figyeljétek meg, hogy ezt egy nőnek mondta, nem egy férfinak.
1: Amen. Because when you, I don't know how it reads in German, but when you read the English Bible, it seems to be a very masculine deal.
0: Nem tudom, hogy a német Biblia hogy van, de amikor az angol Bibliát olvassa az ember, akkor ez egy nagyon férfias ügyletnek tűnik.
1: Because you're called to be God's son.
0: Mert Isten fiainak vagyunk elhívva.
1: And we're called together to be brethren.
0: És együtt pedig testvéreknek, atyafiaknak vagyunk elhívva. Az egész nagyon férfiasan hangzik. De hogyha még soha nem hallottátok ezt tőlem, hadd mondjam el ma reggel újra.
1: The Greek word for son is not masculine.
0: Valakinek a fiát jelentő görög szó nem hímnemű, és az atyafit jelentő szó sem hímnemű, nem férfiakra vonatkozik, hanem ugyanúgy vonatkoztatható nőkre, mint férfiakra. És meg kell ismernetek az atyát, és szellemben a fiává kell lennetek.
1: Jesus has ascended to his father and to your father.
0: Jézus felment az ő atyához és a ti atyátokhoz.
1: And when you learn to pray like a son,
0: és amikor megtanultok fiúként imádkozni,
1: Jesus said, only then do you really learn how to pray.
0: Jézus azt mondta, csak akkor tanultok meg igazán imádkozni.
1: Because there's basically four things about praying like a son.
0: Mert igazából négy dolog kell ahhoz, hogy az ember fiúként imádkozzon.
1: Number one, you have a relationship with the Father.
0: Először is kapcsolatban kell lennünk az atyával.
1: You see, it's very clear from scripture.
0: Tudjátok, az igében nagyon világos.
1: That Jesus did not come and die on a cross to save us from our sins primarily.
0: Hogy Jézus nem azért jött el elsősorban és halt meg a kereszten elsősorban, hogy a bűneinktől megmentsen minket.
1: Now we've believed that and we've taught that for years, but we've got to get our thinking changed now.
0: Mi ezt hisszük és évekig ezt tanították nekünk, de meg kell, hogy változzon a gondolkodásunk erről.
1: Jesus did not come primarily to save us from our sin.
0: Jézus nem elsősorban azért jött, hogy a bűneinktől megmentsen minket.
1: He came to mend a relationship.
0: Hanem azért jött, hogy egy kapcsolatot meggyógyítson, megjavítson.
1: Part of that was to deal with sin, but that's only part of the issue.
0: Ennek a része volt az, hogy elbánjon a bűnnel, de ez csak egy része a történetnek.
1: What he was passionately purposing to do was this.
0: Jézus szenvedélyes célja az volt.
1: I want to bring men back to the Father in perfect relationship.
0: Azt mondta, hogy vissza akarom vinni az embereket az atyával való tökéletes kapcsolatba.
1: John chapter 14 verse 6, which we all know off by heart.
0: János 14:6 azt mondja, amit mindannyian fejből tudunk.
1: It says Jesus was speaking.
0: Jézus beszél itt.
1: He's just speaking this to Peter.
0: Jézusnak éppen, Péternek mondta éppen.
1: He's really failed, or he's about to fail Jesus miserably.
0: Péter teljesen elrontotta a dolgot, éppen arra készül, hogy teljesen eltéveszte azt, amit Jézus akar.
1: Totally unfit, and he's, I'm useless as a disciple, let me go back to fishing.
0: Teljesen méltatlannak és használhatatlannak tartja magát tanítvány minőségében, és azt mondja, hogy hagyd menjek vissza horgász, halászni. De Jézus azt mondta Péternek, most hozzád beszélek, és a hozzád hasonló emberekhez, akik teljesen használhatatlannak érzik majd magukat önmagukban, amikor felfogjátok ezt a kapcsolatot az atyával,
1: you become the perfect material to make mighty apostles out of.
0: Akkor tökéletes alapanyag lesztek ahhoz, hogy hatalmas apostolokká váljatok.
1: When you're no longer confident in yourself.
0: Amikor már nem bíztok magatokban.
1: And you live in total dependence upon God, then at last you become really useful to me.
0: És teljesen Istentől függve éltek, akkor végre alkalmasak lesztek arra, hogy használjalak titeket.
1: You're no good to me.
0: Amíg valakinek gondoljátok magatokat, nem vagytok jók a számomra.
1: While you think that you can do something in your own strength, you are useless.
0: Miközben azt gondoljátok, hogy valamit tudtok a saját erőtökkel tenni, használhatatlanok vagytok.
1: But when you're totally convinced in yourself of your uselessness.
0: De amikor már meggyőzöttök teljesen arról, hogy használhatatlanok vagytok önmagatokban.
1: You're a, You're a failure and you'll never able to do anything properly.
0: Kudarcos

0: vagytok, és soha nem tudtok semmit normálisan megcsinálni, akkor engedjétek, hogy átvegyem az uralmat az emberi lényetek fölött, és akkor megmutatom, hogy mit tudok veletek csinálni.
1: So don't be troubled, Peter.
0: Tehát ne zavarjon ez téged, Péter.
1: I've got to prepare a place for you.
0: Elmegyek, hogy helyet készítsek neked.
1: He's not talking about some mansion in the sky, in the eternal realm. He's talking about now.
0: És itt nem arról van szó, hogy az örökkévaló világban, a mennyben egy lakást készít Péternek, itt a jelenről van szó.
1: He's not talking about when he comes in his second coming.
0: Nem arról van szó, hogy amikor majd másodszor visszajön.
1: He's talking about when he comes back in his resurrection.
0: Hanem arról, amikor majd feltámadás után visszajön.
1: 3 days from now, Peter.
0: Péter, 3 nap múlva.
1: I'm coming back.
0: Visszajövök.
1: In my resurrection.
0: Feltámadva.
1: And I will then have prepared a place for you.
0: És akkorra már helyet készítek neked.
1: There's a special spot just for Peter.
0: Van egy különleges hely csak Péter számára.
1: Where you and the Father can have the same relationship that I already have.
0: Ahol te, Péter, olyan kapcsolatban lehetsz az Atyával, amilyen kapcsolatban én már vagyok velem. Aztán azt mondja a 6. versben, én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet. Aztán mit mond? Senki sem mehet hova? Hova? Nem a mennybe.
1: To the Father.
0: Hanem az Atyához.
1: No one can come to the Father except through me.
0: Senki sem mehet az Atyához, csak általam.
1: And when you've come to the Father,
0: és amikor az Atyához jöttetek,
1: then you can have the same relationship with the Father that I have been demonstrating to you for these last 3.5 years.
0: Akkor ugyanolyan kapcsolatban lehettek az Atyával, amilyet én bemutattam nektek az elmúlt 3.5 évben.
1: Now, if that happens to you,
0: ha ez megtörténik veletek,
1: in this conference,
0: ezen a konferencián,
1: if it hasn't already happened,
0: ha még nem történt meg,
1: and you begin to live that way,
0: és elkezdetek így élni,
1: I tell you, when you go back to wherever you've come from,
0: mondom nektek, hogy amikor majd visszamentek oda, honnan jöttetek,
1: you're going to be powerful,
0: erősek lesztek,
1: and you're going to be fruitful,
0: és gyümölcsözők,
1: because of that relationship,
0: emiatt a kapcsolat miatt.
1: Amen. Now that's so important.
0: Ez annyira fontos, hogy ezt megértsétek.
1: This happened to me in April 1965.
0: Ez velem 1965 áprilisában történt meg.
1: Before then I was a stiff old British Baptist.
0: Azelőtt egy merevnyakú brit baptista voltam.
1: That's a pretty formidable combination.
0: Ez egy elég veszélyes összeállítás.
1: To be a Baptist is bad enough.
0: Elég rossz dolog már baptistának lenni önmagában.
1: But to be a British Baptist.
0: De brit baptistának lenni.
1: No. That's even worse.
0: Az még rosszabb.
1: I was stiff.
0: Merev voltam,
1: proper,
0: megfelelő, helyes,
1: never raised my hand,
0: soha nem emeltem fel a kezem, jól viselkedtem, soha nem lelkesedtem be.
1: When the Spirit came,
0: de amikor a Szellem eljött,
1: showed me the Father,
0: és megmutatta nekem az Atyát,
1: in my study,
0: a dolgozószobámban,
1: all by myself,
0: egyedül voltam,
1: I began to dance.
0: Elkezdtem táncolni.
1: It wasn't very elegant.
0: Nem voltam túl elegáns ezzel.
1: I don't think any ballet company would have hired me.
0: Szerintem egyik jó vállalat sem vett volna fel a munkatársai közé.
1: But God loved it.
0: De Istennek nagyon tetszett.
1: One of his kids was getting excited about it.
0: Mert az egyik gyermeke belelkesedett miatta végre.
1: And I danced around my study.
0: És ott táncoltam körben a dolgozószobámban, és azt mondtam. Te szeretsz engem.
1: You love me.
0: Szeretsz engem.
1: And I began to love him back.
0: És én elkezdtem őt viszont szeretni.
1: Now that was April 1965.
0: Ez 1965 áprilisában történt.
1: 40 years ago.
0: 40 évvel ezelőtt.
1: Now that was a massive, important turning point in my life.
0: Ez az életemben egy jelentős fordulópont volt.
1: Now it's got deeper.
0: Egyre mélyebb lett ez a kapcsolat.
1: It's got richer.
0: Gazdagabb lett.
1: But that was the moment it began.
0: De ebben a percben kezdődött el.
1: Ever since then,
0: azóta
1: I've been swimming in the ocean of God's love for Alan Vincent.
0: Isten Alan Vincent iránti szeretetének az óceánjában úszom.
1: And I had many wonderful experiences.
0: És sok csodálatos átélésem volt ezen belül.
1: I got home from the conference in America to my home. I was there for just 36 hours.
0: Amikor Amerikában a konferenciáról hazaértem, csak 36 órát töltöttem otthon.
1: Eileen was already in Austria.
0: Eileen már Ausztriában volt.
1: It was my birthday.
0: A születésnapom volt. Egyedül voltam.
1: But and I just sat in my chair in my study.
0: De ott ültem a székemen a dolgozószobámban.
1: And I put on the praise tape on my computer, put on some earphones.
0: Számítógépen betettem egy dicsőítő lemezt, szóltattam a fejhallgatómat.
1: And the father came.
0: És jött az atya.
1: And he gave me a birthday hug.
0: És egy születésnapi ölelést kaptam tőle.
1: And I was just overwhelmed with his love all over again.
0: És újra lehengerelt ez ő szeretete teljesen. Ez az életem hajtó ereje.
1: That's why I can take various painful experiences and still be absolutely joyful.
0: Ezért tudok átélni mindenféle fájdalmas élményeket, úgy, hogy közben teljesen örömteli maradok.
1: It's the absolute foundation.
0: Ez az abszolút alap.
1: Now, if you are a son, you have a relationship.
0: Ha fiú vagy, akkor kapcsolatod van.
1: You know the father.
0: Ismered az atyát.
1: The father knows you.
0: Az atya ismer téged.
1: You have intimacy together.
0: És bensőséges kapcsolatotok van egymással.
1: And there are times when you just want to go alone, shut the door and spend time with your father.
0: És vannak esetek, amikor egyszerűen el akarsz vonulni a világtól, bezárni az ajtót magad mögött és csak kettesben lenni az atyával. Nagyszerű dolgok az ima alkalmak, a konferenciák is nagyszerű dolgok.
1: The bottom line is, how do you and father get on when you are alone and no one else?
0: De a lényeg az, hogy hogy vagy el az atyával akkor, amikor csak kettesben vagytok és senki nincs a közelben.
1: Because that's the foundation, that's the bottom line.
0: Mert ez az alap.
1: Amen. Now John the Baptist never knew that.
0: Keresztelő János nem ismerte ezt a kapcsolatot.
1: He could pray as a petitioner.
0: Tudott imádkozni kérelmezőként.
1: But he could not pray as a son.
0: De fiúként nem.
1: Jesus said, "No, I'm not going to teach you to pray like John the Baptist."
0: Jézus azt mondta a tanítványoknak, én nem úgy tanítalak titeket imádkozni, ahogy János tanította a tanítványait.
1: I'm going to teach you to pray like me.
0: Hanem úgy tanítalak titeket imádkozni, ahogy én imádkozom.
1: I'm going to send the Spirit.
0: És elküldöm a Szent Szellemet.
1: And the Spirit's going to show you the Father.
0: És ő majd megmutatja nektek az atyát.
1: You're going to learn to pray like the son that you are.
0: És akkor majd megtanultok úgy imádkozni, mint fiak, akik vagytok is.
1: The Father and the Spirit and the Son have agreed together about something.
0: Mert az Atya, a Fiú és a Szent Szellem megegyeztek valamiben.
1: They're going to love you the way they love each other.
0: Abban, hogy ők fognak szeretni téged, ahogy egymást szeretik.
1: Isn't that fantastic?
0: Nem óriási?
1: That's what my Bible says. It's what your Bible says.
0: A mi Bibliánk, az én Bibliám és a tiétek is ezt mondja. Szeressétek egymást.
1: The perfection of the love of the Godhead.
0: Az Atya. Az Istenség szeretetének a tökéletességével. És az én atyám úgy szeret titeket, hogy engem szeret, ezt mondta Jézus. És ha szerettek engem, és megtartjátok a parancsaimat, akkor a Szellem, az Atya, és a Fiú, mi eljövünk mindhárman, és veletek fogunk lakozni. Nem elképesztő, óriási. És akkor,
1: out of that relationship,
0: ebből a kapcsolatból fakadóan,
1: you can ask whatever you will,
0: kérjetek, amit akartok,
1: and the Father will do it,
0: és az Atya meg fogja tenni,
1: in order that he might be glorified.
0: Azért, hogy megdicsőüljön.
1: When Jesus stood outside the tomb of Lazarus,
0: amikor Jézus Lázár sírja előtt állt,
1: he said deliberately with a loud voice,
0: szándékosan azt mondta hangosan,
1: Father,
0: Atyám,
1: I thank you that you have heard me.
0: Köszönöm, hogy meghallgattál engem.
1: Past tense.
0: Múlt idő.
1: And then he said, Father,
0: aztán azt mondta, Atyám,
1: I thank you that you always hear me.
0: Köszönöm, hogy te mindig meghallgatsz engem.
1: Because he had prayed about Lazarus.
0: Mert ő Lázárért imádkozott.
1: And God had said, wait 4 days, son.
0: És Isten azt mondta, fiam, várj 4 napig.
1: Don't go too soon.
0: Ne menj oda túl hamar.
1: Wait until that body is stinking rotten.
0: Várj, míg az a test elkezd bűzleni és bomlani. Úgyhogy tudják az emberek, hogy ez csoda.
1: And then you go,
0: és aztán menj el.
1: You go,
0: menj el.
1: And already in spirit, Lazarus is raised from the dead.
0: Lázár akkor a szellemben már feltámadott lesz.
1: Don't pray for 2 hours at the tomb. Just speak a word of authority.
0: Ne imádkozz 2 órán át a sír előtt, hanem csak szólj egy hatalmi szót, és akkor feltámad, puff.
1: So Jesus did exactly what his father told him to do.
0: Jézus pontosan azt tette, amit az atya mondott neki.
1: And when he came to the tomb,
0: és amikor a sírhoz ért,
1: he let everybody know his total confidence.
0: Mindenkivel, in the Father. Mindenkivel tudatta, hogy ő teljesen bízik az Atyában. Atyában.
1: And what the Father had already said.
0: És abban, amit az Atya már mondott.
1: And so when he stood at the tomb,
0: tehát amikor ott állt a sír előtt,
1: he said, Father, I thank you, you always hear me.
0: Azt mondta, Atyám, köszönöm, hogy te mindig meghallgatsz engem.
1: Because he said that this is the way it is with sons.
0: Mert azt mondta, a fiúkkal így van a helyzet.
1: Sons always get their prayers answered.
0: A fiak mindig választ kaptak az imáikra.
1: Amen. Sons have rights.
0: A fiaknak jogaik vannak.
1: They have a right to be heard, and the Father will answer them.
0: Joguk van arra, hogy az Atya meghallgassa őket és válaszoljon nekik.
1: Thirdly, sons have resources.
0: Harmadszor a fiaknak vannak forrásaik.
1: All that the Father has becomes theirs automatically.
0: Mindez, ami az Atyái, automatikusan az övék.
1: Amen. Whatever my Father has, I can access it because I'm his son and use it on earth to destroy the kingdom of darkness.
0: Akármilyen van az Atyámnak, ahhoz én hozzáférhetek, mert a fia vagyok, és használhatom mindazt arra, hogy a földön a sötétség országát pusztítsam.
1: I can live just like Jesus.
0: Élhetek pont úgy, mint Jézus.
1: That's what I'm called to do.
0: Erre vagyok elhívva.
1: Jesus said quite a few times.
0: Jézus elég sokszor mondta.
1: He said it to his disciples.
0: A tanítványainak.
1: He said, follow me.
0: Kövessetek engem.
1: Follow me.
0: Kövessetek engem.
1: The apostle Paul again and again would say to his spiritual sons.
0: Pál apostol újra és újra mondta az ő szellemi fiainak.
1: He would say, follow me.
0: Kövessetek engem, mondta.
1: As I follow Christ.
0: Ahogy én Krisztust követtem.
1: Now, almost without exception,
0: majdnem
1: this particular Greek word is used.
0: Ilyenkor majdnem kivétel nélkül egy bizonyos görög szót használ az ige.
1: The Greek word is the word mimetis.
0: Ez a mimetis, ez a.
1: And we get the English word mimic comes.
0: Görög szó, ebből a mimika szó származik
1: exactly
0: például.
1: Copy someone else.
0: Ez azt jelenti, hogy tökéletesen utánozni valaki
1: now,
0: mást.
1: Ask Gerhard now.
0: Akkor megkérem most Gerhardot, hogy utánozzon engem. És itt mutogatnak, különböző mozdulatokat tesznek, és amit Ellen csinál, azt csinálja Gerhard is.
1: Amen? Now that's being a mimic.
0: Na, ez az utánzás.
1: Whatever I do,
0: amit én teszek,
1: you do the same thing,
0: te ugyanazt teszed,
1: in exactly the same way.
0: Ugyanúgy.
1: Now that's what Jesus is saying to his disciples.
0: Jézus is ezt mondta a tanítványainak.
1: He's not saying, just follow behind me.
0: Nem azt mondta csak, hogy jöjjetek utánam.
1: And you just walk behind.
0: Járjatok mögöttem. Nem azt mondta.
1: And Paul, he's saying, look, copy me.
0: Hanem azt mondta, hogy utánozzatok engem. Utánozzátok, amit csinálok. Pál is ezt mondta. Én élő módon bemutatom nektek, mit jelent Isten fiának lenni. Ti is éljetek ugyanúgy. Tegyétek ugyanazt. És akkor az Atya ugyanúgy veletek lesz, ahogy velem van. És hogyha ez nem leesik a tantusz nálatok, akkor nem lesz semmi gondotok azzal, hogy erővel terjesszétek a királyságot.
1: So the apostle Paul has spiritual sons.
0: Tehát Pál apostolnak is voltak szellemi fiai.
1: Timothy, Titus, Epaphroditus, there are quite a few named in scripture.
0: Timóteus, Titus, Apophroditus.
1: He says the same thing to them.
0: Elég sokan vannak, ugyanezt mondta Pál nekik. Timóteus, utánozz engem, ahogy én utánozom Krisztust.
1: I'm doing exactly what Jesus did.
0: Én ugyanazt csinálom, amit Jézus tett.
1: And I'm getting the same results.
0: És ugyanazokat az eredményeket látom.
1: Now do what I'm doing.
0: Te is tedd azt, amit én.
1: Because I'm doing what Jesus did.
0: Mert én azt teszem, amit Jézus tett.
1: And you'll get the same results.
0: És te is ugyanazokat az eredményeket fogod látni.
1: Amen. Now that's what we're being called to.
0: Erre vagyunk elhívva.
1: Now I felt I just wanted to lay that in as a preparation for where we're going from here.
0: Úgy éreztem, hogy ezt alapként lefektettem mindahhoz, ahova haladni fogunk innen kezdve.
1: Because we're being called into sonship.
0: Mert minket Isten fiúságra hívott el.
1: Whether we're male or female, it's still sonship.
0: Akármilyen neműek vagyunk, fiak vagyunk.
1: We're called to exactly copy Jesus.
0: Ugyanarra vagyunk elhívva, hogy pontosan utánozzuk Jézust.
1: And it begins with the power of an intimate prayer life.
0: És ez a bensőséges ima élet erejével kezdődik.
1: When I truly become his son,
0: amikor én igazán Isten fia lettem,
1: I can ask anything of the Father.
0: Azután már bármit kérhetek kérhetek az atyától, és ő meg fogja tenni nekem.
1: And he will be glorified.
0: És ő megdicsőül.
1: Because when I'm a true son,
0: mert amikor igazi fiú vagyok,
1: I'm only asking for things which the Father has told me to ask for.
0: Akkor csak olyan dolgokat kérek tőle, amiket ő mondott nekem, hogy kérjem.
1: Well, why do I have to ask?
0: De akkor miért kell kérnem?
1: Because in the righteousness of God, it has to be a prayer of a man to allow God to intervene in the affairs of this world.
0: Mert Isten igazságossága szerint egy ember imája az, ami megengedett Istennek azt, hogy beavatkozzon az emberi dolgokba.
1: I hope you understand this.
0: Remélem értitek ezt.
1: That in order to fulfill all righteousness,
0: ahhoz, hogy minden igazságot betöltsünk,
1: and to keep the door of salvation open to man,
0: és az üdvösség ajtaját nyitva tartsuk az emberek előtt,
1: God has left this world under the rulership and government of man.
0: Isten ezt a földet itt hagyta az ember uralma kormányzása alatt.
1: And man can choose who he's going to obey.
0: És az ember eldöntheti, hogy kinek fog engedelmeskedni.
1: He can never actually live in independence.
0: Az ember soha nem élhetett igazán önállóan.
1: That's a myth which many human beings wrongly believe. They think they're independent when it's not true at all.
0: Ez legenda, amit nagyon sok ember elhisz. Azt gondolják maguktól, hogy függetlenek mindenkitől, de ez nem igaz.
1: The first couple, Adam and Eve, out of God dependence into independence.
0: És a sátán arra kísértette az első ember párt, hogy szakítsanak az Istennel való függéstől, függéssel, és tőle kezdjenek függni. Meg kell ezt értenünk, mert nagyon fontos. Kezdetben Ádám és Éva Istentől függve élt.
1: They didn't make their own moral choices.
0: Nem ők döntöttek erkölcsi kérdésekben.
1: They didn't even need to know what was right and wrong.
0: Nem is kellett tudniuk, hogy mi a jó és mi a rossz.
1: All they needed to do was to obey God and trust him to know what was right and wrong.
0: Csak engedelmeskedniük kellett Istennek, és bízniuk kellett abban, hogy ő tudja, mi a jó és mi a rossz.
1: In other words, God made the moral decisions.
0: Más szóval Isten hozta az erkölcsi döntéseket.
1: And they just obeyed whatever he said.
0: Ők meg csak engedelmeskedtek annak, amit Isten mondott. Amíg ők Istentől függve éltek,
1: they lived inside the kingdom.
0: A királyságon belül éltek.
1: They lived under the government and the rule of God.
0: Isten uralma kormányzása alatt éltek.
1: As a result,
0: ennek eredményeként,
1: as a result, all that they ruled over was also inside the kingdom and under the government of God.
0: Mindaz, ami fölöttük uralkodtak, Isten királyságán belül volt, Isten uralma alatt volt.
1: Now that's how God planned creation to work.
0: Isten úgy tervezte el, hogy a teremtett világ így működjön.
1: The whole of creation was intended to be under the government of God.
0: Az egész teremtett világnak Isten kormányzása alatt kellett lennie.
1: Under the delegated authority of man and woman.
0: Az úgy, hogy Isten átadta az ő tekintélyét a férfinak és a nőnek, és ők uralták
1: a
0: teremtett világot. Így volt ez eredetileg a királyságban, amely bűn nélkül volt, halál nélkül, bánat nélkül, szenvedés nélkül,
1: without pain,
0: fájdalom nélkül,
1: without sickness,
0: betegség nélkül.
1: Everything was perfect, everything was beautiful.
0: Minden tökéletes és szép volt.
1: And if Adam and Eve had stayed that way,
0: és hogyha Ádám és Éva ebben az állapotban maradt volna,
1: sin would never have come into the world.
0: Akkor a bűn soha nem jött volna be a világban.
1: Satan was outside the kingdom.
0: A sátán a királyságon kívül volt.
1: There was Adam and Eve inside the kingdom.
0: Adam és Éva pedig a királyságban volt.
1: God ruling over the whole kingdom.
0: És Isten uralkodott az egész királyság fölött.
1: He could not in any way get into the kingdom. He is always kept outside the kingdom.
0: És a sátán soha nem tudott bejutni a királyságba, mindig kívül maradt.
1: He couldn't penetrate it.
0: Nem tudott behatolni.
1: There was no point of access anywhere.
0: Sehol nem fért hozzá.
1: He was outside the kingdom.
0: Tehát kívül esett a királyságon.
1: If Adam and Eve had stayed that way,
0: ha Adam és Éva bennmaradt volna,
1: he never would have been able to get access.
0: A sátán soha nem férhetett volna hozzájuk.
1: But he was longing to get his hands on God's creation.
0: De nagyon akarta rátenni a kezét Isten teremtményeire.
1: And corrupt it.
0: Meg akarta rontani azokat.
1: Become himself the illegal ruler over all that God had made.
0: És ő maga akart a törvénytelen úr lenni, mi Isten minden teremtett dolga
1: fölött. In order to do that,
0: ahhoz, hogy ezt elérjen,
1: he had to tempt Adam and Eve into this temptation.
0: Ádámot és Évát a következő módon kellett megkísértenie.
1: He didn't tempt them to become sinners, that was too obvious.
0: Nem arra kísértette őket, hogy essenek bűnbe, mert ez túl nyilvánvaló lett volna.
1: He tempted them not into sin, but into independence.
0: Nem bűnre csábította őket, hanem függetlenségre.
1: He said, look, if you step out of, see, you're living under God's rule.
0: Azt mondta nekik, most Isten uralma alatt éltek.
1: Whatever God says, yes sir, yes Lord, yes Lord, yes Lord.
0: Azt teszitek, amit Isten mond, mondjátok, igen uram, igen uram, igen uram. Nem gondolkodtok a magatok nevében. Nem ti döntötök erkölcsi kérdésekben. Csak bábként engedelmeskedtek Istennek. De hogyha kiléptek a függetlenségben, és felfedítitek magatokban az Istenség forrásait,
1: you can develop those resources to their full potential.
0: Akkor ezeket a forrásokat a teljességükig ki tudjátok fejleszteni.
1: And then you can become like God.
0: És akkor olyanokká lehettek, mint Isten.
1: Come on, do it.
0: Tegyétek meg, gyerünk, lépjetek ki.
1: So he says, shall we?
0: És akkor azt mondja, hogy meg kilépjünk? Igen, kilépjünk ki.
1: They step out into independence.
0: És akkor kiléptek a függetlenségbe.
1: Oh, then the devil's got them.
0: Aztán az ördög lecsapott rájuk.
1: Now he can rule over them.
0: És most már uralkodhatott fölöttük.
1: Bring sin and all the suffering of sin into all of God's creation.
0: És behozhatta Isten egész teremtett világába a bűnt és a bűnnel járó szenvedést.
1: The Bible says this.
0: És a Biblia azt mondja,
1: the moment they stepped out from God's rule,
0: hogy abban a pillanatban, amikor kiléptek Isten uralma alól,
1: three things happened.
0: Három dolog történt.
1: Number one.
0: Először is.
1: They lost fellowship with God.
0: Elvesztették a közösséget Istennel.
1: The relationship was broken.
0: Eltört a kapcsolatuk.
1: And the first cry of God was, Adam, where are you?
0: És Isten első kiáltása az volt, Ádám, hol vagy?
1: He wasn't saying, you dirty sinners, I'm going to kill you. That wasn't God.
0: Nem azt mondta, hogy te piszkos bűnös, most megöllek. Isten nem ezt mondta.
1: His heart was broken at the broken relationship.
0: Isten szíve összetört az összetört kapcsolat miatt.
1: Adam, where are you?
0: Ádám, hol vagy?
1: Now, up until that point of time,
0: addig a pontig időben,
1: they would run into the presence of God.
0: Az emberek futottak Isten jelenlétében.
1: Now they felt defiled with sin and did not feel able to stand before a holy God.
0: De most úgy érezték, hogy beszennyezte őket a bűn, és nem voltak képesek megállni a Szent Isten előtt.
1: The second thing that happened,
0: a második dolog, ami történt,
1: we read this in Ephesians 4:18.
0: Ezt az Efézus 4:18-ban olvassuk.
1: They stopped living by the power of God's eternal life.
0: Nem éltek többé Isten örök életének az erejével.
1: Up until that point of time,
0: addig a pontig,
1: the life which they lived was identical to the life which Jesus lived.
0: Az az élet, amit éltek, pontosan olyan volt, mint Jézus élete a Földön.
1: The full power of God's eternal life could flow into them without any restriction.
0: Isten örök életének a teljes ereje korlátozás nélkül beléjük tudott áradni.
1: They just lived by the power and flow of God's eternal life.
0: Ők egyszerűen Isten örök életének az áradásában, annak az erejével éltek.
1: While they lived by the power of that life, their life was supernatural.
0: Miközben annak az életnek az erejével éltek, az életük természet fölötti volt nekik is.
1: By the power of that life,
0: ennek az életnek az erejével,
1: and only because of that life,
0: és csak emiatt az élet miatt,
1: they could govern themselves,
0: kormányozhatták magukat,
1: and they could govern all of creation.
0: És kormányozhatták az egész teremtett világot.
1: But when they stepped out into independence,
0: de amikor kiléptek a függetlenségbe,
1: they were cut off from that life.
0: Elvágódtak ettől az élettől,
1: and then they began to die.
0: És aztán elkezdtek meghalni.
1: Amen. The third thing that happened,
0: a harmadik dolog, ami történt,
1: they became sinners.
0: Bűnössé váltak.
1: Because once they were out from the power of God, they were now vulnerable and to the rule of Satan.
0: Mert amikor már nem voltak Isten ereje alatt, akkor sebezhetővé váltak a Sátán támadásaival szemben.
1: When Jesus came preaching the gospel of the kingdom,
0: amikor Jézus eljött és hirdette a királyság evangéliumát,
1: first of all,
0: mindenek előtt,
1: he demonstrated,
0: bemutatta,
1: he demonstrated in the same humanity that Adam had.
0: Ugyanolyan emberi lényben, amilyen Ádámnak volt.
1: What it's like for a man to stay inside the kingdom.
0: Bemutatta, hogy milyen, amikor egy ember belül marad a királyságon.
1: Adam,
0: Ádám,
1: in his innocence,
0: ártatlanságában,
1: before he fell,
0: mielőtt elbukott,
1: had exactly the same humanity that Jesus was born into.
0: Pontosan olyan emberi életet élt, amilyenbe Jézus beleszületett.
1: It was weak, it was vulnerable.
0: Gyenge volt és sebezhető.
1: It could be tempted in every way.
0: Kísérthető volt minden szempontból.
1: Adam made a decision.
0: Ádám egy döntést hozott.
1: To step into independence.
0: Hogy belép a függetlenségbe.
1: And became a sinner.
0: És bűnös lesz.
1: Jesus made a decision.
0: Jézus is döntést hozott.
1: Never for one second would he live in independence.
0: De ez az volt, hogy soha egyetlen másodpercre sem lesz független.
1: The first moment of his conscious life.
0: A tudatos életének első percétől.
1: Until the day he cried, it's finished.
0: Addig a pillanatig, amíg úgy kilátott, hogy elvégeztetett.
1: All those 33 and a half years.
0: Mindezen 33 és fél év alatt.
1: He never ever lived one second in independence.
0: Soha egyetlen másodpercig sem élt függetlenül.
1: He never pleased himself.
0: Soha nem kedvezett önmagának.
1: He never made his own decisions.
0: Soha nem hozott döntéseket az önmaga javára.
1: To hear and to exactly obey the Father.
0: Csak azért élt, hogy tökéletesen meghallja az Atya szavát és engedelmeskedjen annak.
1: And because he remained in the kingdom.
0: És mivel bennmaradt a királyságban.
1: The devil couldn't touch him.
0: Az ördög nem nyúlhatott hozzá.
1: He couldn't tempt him out.
0: Nem tudta kikísérteni a királyságból.
1: He couldn't curse anything upon him.
0: És nem átkozhatott rá semmit.
1: He couldn't even kill him.
0: Még meg sem ölhette.
1: Only when Jesus chose to give up his life was it possible for Jesus to die.
0: Jézus csak akkor halhatott meg, amikor ő úgy döntött, hogy feladja az életét.
1: Amen.
2: Amen.
1: He couldn't kill him one second before it was God's time.
0: A sátán egy másodperccel sem ölhette meg őt Isten időzítése előtt.
1: Jesus was in complete rule and authority.
0: Jézus tökéletesen uralta a helyzetet, és övé volt a hatalom a helyzetben. Mert tökéletesen hatalom alá vetett ember volt.
1: Now Jesus is giving this invitation.
0: Jézus ezt a meghívást adja nekünk.
1: The kingdom of God's come.
0: Eljött Isten királysága.
1: If you will make this decision,
0: ha ti is meghozzátok ezt a döntést,
1: to step out of independence,
0: hogy kiléptek az önállóságba,
1: and to step back into the kingdom,
0: de utána visszaléptek a királyságba,
1: like me,
0: és úgy éltek, mint én,
1: under the rule of God,
0: Isten uralma alatt,
1: then it's easy for me then to deal with your sin.
0: Akkor könnyen elbánhatok már a bűneitekkel.
1: Because sin is the fruit of independence.
0: Mert a bűn a függetlenség gyümölcse.
1: If we cut off the root of independence,
0: ha elvágjuk a függetlenség gyökerét,
1: then the fruit automatically dies.
0: Akkor a gyümölcs automatikusan elszárad.
1: If you stay in independence,
0: de hogyha függetlenségben maradtok,
1: ask God to forgive your sins,
0: és megkérditek Istent, hogy bocsássa meg a bűneiteket,
1: you may cut off all the fruit,
0: akkor lehet, hogy levagdossátok az összes gyümölcsöt,
1: the root's the same,
0: de mivel a gyökerek ugyanazok,
1: it'll just produce more of the same fruit.
0: Csak még többet fogtok teremni ugyanabból a gyümölcsből.
1: And you go on continually sinning.
0: És folyamatosan vétkezni fogtok.
1: Now can you see how we preach the gospel the wrong way?
0: Látjátok, hogy nagyon sok éven keresztül rosszul hirdettük az evangéliumot.
1: We've got to get back to preach it the way that Jesus did.
0: Vissza kell térnünk ahhoz, hogy úgy hirdessük az evangéliumot, ahogy Jézus tette.
1: The issue is independence.
0: Az önállóság a lényeg.
1: And sin is an important consequence of that decision.
0: És a bűn ennek a döntésnek egy fontos következménye.
1: And the heart of repentance.
0: És a bűnbánat, a megtérés lényege
1: is to make a decision.
0: Az, hogy hozunk egy döntést.
1: To change the way that you think and therefore change the way that you live.
0: Ami az, hogy megváltoztatjuk a gondolkodásunkat és ettől megváltozik az életmódunk is.
1: That's what repentance is.
0: Ez a megtérés.
1: It's a change of mind.
0: A gondolkodás megváltozása.
1: Leading to a change of action.
0: Ami a cselekedetek megváltozásához vezet.
1: And once we decide to live that way.
0: És amikor úgy döntünk, hogy így élünk.
1: Then sin isn't a problem.
0: Akkor már a bűn nem probléma.
1: Amen. I just felt I just had to get that absolutely clear as we move on.
0: Úgy éreztem, hogy ezt teljesen világossá kell tennem, mielőtt tovább lépünk.
1: That we come to be God's son.
0: Isten fiává kell lennünk.
1: By living the same way that Jesus.
0: Azáltal, hogy ugyanúgy élünk, ahogy Jézus élt.
1: We've come back into the kingdom.
0: Visszajövünk a királyságba.
1: We've come under his rule and government.
0: Isten király kormányzása uralma alá.
1: Through his death.
0: Jézus halála által.
1: Sin has been totally dealt with.
0: A bűnünkkel teljesen elbántozó halála.
1: And now I'm living the way that Jesus lived.
0: És most már úgy élek, ahogy Jézus élt.
1: I'm loving the Father.
0: Szeretem az Atyát.
1: I'm being loved by the Father.
0: Az Atya is szeret engem.
1: And just like Jesus.
0: És ugyanúgy, ahogy Jézus.
1: My passion is to do the will of my Father.
0: Azért ég a szívem, hogy az Atya akaratát tegyem.
1: I don't make any more any decisions of my own.
0: Nem hozok többé saját döntéseket.
1: I live where he tells me to live.
0: Ott élek, ahol ő mondja.
1: I move when he tells me to move.
0: Megmozdulok, amikor azt mondja, hogy mozduljak.
1: Even to the detail of everyday life.
0: Még a mindennapi élet részleteiben is.
1: I determine what's your will for me.
0: Mindig eldöntöm, hogy mi Isten akarata a számomra.
1: And I have to be there doing what God told me to do.
0: És ott kell lennem, ahol Isten akarja, és azt kell tennem, amit ő mondott.
1: And then the power of the kingdom can flow through me.
0: És akkor a királyság ereje átáradhat rajtam.
1: Now I'd like us to just move, if we may, to verse to page 9 of your notes.
0: Most szeretném, hogyha jegyzetekben a 9. oldalra lapoznátok.
1: And I want to come in on this phrase which says the assault on Ephesus.
0: Szeretném, római 2-es pont, az Efézus elleni támadás.
1: The pattern for forcefully advancing the kingdom.
0: És a tanulmány arról, hogyan kell erőteljesen terjeszteni Isten királyságát.
1: And have a break at 10:15.
0: Majd 10:45-kor szünetünk lesz, és utána fogjuk kibontani ezt a témát. De most egy pillanatra álljunk meg Efézusnál.
1: Ephesus, you see, was a major city of Asia Minor.
0: Látjátok itt, hogy Kis-Ázsia egyik legjelentősebb városa volt. Efézus.
1: Present-day Turkey.
0: A mai Törökországban található.
1: And what was called biblically Asia is roughly present-day Turkey.
0: A Bibliában Ázsiának nevezett terület nagyjából a mai Törökországot jelenti.
1: And the two provinces of Asia and Bithynia in the Bible make up that region.
0: És amit Ázsiának és Bitiniának nevez a Biblia, az nagyjából ez a térség.
1: And in the middle of that region was a very important city.
0: És ennek a térségnek a közepén volt egy nagyon fontos város.
1: It was the fourth largest city in the Roman Empire.
0: A Római Birodalom negyedik legnagyobb városa.
1: But it was the first and only city in Scripture which was totally taken by the power of the kingdom.
0: De a Bibliában az első és egyetlen város, ami teljesen uralma alá vont Isten királysága.
1: And when you read Scripture, it's amazing to find how much Scripture is centered around the city of Ephesus.
0: És amikor olvasátok a Bibliát, megdöbbentő, hogy a Bibliának hány százaléka összpontosul Efézus városára.
1: We read about this in Acts chapter 18 through 20.
0: Az Apostol 18-tól 20-ig olvasunk erről.
1: Find that when Paul wrote to Timothy.
0: Erről van szó, amikor Pál Timóteusnak írt.
1: Timothy was resident in Ephesus at the time.
0: Timóteus akkoriban Efézusban lakott.
1: So the city that Paul's talking about to Timothy is the city of Ephesus.
0: Tehát Efézus az a város, amiről Pál Timóteusnak beszél.
1: When Paul writes the two letters to the Corinthians.
0: Amikor Pál megírta a két korintusi levelet.
1: He's writing from Ephesus.
0: Ő Efézusból írta ezeket.
1: And so what he's describing so much about his present situation is his situation in Ephesus.
0: Tehát amikor a saját helyzetét leírja ezekben a levelekben, az Efézus városában történt.
1: After Paul left, after 3 years.
0: Pál 3 év múltán elhagyta Efézust.
1: Timothy became the resident apostle at Ephesus.
0: És akkor Timóteus lett az Efézusban lakozó helyi apostol.
1: And all the churches of that region were under the apostolic authority of that center.
0: És a térség minden gyülekezete ennek a központnak az apostoli tekintélye alatt volt.
1: Then for 30 years a tremendous battle went on, which we're going to look at in some detail.
0: Aztán 30 éven keresztül óriási csata dúlt a szellemvilágban, amit majd később megnézünk.
1: Finally in AD 95.
0: Végül Krisztus után 95-ben.
1: There was a sudden new powerful move of God.
0: Istennek hirtelen egy új erőteljes mozdulása kezdődött.
1: And I feel so absolutely excited because all my spirit's tingling with what God's about to do.
0: És én nagyon lelkes vagyok, mert az egész szellemem attól vibrál, hogy érzem, hogy Isten mit akar cselekedni a közeljövőben.
1: You see, God decides at certain times to move.
0: Isten úgy dönt időnként, hogy megmozdul.
1: It's the day of the Lord suddenly comes.
0: Amikor az Úr napja hirtelen eljön.
1: You can't hurry it up. God won't act sooner.
0: Ezt nem lehet sietetni, mert Isten hamarabb nem cselekszik.
1: But you can't delay it. God will not wait for you if you're not ready when that day comes.
0: De késleltetni sem lehet, mert Isten nem fog rátok várni, hogyha nem vagytok készen, amikor eljön az a nap.
1: Up to a crisis of God moving in Europe certainly and other parts of the world in a way which the church has never seen before.
0: És én azt érzékelem, hogy Európában kétségtelen, de a világ más részein is Istennek egy olyan mozdulása készülődik, amit az egyház történelem még nem látott, és több okom van arra, hogy ezt mondom. Valószínűleg ezen a héten majd utalok ezekre az okokra. De a proféták is ezt mondják. Az apostolok hallják.
1: Even angelic visitations are saying this.
0: Még az angyalok látogatása is erről szólnak.
1: And it's a warning, get ready, I'm gonna move in a way you've never seen before.
0: Hangzik a figyelmeztetés, hogy készüljetek, mert úgy fogok mozdulni, ahogy eddig soha.
1: You see, it was when the day of Pentecost had fully come that God came.
0: Tudjátok, Isten akkor jött el, amikor a pünkösd napja eljött.
1: He didn't come a week before.
0: Nem egy héttel korábban.
1: He didn't come a week later. It was the right day.
0: Nem is egy héttel később. Ez volt a megfelelő nap.
1: You find this again and again in Scripture.
0: Ezt újra és újra megtaláljuk a Bibliában.
1: You find it again and again in the history of the church.
0: És az egyház történelemben is újra és újra ezt látjuk.
1: In the history of many of your nations, there's been a day when God moved.
0: Sokatok történelmében is volt a nemzetnek egy olyan időpontja, amikor Isten ott megmozdult.
1: And he's building up again to do something fantastic.
0: És Isten újra arra készül, hogy valami elképesztőt cselekedjen.
1: Now, for that day to fulfill its purpose.
0: Ahhoz, hogy ez a nap meg tudja valósítani a céljait.
1: Three things are necessary.
0: Három dologra van szükség.
1: Number one.
0: Először is.
1: It has to be God's time.
0: Isten időzítése szerint kell, hogy legyen.
1: And we won't go more into that, but He has a sovereign moment when He sees it's the right time to act.
0: Majd később belemegyünk ebbe, de vannak olyan szuverén pillanatok, amikor Isten úgy látja, hogy most jött el a cselekvés pillanata. És azok, akik érzékenyek.
1: He warns them in advance.
0: Azokat Isten előre figyelmezteti.
1: So that day does not take them by surprise.
0: Hogy ez a nap nem meglepetésként jöjjön rájuk.
1: So there is a God dimension to this.
0: Tehát van egy isteni dimenziója ennek az egésznek.
1: But two other things are necessary.
0: De még két dologra van szükség.
1: Ready for that day.
0: Hogy készen legyünk arra a napra.
1: God also needs prepared apostolic prophetic leaders.
0: Istennek fel kell készítenie apostol és profétai vezetőket arra a napra.
1: Now these are the people that God has chosen to lead the church into what He plans to do.
0: Isten ezeket az embereket választotta ki arra, hogy bevezessék az egyházat abba, amit Isten cselekedni készül.
1: Now He chooses His leadership.
0: Isten választja ki a vezetőket.
1: You have no choice.
0: Ti nektek nincs ebben döntésetek. Isten dönt és előzőleg nem beszéli meg veletek.
1: Now those that are called need to recognize the call.
0: Az elhívottaknak fel kell ismerniük az elhívásukat.
1: And everybody else needs to recognize the call of God upon these particular.
0: És mindenki másnak is fel kell ismernie Isten elhívását ezeken a bizonyos embereken.
1: And then the third factor.
0: Aztán a harmadik tényező.
1: Is a community of prepared people who will move obediently under that leadership.
0: Az, hogy legyen a felkészült embereknek egy közössége, akik engedelmesen mozdulnak ezeknek az elhívott vezetőknek a vezetése alatt.
1: Now God never works through committees.
0: Isten soha nem dolgozik bizottságokkal.
1: And He doesn't tend to work through sort of lone star individuals.
0: És nem hajlamos működni magányos szupersztárokon keresztül sem.
1: God is not the God of James Bond.
0: Isten nem a James Bond istene.
1: 007 to the rescue.
0: Hogy majd a 007-es mindenkit megment.
1: He's not the God of Superman or Batman.
0: Ő nem a Supermannek vagy a Batmannek vagy bármilyen egyéb mennek az istene.
1: He's the God of the church.
0: Ő az egyház istene.
1: And He's declared He will do it through the church.
0: És ő kijelentette, hogy az egyházon keresztül fog dolgozni.
1: And the foundation of the church are apostles and prophets.
0: És az egyház alapjait az apostolok és proféták jelentik.
1: It's to apostles and prophets that He reveals His will.
0: Az apostoloknak és profétáknak jelenti ki az akaratát.
1: But for them to accomplish their purpose.
0: Ahhoz, hogy ezek az emberek a céljaikat megvalósíthassák.
1: They need a community of committed people ready to follow their leadership.
0: Szükség van az elkötelezett emberek közösségére, akik készek követni az ő vezetésüket.
1: And we'll see how these elements came together.
0: Majd látni fogjuk, hogy ezek az elemek hogyan jönnek össze.
1: The initial breakthrough into Ephesus took place somewhere around about AD 56-57.
0: Efézusban a kezdeti áttörés valamikor Krisztus után 75-77 körül történt meg.
1: And we'll look at it in more detail today and maybe tomorrow morning.
0: Majd ma, meg még holnap reggel is ezt részletezni fogjuk.
1: But then for a period of approximately 30, almost 40 years.
0: De aztán majdnem 40 éven keresztül,
1: 35 to 40 years,
0: körülbelül 35-40 éven keresztül, egy óriási csata folyt. Volt egy áttörés először.
1: Victory, it was still a time of conflict.
0: De végleges győzelem nem történt, még mindig dúlt a csata.
1: And the kingdom of darkness was now in active warfare with the kingdom of God.
0: És a sötétség királysága aktívan tevékenyen harcolt Isten királysága ellen.
1: And the battle went backwards and forwards.
0: És a csatában hol az egyik, hol a másik kerekedett felül.
1: Sometimes the kingdom of God seemed to be triumphant.
0: Néha úgy tűnt, hogy Isten királysága győz.
1: Other times the kingdom of darkness counterattacked and seemed for a little while more strong.
0: Máskor a sötétség királysága ellentámadásba lendült, és egy darabig úgy tűnt, hogy ő az erősebb.
1: Now that's what I see happening around the world right now.
0: Ezt látom jelenleg világszerte.
1: In many places, for example, in Central and South America, there's been a tremendous breakthrough 10 to 15 years ago.
0: Sok helyen, például Közép- és Dél-Amerikában 10-15 évvel ezelőtt óriási áttörések voltak.
1: I was the speaker at a major conference in Mexico City just a few weeks ago.
0: Néhány héttel ezelőtt Mexikó városban beszéltem egy hatalmas konferencián.
1: Apostolic and prophetic leaders came from, I think, about 17 different Hispanic nations.
0: 17 különböző spanyol ajkú amerikai országból jöttek össze apostoli profétai vezetők.
1: All the places where they've seen revival, breakthrough and a measure of success.
0: Mindazokról a helyekről, ahol láttak egy áttörést, egy ébredést és egy bizonyos mértékű sikert a múltban. És eljöttek erre a konferenciára, kimerülten,
1: and battered over the intensity of the conflict.
0: És elverve, mert annyira erős volt a harc körülöttük. Voltak visszaesések.
1: Witchcraft and other occult things were now fiercely attacking them.
0: A boszorkányság és egyéb okkult dolgok nagyon erősen ellentámadásba lendültek ellenük.
1: The mafia and the drug trafficking were counterattacking with great fury.
0: A mafia és a kábítószerpiac hatalmas dűvel támadt ellenük.
1: Splits and divisions in the church.
0: Az egyházakban, gyülekezetekben szakadások voltak.
1: Some of the key leaders taken out by mysterious accidents and death.
0: Néhány kulcsfontosságú vezetőt titokzatos balesetek és halálok vettek ki, halálesetek vettek ki a csatából. De ezek az emberek nem adták fel.
1: They were still vigorously put, forcefully advancing the kingdom.
0: Még mindig elevenen terjesztették a királyságot és élénken.
1: But it was a time of tremendous conflict.
0: De óriási összecsapás volt.
1: God began to speak about getting them ready for the final breakthrough.
0: És Isten elkezdett arról beszélni, hogy készíti őket a végső összecsapásra, áttörésre.
1: And I could go on and on. Africa, I could say similar things.
0: És folytathatnám afrikai példákkal, és sok mindent mondhatnék.
1: If you're in touch with places like Indonesia and China, you can read and hear the same thing.
0: Érintettem Indiát, Indonéziát, Kínát, hasonló dolgok történnek ott is. A háborúnak nincs vége.
1: The enemy has not been driven out completely.
0: Az ellenséget még nem üsték ki teljesen.
1: The church is powerfully established and is beginning and seeing a measure of breakthrough.
0: Az egyház erőteljesen terjed és látta az áttörésnek egy bizonyos mértékét.
1: But we've not come to the completion of these things.
0: De még nem fejeződött be a folyamat.
1: I don't know one city in the world at this present time where you would say that it is a transformed city.
0: A világon jelenleg egyetlen városról sem tudok, amiről elmondhatnánk azt, hogy teljesen átalakult már.
1: In every place the battle is still on.
0: Mindenütt zajlik még a csata.
1: So we need something new now to come to complete the job.
0: Tehát most szükségünk van arra, hogy valami új dolog jöjjön, ami befejezi a feladatot.
1: Ephesus is the perfect pattern.
0: Ephesus a tökéletes minta.
1: Because 30 years, 35 years later.
0: Mert 35 évvel később.
1: God moved on the apostle John.
0: Isten rászállt János apostolra.
1: He wrote a whole new mass of scripture.
0: Aki rengeteg új igét megírt a Szentírásban.
1: The book of Revelation.
0: A jelenések könyvét.
1: The Gospel of John.
0: János evangéliumát.
1: The book of Revelation.
0: A jelenések könyvét.
1: The Gospel of John.
0: János evangéliumát.
1: And the three letters of John.
0: És János három levelét.
1: And these were written for this purpose.
0: Ezeket ezzel a céllal írta.
1: To get the apostolic prophetic leadership ready.
0: Hogy felkészítse az apostol és profétai vezetőket.
1: And to get the community of God's people ready.
0: És Isten népének a közösségét is felkészítse.
1: So that when God's day of visitation came.
0: Úgyhogy amikor eljött Isten meglátogatásának a napja.
1: They were ready to move with God.
0: Akkor készek legyenek Istennel mozdulni.
1: And the time came.
0: És eljött az idő.
1: Incredible victory was accomplished.
0: És óriási győzelmet arattak.
1: Which we're going to be looking at in these next few days.
0: Amit meg fogunk figyelni az elkövetkező néhány napban.
1: I'm totally convinced that's where we are right now.
0: És teljesen meg vagyok arról győződve, hogy mi is itt tartunk most.
1: Amen. Well, I'm going to close right now.
0: Most befejezem.
1: Let's just have a break.
0: Legyen szünetünk.
1: Let's just pray.
0: Imádkozzunk.
1: Father,
0: Atyám,
1: we want to be ready for that day.
0: Készek akarunk lenni arra a napra.
1: We can't hasten the day of your coming.
0: Nem siettethetjük a te eljöveteled napját.
1: That's in your sovereign hands.
0: Ez a te szuverén kezedben van.
1: But we hear what the spirits say.
0: De halljuk, mit mond a szellem.
1: We hear what the prophets are saying.
0: Halljuk, mit mondanak a proféták.
1: You're even sending angelic visitation.
0: Te még angyalokat is küldesz hozzánk.
1: To warn us and prepare us.
0: Hogy felkészítsenek és figyelmeztessenek minket.
1: And Lord, we want to be ready.
0: És Uram, mi készek akarunk lenni.
1: We want the apostolic prophetic leadership to be ready.
0: Azt akarjuk, hogy az apostol és profétai vezetők is készen legyenek.
1: Let them be raised up.
0: Hadd keljenek ők fel.
1: In every nation represented here.
0: Minden itt képviselt nemzetben.
1: And Lord, prepare that committed community.
0: És Uram, készíts fel ezt az elkötelezett közösséget.
1: That can move in all the power of the kingdom.
0: Amely a királyság teljes erejében tud mozdulni.
1: That can do mighty works.
0: Amely hatalmas cselekedeteket tud elvégezni.
1: Mighty signs and wonders and miracles.
0: Hatalmas jeleket, csodákat.
1: That it flow out of your body.
0: Hadd áradjon mindez ki a te testedből.
1: The church.
0: Az egyházból.
1: Like a river of life.
0: Mint az élet folyója.
1: Bringing many.
0: Amely sokakat.
1: To deliverance and to salvation.
0: Szabadulásra és üdvösségre visz.
1: Jesus' mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: God bless you.
0: Isten áldjon meg titeket.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

that's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: in you.
1: És most, szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
2: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
3: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
2: És nagyon örülök, hogy ma is elhoztad nagylányodat, aki egyben kortárs segítő is az előadásaidon a fiatalok felé. János Teodóra is itt van a stúdióban. Szia!
4: Köszöntöm én is kedves hallgatókat.
2: Hosszú évek óta tartotok, illetve most már együtt is előadásokat, önismeret, szerhasználat, problémák és megoldások, iskolákat is jártok. Ma egy egészen más témánk lesz, illetve egy új témánk, amivel még nem foglalkoztunk. A kapcsolatokról lesz szó, arról, hogy a fiataloknak milyenek a kapcsolataik, milyen igényeik vannak a kapcsolatokra, és engedjétek meg, hogy onnan közelítse meg, és nagyon érdekes lesz hallani mindkettőtök véleményét, Teodóra, főként a tiédet is. Most a fiataljainkkal mi a helyzet? Magányosak vagy kapcsolatfüggők? Feri, most Teodórához fogok először fordulni. Magányosak a mai fiatalok, Teodóra, te magad ugye 18 éves vagy, és te is részt veszel ezeken az előadásokon, vagy kapcsolatfüggők?
4: Én azt mondanám, hogy köztes. Azért, mert kapcsolatfüggőség az nagyon kevés fiatalnál működik, és ott mondjuk egy apa hiánya, vagy egy anya hiánya, vagy valamilyen betöltetlen mind szeretett hiány játszik, hogyha kapcsolatfüggőség alakul ki, miközben mostanában egyre jobban azt látom, hogy felszínesebb kapcsolatok vannak, akár barátságoknál, és van olyan, hogy párkapcsolatoknál is azt látom, hogy csak a testiség játszik szerepet, és semmi az érzelmi háttérből.
2: Kapcsolatfüggőségről, ha szó van, akkor itt baráti kapcsolatokat is értesz, vagy kimondottan szerelmi kapcsolatokat?
4: Akár barátit is, de ott inkább a megfelelési kényszer jön be, hogy ahhoz, hogy ő barátkozzon velem, nekem ilyennek és ilyennek és ilyennek kell legyek, és kapcsolatban is ez előjöhet, hogy ő nem fog most rám nézni, hogyha én nem vagyok mondjuk pontosan 52 kiló, nem fog rám nézni, hogyha most nem rakok fel sminket, biztos más lányokat fog nézegetni a buliba, hogyha nem a legrövidebb szoknyámat fogom felhúzni, és az ilyen kapcsolatok általában nagyon felszínesek, semmi érzelmi háttérérzelmi tartaléka, amire alkotta Isten ezeket a kapcsolatokat, hiányzik belőlük.
2: Minek köszönhető, hogy te ezt így látod, és nem azok közé tartozol, akik így gondolkodnak?
4: Nekem a szüleim nagyon nyitottan beszéltek erről a témáról felénk, és volt egy olyan szabályuk, idézőjelben, hogy nem nagyon, hogy mondjam ezt, randizgathatok 16 éves koromig, amiért nagyon hálás vagyok, mert nagyon sok olyan ilyen ugyanilyen felszínes és nem komoly kapcsolatoktól óvtak meg, ami csak sértett volna, és csak sebeket hagy, ahelyett, hogy valamilyen szükségletet és ezt a hovatartozást betölteni.
2: Tiltották vagy javasolták, hogy ne randizza olyan sokat?
4: Javasolták, bár én nem voltam az a nagyon randizgatós. Én kicsikét ilyen magamnak való voltam gyerekként. Ha volt zene és egy jó könyv, akkor ott hagysz egy sarokba, én ott maradok.
2: Feri, miután Teodóra apukája is vagy, nem csak kollégája, mint itt a kortárs segítés és a fiatalok felé való segítés, muszáj, hogy erre rákérdezzek, hogy hogyan viszonyultatok ehhez? Tudatosan döntöttétek ezt el a feleségeddel, hogy majd a gyermekeiteket próbáljátok úgy nevelni, hogy ne kezdjék túl korán a randizást?
3: Nem csak a randizásról, hanem azt mondtam, hogy, hogy minden kapcsolatban az ember otthagy valamit magából. És azt mondja a Biblia, hogy a jó erkölcsöt is megrontja a rossz társaság. És abban próbáltuk őket bátorítani, hogy azt mondja a Szentírás is mondja ezt, hogy ne te formálódj az ő értékrendükre, hanem te segítsd őket a te értékrendedben megerősödve. És igazából én a kapcsolatoknál azt mondanám, hogy abba próbáltunk egy jó alapot letenni, feléjük, hogy, hogy azt mondja a feleségem Dorka is, azon a véleményem van, hogy bármit megkérdezhettek, és a korosztályoknak megfelelően fogunk arról beszélni. Legyen szó akár a szerelemről, legyen szó akár a szexualitásról, legyen szó a családi életről, az apa, az anya szerepkörről, a hitrendszerről, a hit dolgairól. Mindig válaszoltunk a gyerekeink kérdéseire az őszintüknek megfelelően, és arról is beszélgettünk, hogy a kapcsolataink az nem úgy képzeljük el, hogy az csak úgy lógnak a levegőbe. A kapcsolatainknak ugyanúgy, mint egy épületnek, a régi görög épületet hoznám be, vannak tartó pillérei, vannak oszlopai. Nem olyan, mint hogy bemegyek a boltba és oszlopok, van akinek az a oszlopok, hogy, hogy vannak ott oszlopok, hanem legyenek tartó pillérek, és arról beszéltünk, hogy a kapcsolataidat hogyan éled meg, az, az egy nem csak egy időszakra határoz meg téged, hanem a kapcsolataidban te is formálódsz, és vannak olyan dolgok, amit nem adunk oda mindenkinek. Ezt így magyaráztuk el a gyerekünknek, hogy vannak olyan dolgok, amit, hogyha most kapnál meg, bármennyire szeretnék, például, ha egy 10 évesnek odaadja az apukája a Ferrarit, és csak a kulcsot adja oda, és azt mondja, fiam, mehetsz, akkor lehet, hogy fölkenődik egy fára. De azt mondja, hogy, hogy fiam, abban 400 lóerő van, nagyon nehéz vezetni, és gyere, beülsz mellém, és mutatom, hogy hogyan működik, akkor egy idő után átmerem adni, mert felelősség teljesen fogja vezetni. A kapcsolatokhoz nem kapunk egy kézikönyvet, hogyan építsünk fel jó kapcsolatokat. Ma az ember annyira beteg a kapcsolatai terén, pedig minden eszközünk megvan, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, telefon, a közösségi felületek és minden, de mégis a kapcsolatainkban nem éljük meg azt, hogy, hogy Isten mondta először, hogy nem jó az embernek egyedül maradnia. Hogy kapcsolatra lettünk teremtve az élő Istennel, egymással, és kapcsolatra lett teremtve egy férj egy feleséggel, egy apa a gyermekeivel, vagy édesanya a gyermekeivel, nem mindegy, hogy hogyan éljük meg ezeket a kapcsolatokat, és vannak olyan kapcsolataink, amiben csak felszínesen veszünk részt, és vannak, amiben egyre többet veszünk részt, de ezek a kapcsolatok, ahogy mondtam, olyan, mint az oszlop, de az egyik pillére mondjuk a szeretet, de ott van a bizalom, hogy megbízhatok a másikban, befektethetek a másik életében. Minden kapcsolat arról szól, hogy valaki így fogalmazott a Eredményes Fiatalok 7 szokásában is olvasunk erről Sean Covey-tól, hogy olyan, mintha nyitnánk egy számlát a másiknál, amire betesszünk és kiveszünk dolgokat. Ha néha mi mínuszba megyünk a kapcsolatainkban, és a mínuszból szeretnénk többletet adni. Vagy megkérdeztem azt is, hogy mi van a házasság dobozban. Sokan szeretnék, hogy legyen benne romantika, kellemes időtöltés, jó dolgok, boldog szexuális élet és minden a házasság dobozban. A házasság dobozban az lesz benne, amit közösen beleteszünk. A kapcsolatainkban az lesz benne, amit közösen bele tudunk tenni. És az Isten sem hagyjuk ki a kapcsolatainkból.
2: Amikor fiatalok felé szolgáltok és előadásokat tartotok, akár egy teljesen átlagos iskolában legyenek 16 vagy 17 évesek, akkor a kapcsolatok téma, amikor följön, akkor ezt hogyan tudjátok elmondani? Így, ahogy most is beszéltél mindenről?
3: Például úgy is, hogy fölrajzollak, hogy itt van én, és akkor vannak családi kapcsolataink, rokoni kapcsolataink, iskolában kapcsolataink, sportban kapcsolataink, és akkor rajzolok ilyen különböző köröket, és esetleg odaírom, hogy van az Istennel való kapcsolatunk, van egy gyülekezetünk, hogyha van valami hitéleti kapcsolatunk, egy énekkarral kapcsolatunk, a városnak a polgáraként valami kapcsolatrendszerünk, tehát akár így, illetve beszélek arról, hogy milyen tulajdonságokat keresnél egy jó barátban, mitől lenne valaki igaz barátod, és azt szoktam mondani, hogy a repülőnek is kell egy felszállópálya, és nem mindegy, hogy automatikusan azonnal felszáll, vannak ilyen gépek, vagy adunk neki egy kifutási időt. És ez a kifutási idő, ez lesz a kapcsolatépítés.
2: Tehát, ami a kapcsolatokat illeti, a fiataloknak is fontos, hogy átértékeljék, vagy újra és újra értékeljék a kapcsolataikat, ugye, ahogy mondod, hogy fel tudják akár vázolni, hogy milyen kapcsolataik vannak, azok milyen minőségűek, akár időben és stb. Mennyit foglalkoznak vele, és gondolják ezt át egészen egyszerűen tudatosan, tehát ne csak mindig ösztönösen. Teodóra?
4: Igen, szerintem fontos, főleg párkapcsolatoknál, hogy például nekem apukámék mindig azt mondták, hogy egy jó párkapcsolat barátságból indul ki, ahogy megismerjük egymást, és az első pár hónapban nem azon vagyunk, hogy na, csókolózás és minden, meg minden hasonló, hanem inkább azon, hogy megismerjük a másikat, és ilyenkor néha belegondolni, nem előre szaladni, de belegondolni, hogy ővel el tudod-e képzelni az életedet, vagy neked most miért kell kapcsolat?
3: Igen, mert nagyon sokan például csak a szerelem érzésében lesznek szerelmesek, és megjelenik az agyukba ez a fenilatilamin nevű vegyület, és az rájösszáll a rózsaszín köd, és utána már nem tud gondolkodni.
2: Hú, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába, erről rengeteget lehet hallani, és ezt külön ki kéne szerintem veséznünk, de lejárt már az időnk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Egy legközelebbi műsor itt folytatódik.
2: Akkor folytassuk itt, rendben van.
1: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Most megpróbálok a fontosabb dolgokkal foglalkozni, mert az anyag egy részét ki kell majd hagynom.
3: And I'm just going through the notes. They're pretty comprehensive.
2: Átlapozom a jegyzetet, nagyon részletes a jegyzet.
3: And I do recommend that you spend some time soaking yourself in every verse of the Ephesian letter.
2: És ajánlom, hogy töltsetek időt azzal, hogy az Efézusi levél minden versébevel átitassátok magatokat.
3: And particularly chapter 4 and 5. They're just a whole lot of obvious practicalities.
2: Különösen a 4. és 5. részben van nagyon sok nyilvánvalóan gyakorlatilag fontos dolog.
3: But we need to become doers of these things.
2: De ezeket a dolgokat cselekednünk kell.
3: I want to just go back a bit to something which I skipped, and I think I need to just return to it.
2: Most egy kicsit szeretnék visszatérni valamihez, ami felett elsiklottam, de úgy érzem, vissza kell térnem oda.
3: And I want to go to chapter 3.
2: Szeretném, hogyha a 3. részhez mennénk.
3: And to verse 14.
2: 14. vers.
3: And you'll find this on page 28 of your notes.
2: A jegyzet 28. oldalán van erről szó.
3: I want to just spend a few moments because this is a very important passage of scripture.
2: Szeretnék pár percet ezzel tölteni, mert ez egy nagyon fontos igeszakasz.
3: This is the second great apostolic prayer of the apostle Paul for that situation in Ephesus.
2: Ez Pál apostol második nagy apostoli imája az efézusi helyzetre való tekintettel.
3: The first one, as we saw, is a cry that they'll have a revelation of the power and glory of the resurrection of Jesus Christ.
2: Az első, ahogyan láttuk, az elsőben azért kiállt Pál, hogy az efézusiak megértsék a Jézus feltámadásában levő erőt és dicsőséget.
3: Now for all the practicalities of chapter 4 and chapter 5 and chapter half, first part of chapter 6 to work, we have to have a revelation.
2: Ahhoz, hogy működjenek a 4., az 5. rész és a fél 6. rész gyakorlati útmutatásai, ahhoz előbb kijelentést kell kapnunk valamiről.
3: And it's the same revelation that Jesus cried out for his disciples in the upper room in his last major discourse.
2: És a felházban, az utolsó nagy előadásában Jézus pontosan ezért imádkozott a tanítványaiért is.
3: So let's just read. I'm going to give the more literal translation. I don't know how the German reads, but I want to give you the literal, more literal translation.
2: Úgyhogy olvassuk el, nem tudom, hogy a német Bibliában hogy van, de én egy szó szerintibb fordításban szeretném nektek ezt mondani.
3: Now, for this reason, verse 14.
2: 14. vers. Ennek okáért
3: I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ.
2: Meghajtom térdeimet, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt.
3: And this is what it literally says in verse 15.
2: És a 15. vers szó szerint azt mondja,
3: from whom all fatherhood in heaven and earth derives its name.
2: Akiről neveztetik minden atyasság mennyen és földön, ez a szó szerinti.
3: It's interesting, in the Greek language there is no word for family, there is only a word for fatherhood.
2: Érdekes, hogy a görög nyelvben nincs külön szó a család megnevezésére, csak olyan szó van, ami atyasságot jelent.
3: You know, otherwise, it's inconceivable for God to think of a family except in terms of fatherhood.
2: Isten nem tud a családról más módon gondolkodni, mint az atyaság vonatkozásában.
3: And a family is the sphere of someone's fatherhood.
2: A család az egy ember atyaságának a hatókörébe tartozó csoport.
3: And so Paul is talking about the church of God is a family, and for that reason it can only be work in terms of fatherhood.
2: Pál Isten egyházáról, mint családról beszél, és ez csak az atyaság vonatkozásában érthető meg.
3: And one of the things the Spirit is obviously doing is bringing back to the church the understanding and the function of proper fatherhood.
2: És az egyik dolog, amit a Szent Szellem mostanában cselekszik, az az, hogy visszahozza az egyház, hogy az egyházhoz az atyasság megfelelő megértését és megfelelő működését.
3: And basically there's the natural fatherhood, which only the Spirit of God can teach you how to do properly.
2: Ez a természetes apasságra is vonatkozik, csak a Szent Szellem tudja megtanítani nekünk rendesen, hogy hogyan kell apának lenni.
3: But there's spiritual fatherhood, which is the way he wants the church to work.
2: De van szellemi atyaság is, és Isten azt akarja, hogy az egyház ennek a keretében működjön.
3: In fact, God's designed the church and also society to work on the proper function of fatherhood.
2: Isten úgy tervezte el, hogy az egyház is és a társadalom is a megfelelő atyaság összefüggésében működjön, arra épülve.
3: And we are told here that all fatherhood has its source in God. He's the author and source of all fatherhood.
2: És itt azt olvassuk, hogy minden atyaságnak Isten a forrása és az alapja. Gyökere.
3: Now in the natural, I was not a good father.
2: Szerzője. Természetes szinten én nem voltam túl jó apa.
3: I was remote from my children and taken up with what I was interested in.
2: Messze voltam a gyerekeimtől, és azzal foglalkoztam, ami érdekelt.
3: While I was a research scientist, it was my scientific career. That's what obsessed me, and my kids were something my wife was supposed to look after.
2: Amikor tudományos kutató voltam, akkor minden energiámat a tudomány költötte le, és a pályafutásom és a feleségemre hagytam a gyerekek nevelését.
3: Then when I became converted, then the ministry took up my passion, and I was not a good father to my children.
2: Amikor megtértem, akkor a szolgálat lett a szenvedélyem, és nem voltam a gyerekeimnek túl jó apja utána sem.
3: It wasn't that I treated them badly, I just did not spend quality time with them.
2: Nem bántam velük rosszul, de nem töltöttem velük együtt minőségi időt.
3: And I had learned this wrong way of fathering from my father, who behaved the same way.
2: És én a saját apámtól tanultam ezt a rossz fajta apasságot, mert ő is ugyanígy csinálta.
3: He wasn't a bad man, he didn't treat me badly.
2: Nem volt rossz ember, és nem bánt velem rosszul.
3: We just had no relationship.
2: Csak nem volt kapcsolatunk egymással.
3: He provided materially.
2: Anyagilag gondoskodott rólam.
3: And I can never ever remember him cuddling me or having any kind of intimate conversation with me.
2: De nem emlékszem, hogy valaha is dédelgetett volna, vagy bensőséges beszélgetésünk lett volna egymással.
3: So I learned my fathering from my father, and it wasn't a good model.
2: Tehát én az apámtól tanultam azt, hogy kell apának lenni, de ő nem volt erre túl jó minta.
3: That may be true of many of you here.
2: Talán ez érvényes sokatokra, akik itt ültök szintén.
3: When I had that incredible revelation of the Father in 1965.
2: De amikor 1965-ben megkaptam ezt az elképesztő kijelentést az Atyáról.
3: And I began to know what it was like to have the real Father, Almighty God, fathering me.
2: És elkezdtem megismerni, hogy milyen az, amikor az embernek a mindenható Isten az apja.
3: Then I learned about fathering from the living God.
2: Akkor az élő Istentől tanultam az atyaságot.
3: And it didn't only make me as delightfully satisfied as his son, but now the qualities of fatherhood came into me.
2: És ettől nem csak én lettem elégedetten és boldogan Istennek a gyermeke, hanem megtanultam tőle, hogy hogyan lehetek jó apa.
3: Now, 40 years later,
2: 40 évvel később,
3: I'm known all over the world as this fantastic spiritual father.
2: Most már az egész világon fantasztikus szellemi atyaként ismernek engem.
3: I learned all of it from God.
2: De ezt az egészet Istentől tanultam.
3: And not only did I become satisfied in his fatherhood, but I now became a channel of his fatherhood towards many men around the world.
2: Nem csak én magam elégedtem meg az ő atyaságának az áldásaival, hanem szellemi atya lettem sok embernek világszerte.
3: And I had to apologize to my children. They were grown up, they were in their teens and twenties before I realized what a lousy father I had been.
2: Bocsánatot kellett kérnem a gyermekeimtől, mert ők már a 10-es és 20-as éveikben voltak, mire én rájöttem, hogy mennyire pocsék apa voltam.
3: I apologized to them, I asked their forgiveness.
2: Bocsánatot kértem tőlük.
3: And it's amazing now how God has healed that relationship, and now I'm a good father to my natural children.
2: És már csodálatos, hogy Isten hogyan meggyógyította a kapcsolatomat a gyerekeimmel, és most már jó apja vagyok a gyerekeimnek, a test szerinti gyerekeimnek.
3: Because the whole of the kingdom runs on fatherhood.
2: Ezt azért mondom el, mert az egész királyság az atyaság alapján működik.
3: And women as well as men need to know the security and the emancipating power of fatherhood.
2: És az nőknek és a férfiaknak is meg kell ismerniük az atyaság felemelő és egyenlővé tevő és elismerő erejét.
3: And if you've never known it in the natural, it's still possible to be totally satisfied by the revelation of fatherhood in the spirit.
2: Hogyha ezt természet szerint sosem éltétek át, akkor is lehetséges a számotokra, hogy elégedettséget éljetek át az atyaság szellemi kijelentésének köszönhetően.
3: I've taught this many times to the mothers of single parent families. How do they bring fatherhood into their family?
2: Sokszor tanítottam olyan anyáknak, akik egyedül nevelik a gyerekeiket, hogy hogyan hozhatják be az atyaságot a megfelelő módon a családjukba. Mert a gyerekeknek kétségtelen szükségük van erre.
3: In the spirit to bring the fatherhood of God into that vacuum and the kids still grow up knowing the fatherhood of God.
2: De szellemben lehetséges ebbe a légüres térbe behozni Isten atyaságát, és akkor a gyerekek Isten atyaságának az ismeretével nőnek fel.
3: And it's amazing the emancipating power that this has in these many tragic situations.
2: És megdöbbentő, hogy milyen felemelő ereje van ennek sok ilyen tragikus családi helyzetben.
3: But all men particularly are called as a man to model the fatherhood of God. It's their responsibility.
2: De Isten különösen a férfiakat hívta el arra, hogy az ő atyaságát bemutassák és gyakorolják a földön.
3: Jesus obviously was never married, but he nevertheless is called the everlasting father.
2: Nyilvánvalóan Jézus soha nem nősült meg, mégis örökkévaló atyának nevezi őt az ige. Ez különösen a férfiak dolga.
3: We understand that fathering in its function isn't limited to the marriage relationship.
2: Meg kell értenünk, hogy az atyaság mint feladat nem korlátozódik a házasságban élőkre.
3: The apostle Paul was never married.
2: Pál apostol soha nem nősült meg.
3: But he was an absolute fantastic father to many men and a great father to churches.
2: De nagyszerű atya volt sok embernek és sok gyülekezetnek is.
3: And every man, every young man has got to learn how to become the son of Father God in order to function properly in fatherhood.
2: És minden fiatalembernek meg kell tanulnia, hogy hogyan éljen a mennyei atya fiaként, mielőtt megfelelően atya lehetne ő maga a földön.
3: To men particularly that they know all about fatherhood before they get married.
2: És én különösen ajánlom a férfiaknak azt, hogy mindent tudjanak meg az atyaságról, mielőtt megnősülnének.
3: Because it's a bit late to start learning when you already got children.
2: Mert egy kicsit késő van már akkor elkezdeni ezt tanulni, mikor az embernek gyerekei vannak.
3: Imagine if people learned to fly this way.
2: Képzeljétek el, hogyha az emberek így tanulnák meg a pilótaságot.
3: I'm going to learn to be a pilot.
2: Megtanulok repülőt vezetni.
3: Get into a plane.
2: Beülök a repülőbe.
3: Take off.
2: Felszállok.
3: And say, right, now how do I fly this thing?
2: És akkor azt mondom, na akkor hogy kell vezetni ezt az izét?
3: The manual and keep the plane from crashing.
2: És megpróbálom elolvasni a használati utasítást és megakadályozni, hogy lezuhanjon a repülő.
3: If people learn to fly that way, I'm sure you would agree there would be a high casualty rate.
2: Hogyha az emberek így tanulnának meg repülőt vezetni, gondolom egyetértetek velem abban, hogy nagyon sok lenne az áldozat.
3: Many planes would crash before the pilot learns how to fly.
2: Sok repülő lezuhanna, mielőtt a pilóta megtanulja vezetni a gépet.
3: And it's a crazy way to learn about fatherhood to wait until you're married.
2: És az is lökötség, hogy az ember akkor kezdjen el az atyaságról tanulni, amiután megnősült.
3: And you're trying to learn how to be a father and keep this marriage from crashing.
2: Megpróbáljátok megtanulni az apaságot és közben megakadályozni, hogy a házasságotok csődbe jusson.
3: And so it's good to learn from God the source of all fatherhood.
2: Tehát jó dolog Istentől minden atyaság forrásától tanulni.
3: If you marry, then you'll understand how to be a good father to your children. You can learn it all from God.
2: Ha nős vagy, akkor meg kell tanulnod Istentől, hogy hogyan lehetsz a gyerekeid jó apja.
3: I could take a whole week seminar just on this alone.
2: Egy egész hétig tarthatnék szemináriumot egyedül erről a témáról.
3: There are sets of tapes which teach the things that I've learned.
2: De vannak olyan kazetta sorozatok, amik azt tanítják, amit én megtanultam erről.
3: And for every phase of the growth of a child, there is a spiritual equivalent.
2: A gyermek növekedésének minden szakaszához van egy szellemi párhuzam.
3: And so fathering in the spirit is like fathering in the natural.
2: Tehát az a szellemi atyaság hasonlít a fizikai atyasághoz.
3: And it's a constantly changing dynamic.
2: És mindig változik az, ahogyan ezt meg kell valósítani.
3: The way I treat newborn babies is different to the way I treat grown-up sons.
2: Másként kezelek újszülött csecsemőket, mint felnőtt fiú gyermekeket.
3: And Father has Almighty God has designed that we should grow to maturity by the flow of His fatherhood through leadership in the church.
2: És az Atya úgy tervezte el a mindenható Isten, hogy az egyházban úgy nőjünk föl vezetővé és éretté, hogy az ő atyaságától tanulunk, és azt éljük át, és ő nevel minket.
3: And it begins, as Jesus taught, Paul's teaching the same thing.
2: És ahogy a Jézus beszélt erről, ugyanazt tanítja Pál is.
3: He says, what I want you to do is to get a revelation of the Father.
2: Azt mondta, én azt szeretném, hogy a kijelentést kapnátok az Atyáról.
3: Let's just read on through.
2: Olvassuk ezt tovább. 16. vers.
3: He will grant you according to the riches of his glory.
2: Hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért.
3: To be strengthened with might through his spirit in the inner man.
2: Hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben.
3: That Christ may dwell in your hearts through faith.
2: Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben.
3: So the whole purpose of this is to come to a place where God fills your life with his Father presence.
2: Tehát ennek az egésznek az a célja, hogy eljussatok odáig, amikor az Isten be tudja tölteni az ő atyai jelenlétével az életeteket.
3: And that's what makes you strong.
2: És ez tesz minket erőssé.
3: That's why I've been able to live and minister all these years and never ever backslide because of the strength of the Father within me. Hello.
2: Azért tudtam mindezekben az években élni és dolgozni és nem visszaesni, mert az Atyának az ereje bennem él.
3: This is the same testimony that Jesus had.
2: Jézus is ugyanerről tett bizonyságot.
3: He had the most disciplines as Jesus taught, Paul's teaching the same thing.
2: És ahogy a Jézus beszélt erről, ugyanazt tanítja Pál is.
3: He says, what I want you to do is to get a revelation of the Father.
2: Azt mondta, én azt szeretném, hogy a kijelentést kapnátok az Atyáról.
3: Let's just read on through.
2: Olvassuk ezt tovább. 16. vers.
3: He will grant you according to the riches of his glory.
2: Hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért.
3: To be strengthened with might through his spirit in the inner man.
2: Hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben.
3: That Christ may dwell in your hearts through faith.
2: Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben.
3: So the whole purpose of this is to come to a place where God fills your life with his Father presence.
2: Tehát ennek az egésznek az a célja, hogy eljussatok odáig, amikor az Isten be tudja tölteni az ő atyai jelenlétével az életeteket.
3: And that's what makes you strong.
2: És ez tesz minket erőssé.
3: That's why I've been able to live and minister all these years and never ever backslide because of the strength of the Father within me. Hello.
2: Azért tudtam mindezekben az években élni és dolgozni és nem visszaesni, mert az Atyának az ereje bennem él.
3: This is the same testimony that Jesus had.
2: Jézus is ugyanerről tett bizonyos.

0: Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben.
1: So the whole purpose of this is to come to a place where God fills your life with his Father presence.
0: Tehát ennek az egésznek az a célja, hogy eljussatok odáig, amikor az Isten be tudja tölteni az ő atyai jelenlétével az életeteket.
1: And that's what makes you strong.
0: És ez tesz minket erőssé.
1: That's why I've been able to live and minister all these years and never ever backslide because of the strength of the Father within me. Hello.
0: Azért tudtam mindezekben az években élni és dolgozni és nem visszaesni, mert az Atyának az ereje bennem él.
1: This is the same testimony that Jesus had.
0: Jézus is ugyanerről tett bizonyságot.
1: He had the most disappointing experiences with human relationships, but the Father never left him.
0: Nagyon kiábrándító kapcsolatai voltak az emberi kapcsolataikban és tapasztalatai, de az Atya soha nem hagyta őt el.
1: And his relationship with the Father kept him through every adverse situation.
0: És az Atyával való kapcsolata tartotta őt meg minden vele ellenkező helyzetben.
1: And ever since 1965, that's been my experience.
0: És 1965 óta én is így élek.
1: Whatever happens in other relationships, whatever happens in my ministry.
0: Bármi történik a többi kapcsolatommal vagy a szolgálatban.
1: The Father's always there.
0: Az Atya mindig ott van.
1: I'm strengthened by his might in the inner man.
0: És engem az ő ereje, hatalmas ereje erősít meg a belső emberben. Pál apostollal ugyanez volt a helyzet.
1: And only then can Christ dwell in us richly.
0: És csak akkor lakozhat bennünk Krisztus gazdagon.
1: When we have a right relationship with the Father.
0: Amikor megfelelő kapcsolatban vagyunk az Atyával.
1: And Jesus taught this.
0: És Jézus is ezt tanította.
1: The Son and the Spirit can then come and make their home with us.
0: Akkor a Fiú és a Szent Szellem is hozzánk jöhet és velünk lakozhat.
1: And all the triune God can live in our humanity once we've got our relationship right with the Father.
0: És amíg az Atyával megfelelő kapcsolatban vagyunk, addig a háromban egy Isten velünk lakozhat.
1: Amen. And here Paul's teaching the same thing.
0: És Pál ugyanezt tanítja itt.
1: Because of the revelation of the Father.
0: Az Atyáról szóló kijelentés miatt.
1: And because he's been strengthened mightily by that revelation.
0: És mivel Pált hatalmasan megerősítette ez a kijelentés.
1: The Spirit and the Son can dwell in his heart through faith.
0: A Szent Szellem és a Fiú is a szívében lakozhatott hit által.
1: And being rooted and grounded in love.
0: És Pál is meggyökerezhetett és alapot vehetett a szeretetben.
1: Verse 18.
0: 18. vers.
1: May be able to comprehend with all the saints what is the width and the length and the depth and the height.
0: Megérthessétek minden szentekkel egybe mi a szélessége és hosszúsága és a mélysége és magassága az Isten jó voltának.
1: To know the love of Christ which passes knowledge.
0: És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét,
1: that you may be filled up with all the fullness of God.
0: Hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
1: Now, once you get that relationship right,
0: hogyha ezt a kapcsolatot rendbe rakjuk az életünkben,
1: then all the power of God can flow into you,
0: akkor Isten minden ereje belénk áradhat,
1: and all the power of God can flow through you,
0: és rajtunk keresztül is áradhat.
1: And then you can become an instrument of mighty works.
0: És akkor már hatalmas cselekedetek eszközei lehetünk.
1: Amen. And it all flows from the Father.
0: Az egész az Atyától indul ki.
1: It flows into us in terms of fatherhood.
0: Belénk árad az atyaság keretében, formájában.
1: But it results in us being in absolute intimacy with all the three persons of the Godhead.
0: És ennek az lesz az eredménye, hogy az Istenség mindhárom személyével nagyon belsőséges kapcsolatban fogunk élni.
1: And the captivating force of this is the power of the revelation of God's love.
0: És az Isten szeretetéről szóló kinyilatkoztatás az az erő, ami foglyul ejt minket ebben az egészben.
1: And when you live like that,
0: amikor így élünk,
1: I mean, this earth isn't that attractive.
0: Ez a föld végül is nem túl vonzó hely.
1: And to go to be with the Lord in glory isn't that big a transition. It's not a big deal.
0: Végül is nem túl nagy átmenet az, amikor elmegyünk az Atya az Úrhoz, hogy vele a dicsőségben ott legyünk.
1: Can you see how the revelation of that love, it casts out all fear?
0: Látjátok, hogy az erről a szeretetről szóló kijelentés hogyan űz ki minden félelmet belőlünk?
1: You know this one, he's your provider. He's going to meet your need.
0: Isten az, aki gondoskodik rólunk, aki a szükségeinket betölti.
1: When you finally finish your work on earth, to go to be with him glory is a fantastic thrill that you can't wait for.
0: Amikor végül befejezzük a földi munkánkat és elmegyünk, hogy az Úrral

0: legyünk a dicsőségben, akkor ez egy annyira felvillanyzó dolog. Alig várjuk.
1: See, that's why it says in 1 John 4.
0: Ezért olvassuk azt az 1 János 4-ben, hogy a szeretetben nincs félelem.
1: Perfect love casts out all fear.
0: A tökéletes szeretet minden félelmet kiűz.
1: And he or she that fears is not yet made perfect in love.
0: És aki fél, az még nem lett tökéletessé a szeretetben.
1: I'm not worried about God providing for me financially.
0: Nekem nem gond az, hogy Isten gondoskodik-e rólam pénzügyileg, vagy nem.
1: I'm not worried about facing death, it's not a big deal.
0: Nem aggaszt az, hogy szembe kell néznem a halállal, ez nekem nem nagy ügy.
1: All these scary things cease to be scary.
0: Mindezek az ijesztő dolgok nekem már nem ijesztőek.
1: I'm not afraid of the devil. What can he do to me?
0: Nem félek az ördögtől. Végül is mit tehet ellenem?
1: It just is totally irrelevant. I live in the fortress of God's love and nothing can touch me there.
0: Ez egyáltalán nem érdekes, mert én Isten szeretetének az erődjében élek, és semmi nem férhet a közelembe.
1: And the power that comes into me,
0: és az az erő, ami belém árad,
1: it can now flow out of me,
0: most már kiáradhat belőlem is,
1: a torrent of father love to many, many people around the world.
0: Hogy ez az atya szeretetének az özöne legyen nagyon sok ember számára világszerte.
1: Now this is central in the letter to the Ephesians.
0: Az efézusi levélnek ez egy központi témája.
1: Because it's central in the purpose of God.
0: Mert Isten céljában is központi szerepe van.
1: When we've got this revelation,
0: amikor megkapjuk ezt a kijelentést,
1: we then go into 2.5 chapters of practical outworking of that basic principle.
0: Utána 2.5 fejezet részletes gyakorlati kifejtése jön annak, hogy ez az alapelv hogyan valósul meg.
1: And so as a result of that, I can now walk worthy of my calling.
0: Tehát ennek eredményeképpen én már járhatok méltóan az elhívásomhoz.
1: And I can, by the power of that love, his power flows into me and flows out from me.
0: És ennek a szeretetnek az ereje által árad belém Isten ereje, és rajtam keresztül is áradhat.
1: And I become mighty in power and function by the power of that love.
0: És ennek a szeretetnek az ereje tesz engem hatalmas cselekedetekben.
1: Now look at verse 20.
0: Nézzük meg a 20. verset.
1: Twice in that verse.
0: Ebben a versben kétszer.
1: The word dynamai comes.
0: Jön a dynamo és a dynamis szó fordul elő. Én egy ilyen szó szerintibb fordítását fogom ennek mondani.
1: Unto him,
0: annak pedig,
1: who is powerfully capable of doing exceeding abundantly above all that we ask or think.
0: Aki rendkívüli erővel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem, mint kérjük, vagy elgondoljuk, hatékony képességgel. Ennek az atyaságnak az ereje az ő képességeinek az erejét szabadítja fel bennünk.
1: And what God's capable of doing is much, much more than anything we've ever asked or thought. Just think about that.
0: És amire Isten képes, az sokkal nagyobb annál, mint amit bármikor el tudnánk képzelni, vagy amit kérni tudnánk. Gondoljátok bele.
1: And he's able to do it through us.
0: És ő képes mindezt rajtunk keresztül megtenni.
1: Above all, according to the power, the dynamite, the powerful capability that works in us or works through us.
0: A bennünk munkálkodó hatékony képesség szerint, ami Isten ereje, ami hatékonyan munkálkodik.
1: The power of that love makes me Superman.
0: Tehát ennek a szeretetnek az ereje engem Supermanné tesz.
1: Makes you Superwoman.
0: És nőket is, férfiakat is egyaránt.
1: Superness, it's not me.
0: De nem én vagyok ettől szuper, hanem Isten szupersége van bennem.
1: Allows it to flow without restriction into me, and then allows it to flow without restriction out of me.
0: De a szeretet teszi lehetővé, hogy ez korlátozás nélkül belém áradjon, és utána belőlem ki.
1: So it's that father love that makes me a channel for his supernatural power.
0: Tehát az atya szeretete tesz engem az ő természet fölötti erejének a csatornájává.
1: And that's why it's so absolutely fundamental.
0: Ezért olyan abszolút alapvető ez az egész.
1: And Paul says, I bow my knees before the Father.
0: És Pál azt mondja, én meghajtom a térdemet az atya előtt.
1: That he would grant this to you.
0: Azért, hogy megadja ezt nektek.
1: And that's my cry.
0: És ezért kiáltok.
1: If I could leave you with a gift.
0: Hogyha egy ajándékot hagyhatnék nektek.
1: Would leave this conference with this revelation.
0: Akkor mindegyiktek ezt a konferenciát ezzel a kijelentéssel hagyja el.
1: And if you forget everything else,
0: és ha minden mást elfelejtetek,
1: But remember this.
0: De emlékeztek erre.
1: You're going to go back to wherever you came from.
0: Akkor visszamentek oda, ahonnan jöttetek.
1: Supercharged by the power of that Father love.
0: És túl lesztek töltve az Atya szeretetének az erejével.
1: To become supermen and superwomen.
0: És szupermenek lesztek, akármilyen neműek vagytok.
1: Nothing that can stand against.
0: És egyáltalán semmi, de semmi nem állhat meg ellenetek.
1: Amen. Then we go on into all these practicalities of walking, which I began to go into.
0: Akkor belemegyünk most a járás gyakorlati részleteibe, amit már elkezdtünk.
1: Most of them are very clear.
0: A legtöbb része ennek a dolognak nagyon világos.
1: I'm gonna pass on. I want now to come to Ephesians and chapter 4.
0: Most szeretném, hogy az Efézus 4-hez lapoznánk.
1: And I wanted to come in at verse 11.
0: A 11. vershez.
1: And just spend a few moments on these few verses.
0: És töltsünk néhány percet ezzel a néhány verssel.
1: It says in verse 11.
0: Azt mondja a 11. vers.
1: And it's an interesting construction here.
0: Itt egy nagyon érdekes nyelvi szerkezet van.
1: It's the same as the construction in Matthew chapter 16.
0: Ugyanaz, ami a Máté 16-ban is van.
1: When Jesus said, I myself of me will build my church.
0: Amikor Jézus azt mondta, hogy én magam, önmagamból fogom megépíteni az egyházat, vagy önmagamtól. Itt azon van a hangsúly, hogy ezt a feladatot Jézus senki másnak nem adja át. Ez olyan dolog, amit ő maga tesz meg.
1: Peter was not the foundation of the church, that's an error.
0: Nem Péter volt az egyház alapja, ez egy tévedés.
1: Peter was the building material that God was going to use.
0: Péter az az építőanyag volt, amit Isten használni akart.
1: But Jesus himself alone is the builder.
0: Egyedül maga Jézus az építő.
1: He doesn't delegate that to anybody.
0: És senki másnak nem adja át ezt a feladatot.
1: I myself of me will build my church.
0: Én önmagam magamtól fogom megépíteni az egyházat. Itt ugyanezt látjuk, hasonlót.
1: He himself of him.
0: Ő maga önmagától.
1: Give or gave certain gifts to the church.
0: Adott bizonyos ajándékokat az egyháznak.
1: He doesn't debate it with anybody.
0: Ezt senkivel nem vitatja meg.
1: He doesn't allow any committee to decide, he decides.
0: Nem engedi, hogy bármilyen bizottság döntsön erről, ezt ő dönti el.
1: The only person that can appoint these people is Jesus Christ.
0: Ezeket az embereket egyedül Jézus Krisztus jelölheti ki.
1: It's a personal transaction between him and them.
0: Egy személyes ügy az illető ember meg Jézus között.
1: And when it's really taken place.
0: És amikor valóban megtörténik egy ilyen kinevezés,
1: everybody can see it, but he's the author of it.
0: Akkor mindenki meglátja, de Jézus a szerzője az egésznek.
1: And he chooses some.
0: Ő választ ki némelyeket.
1: He gives them to be.
0: És ő adja őket következő minőségben.
1: Some apostles.
0: Némelyeket apostolokul.
1: Some prophets.
0: Némelyeket profétákul.
1: Some evangelists.
0: Némelyeket evangélistákul.
1: And some pastors and teachers.
0: Némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul.
1: Now you can argue forever whether that's four or five people. I'm not going to get into those.
0: Mindörökre vitatkozhatunk azon, hogy ez négy hivatal vagy öt hivatal. Én nem fogok ebbe belemenni.
1: These are commonly known by various names.
0: Különböző neveken emlegetik ezeket a szolgálatokat.
1: Some call them the ascension gift ministry.
0: Mondják azt, hogy mennybe meneteli ajándékok, például.
1: Because after he was risen, he gave these gifts to the church.
0: Mert Jézus miután föltámadt és felment a mennybe, utána adta ezeket az ajándékokat Jézus azután adta az egyháznak, hogy felment a mennybe. Némelyek ötrétű szolgálatnak hívják ezeket.
1: Some people call them the Ephesians 4:11 ministry.
0: Némelyek azt mondják, hogy az Efézus 4:11 szolgálatok.
1: Doesn't matter what you call them, just recognize that they are there.
0: Mindegy, minek nevezed őket, csak tudd, hogy vannak.
1: Some have even taught that this all finished with the end of the writing of scripture. Total nonsense.
0: Némelyek még azt is tanították, hogy ezeknek a szolgálatoknak az ideje lejárt, amikor befejeződött a Szentírás megírása. De ez egy teljes butaság. Egyetlen ige vers sem támasztja alá az ilyen gondolatot.
1: And the church of today needs these same foundations as the church at the beginning.
0: És a mai egyháznak ugyanazokra az alapokra van szüksége, amire szüksége volt az akkori egyháznak.
1: Here again, I'm not going to teach extensively on these things because I don't have the time.
0: Most nem fogok kiterjedten tanítani ezekről a dolgokról, mert nincs erre időm.
1: I want to more to look at what their purpose is.
0: Inkább szeretném megnézni, mi a célja ezeknek a szolgálatoknak.
1: I'm not even going to try and describe what they are.
0: Még csak nem is próbálom elmagyarázni, hogy melyik micsoda.
1: Our own leaders, I'm sure, can adequately teach these things.
0: Gondolom, sokan, akik vezetők vagytok itt, már megfelelő módon tanítjátok ezeket a dolgokat.
1: The purpose of these men is.
0: De látjuk, lássuk meg, mi a céljuk ezeknek a szolgálóknak.
1: And these women are.
0: Ezek lehetnek nők is és férfiak is.
1: I'm not getting into that argument either, saying that in the early church there were men and women apostles.
0: Most ebből vitába sem fogok belemenni, csak elmondom, hogy a korai egyházban voltak női és férfi apostolok is.
1: There were men and women prophets.
0: És női és férfi proféták.
1: And God has not suddenly made it masculine in the end of the age. That's a lot of nonsense.
0: És hirtelen a korszak végén Isten nem tette himneművé ezt az egész témát, ez is egy butaság. De a következő a célja ezeknek.
1: Verse 12.
0: 12. vers. A szentek felkészítése céljából szolgálat munkájára.
1: So it's the purpose is not, you see, to become a kind of film star. Here's my fantastic gift. Now all admire me.
0: Na most a cél ezeknek a szolgálatoknak nem, hogy akik szolgálnak, azok filmsztárok legyenek és mindenki őket csodálja, mert milyen nagy ajándékuk van.
1: Only be a spectator of sport.
0: Amerikában hajlamosak az emberek csak nézők lenni a sportversenyeken.
1: Now, it still amazes me that in a college in America you can get 60,000 people to watch 15 people play a game.
0: Engem még mindig megdöbbent az, hogy egy amerikai főiskolán el lehet érni, hogy 60 ezer ember figyelje azt, hogy 15-en játszanak egy pályán.
1: They're fantastic spectators. They know all the statistics and they know better than the players the best way to play.
0: De fantasztikusak a nézők, mert jobban tudják a játékosoknál, hogy kéne ezt a legjobban csinálni, és az összes korábbi statisztikai eredményt ismerik. Úgyhogy egész idő alatt kritizálják azokat a fickókat, akik megpróbálják megnyerni a versenyt.
1: While everybody else watches them.
0: Úgyhogy néhány szakértő előad valamit, miközben nagyon sokan nézik őket.
1: Now, if you come to Europe,
0: hogyha átjöttek Európába,
1: Britain, which I know quite well,
0: Nagy-Britanniába, amit elég jól ismerek,
1: you'll find 20 cricket matches going on with 10 people watching.
0: Azt látjátok, hogy 20 cricket match zajlik egyszerre, miközben ezt 10 nézik.
1: Everybody's trying to play, even if they're not playing very well.
0: Mindenki próbál játszani, akkor is, hogyha nem tud túl jól játszani.
1: And there's very few people watching.
0: És nagyon kevesen nézik ezt az egészet.
1: But I want to tell you, the Church of Jesus Christ is not a spectator sport.
0: De szeretném elmondani nektek, hogy Jézus Krisztus egyháza az nem a nézők sportja.
1: That's why I'm a little bit wary of these super churches with 60,000 people watch 10 people perform.
0: Ezért vagyok kicsit belefáradva azokba a szuper gyülekezetekbe, ahol 60 ezer ember azt nézi, hogy 10 mit csinálnak.
1: Now there's a thrill and there's sometimes a good purpose in a large crowd coming together.
0: Nagyon lelkesítő és néha komoly célja van annak, hogy egy nagy tömeg összejöjjön.
1: But the life of the church is in everybody themselves doing something.
0: De az egyház élete abban zajlik, amikor minden egyes ember csinál valamit.
1: The purpose of Ephesians 4:11 ministry.
0: Az Efézus 4:11-es szolgálatnak a célja
1: is to equip the saints to do the work.
0: Az, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára.
1: So I have received a powerful healing gift.
0: Úgyhogy én kaptam egy erőteljes gyógyító ajándékot.
1: Now I don't want to start healing crusades where 20,000, 50,000 people watch me perform.
0: Most nem akarok elkezdeni olyan gyógyító összejöveteleket, ahol 20,000 vagy 50,000 ember azt nézi, hogy én mit csinálok.
1: I'd rather impart what I have to 100 people and get them all to do it as well.
0: Inkább átadom azt, ami van 100 másik embernek, hogy ők is csinálják azt, amit én csinálok.
1: Amen. And all the Ephesians 4 ministries, that's the true ones, that's their purpose.
0: És az összes igazi Efézus 4:11-es szolgálónak ez a célja.
1: An Ephesians 4 evangelist produces an evangelizing church.
0: Egy Efézus 4-beli evangélista evangelizáló gyülekezetet hoz létre.
1: He may never hold an evangelistic meeting.
0: Lehet, hogy ő maga soha nem tart evangelizációt, ez nagyon érdekes.
1: He trains people how to evangelize.
0: Hanem kiképzi az embereket az evangelizálásra.
1: And loses them in evangelism.
0: És utána kiküldi őket evangelizálni.
1: An Ephesians 4 pastor gets every pastoral gift and trains it to become pastoral in the church.
0: Az Efézus 4-beli pásztor fogja a pásztori adottságokkal rendelkező embereket és kiképzi őket arra, hogy pásztorolják az egyházat.
1: And an Ephesians 4 prophet produces a prophetic people.
0: Az Efézus 4-beli proféta profétai népet hoz létre.
1: An Ephesians 4 apostle produces an apostolic people.
0: Az Efézus 4-beli apostol apostoli népet hoz létre.
1: Well, what does that mean?
0: Mit jelent ez?
1: Well, we need to go back to the root of this word.
0: Menjünk vissza ennek a szónak a gyökereig.
1: The Greek word apostelio is just means to be sent out.
0: Az apostelio görög szó egyszerűen azt jelenti, hogy küldött valaki.
1: An apostle was a sent one.
0: Az apostol egy kiküldött ember volt.
1: And during the reign, for example, of Alexander the Great.
0: Például Nagy Sándor uralkodása alatt.
1: When he was extending the boundaries of the Greek Empire.
0: Amikor ő kiterjesztette a görög birodalom határait.
1: Particularly in the North Africa and Middle East region.
0: Különösen az észak-afrikai és közel-keleti területre.
1: He would send out a military task force.
0: Kiküldött ilyen katonai hadtesteket.
1: And they had a particular assignment from the emperor.
0: Akik kaptak egy konkrét feladatot az uralkodótól.
1: They had to go to a particular location.
0: El kellett menniük egy adott helyre.
1: That he had designated.
0: Amit a császár jelölt ki nekik.
1: They couldn't go where they wanted, they went where he sent them.
0: Nem oda mentek, ahova akartak, hanem oda, ahova a parancsnok küldte őket az uralkodó.
1: The commander of that military task force,
0: ennek a katonai csapatnak a parancsnoka,
1: he was called an apostle.
0: Ő volt az apostol.
1: And all the military personnel of that task force, they were called an apostolate.
0: És az összes alá beosztott katonát apostolátnak hívták.
1: Apostolate is the word in English. I don't know what it is.
0: Apostolate, vagy valahogy így.
1: But it's a community of sent ones under the leadership of a sent leader.
0: Az a lényeg, hogy ez a kiküldötteknek a csapata, akik egy kiküldött vezető parancsnoksága alatt dolgoznak.
1: In other words, the whole community were apostolic because their leader was an apostle.
0: Az egész csoport apostoli volt, mert a vezetőjük egy apostol volt.
1: Amen. You understand that?
0: Remélem, hogy értitek.
1: So if you are under apostolic leadership, you are expected to be an apostolic people.
0: Tehát, hogy apostol vezetése alatt álltok, akkor azt várja el tőletek Isten, hogy apostoli társaság legyetek.
1: Your job is to serve the leader to fulfill the purpose of the king.
0: És az a dolgotok, hogy a vezetőt szolgáljátok, hogy a király céljai megvalósuljanak.
1: If he says, take Graz and fill it with my kingdom, that's an apostolic commission.
0: Hogyha Isten azt mondja, hogy Grazot töltsétek be az én
1: and fill it with my kingdom.
0: Királyságommal, akkor ez egy apostoli feladat.
1: That's an apostolic commission.
0: Ez egy apostoli megbízatás.
1: Now that's not his job to do it alone.
0: Nem az apostol dolga egyedül ezt megtenni.
1: Everybody who comes under his leadership becomes apostolic under that leadership without being apostle.
0: Hanem mindenki, aki az ő vezetése alá bemegy, apostolivá válik az ő vezetése alatt, anélkül, hogy ők maguk apostolok lennének. Értitek ezt?
1: And they have to fulfill the requirements of being a military expeditionary force in the spirit.
0: És ezeknek az embereknek eleget kell tenniük azoknak a feltételeknek, amiktől ők egy szellemi hadtest tagjai lehetnek.
1: They're sent under the authority of the king.
0: A király hatalma alatt vannak kiküldve.
1: To extend the kingdom of the king.
0: Azért, hogy a király birodalmát növeljék.
1: A new sphere of the world under the king's rulership and authority.
0: És a világ egy újabb darabját bevigyék a király uralma és tekintélye alá.
1: Now that's what it's all about.
0: Erről szól az egész.
1: Apostles are not just advisors on how to build better and better Christian clubs.
0: Az apostolok nem csak tanácsadók arra nézve, hogy hogyan kell egyre jobb keresztény klubokat létrehozni.
1: How to make your little Christian community more comfortable to live in as than it was before.
0: Hogyan tehetjük a keresztény közösségünket kényelmesebbé, hogy kellemesebb legyen benne lakni, mint
1: eddig. That's a perversion of apostolic ministry.
0: Ez az apostoli szolgálat eltorzítása.
1: It has a conquering, devil-destroying passion about it, which comes to us from the king.
0: Van ebben egy hódító, ördögöt összetörő szenvedély, ami a király érdekeit szolgálja.
1: Amen. Amen. Now, as a result of this,
0: ennek eredményeként,
1: it says in verse 13,
0: azt olvassuk a 13. versben.
1: Well, let's go back to verse 12.
0: Menjünk vissza a 12. vershez.
1: It equips the saints.
0: Tehát felkészíti a szenteket
1: a
0: szolgálat munkájára.
1: For building up the body of Christ.
0: A Krisztus testének felépítésére.
1: Verse 13.
0: 13. vers.
1: Shall we all come to the unity of the faith?
0: Míg eljutunk mindnyájan a hit egységére,
1: and the knowledge of the Son of God,
0: és az Isten fia ismeretének az egységére,
1: to a perfect man,
0: érett férfiúságra,
1: to the measure of the stature that belongs to Christ.
0: A Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.
1: Now there's a whole diversity of gifts.
0: Nagyon sokféle ajándék van.
1: But between us,
0: de úgy mindannyiunk között az egész,
1: that Jesus did.
0: A csoport együtt mindent megtehet, amit Jézus megtett.
1: We can do it bigger and better than he did because of the power of our corporiety.
0: Nagyobb szabású és jobb mértékben elvégezhetjük ezeket a dolgokat a testületi erőnk miatt.
1: That's what the Bible teaches.
0: Ezt tanítja a Biblia.
1: That's what Jesus himself said.
0: Ezt mondta maga Jézus is.
1: He said, when you guys get this right,
0: azt mondta, hogy amikor ezt a dolgot rendbe hozzátok, gyerekek, visszatértek a megfelelő kapcsolatba az Atyával, hogyha megfelelő módon éltek együtt vele,
1: and live in right relationship with one another,
0: és egymással is a megfelelő kapcsolatban éltek együtt,
1: you are gonna do my works,
0: akkor az én cselekedeteimet fogjátok tenni,
1: even greater works than these you're gonna do.
0: És még ennél nagyobb dolgokat is fogtok tenni.
1: Now he's not calling us to individualism, he's calling us to the power of corporateness.
0: Jézus nem arra hív minket, hogy egyéni, egyedül ilyen nagy dolgokat tegyünk, hanem hogy testületként ilyen nagy dolgokat tegyünk. Azt mondta Jézus, hogy amit mi együtt megtehetünk, az nagyobb, mint amit ő egyedül meg tudott tenni a Földön.
1: In my risen life,
0: a feltámadott életemben
1: I can fill this community,
0: megtölthetem ezt a közösséget
1: with my risen power,
0: a feltámadott erőmmel,
1: and I will give to each person a part of the fullness of who I am.
0: És mindenkinek adok egy részt abból a teljességből, ami nekem van.
1: On your own, you'll just be a part.
0: Magatokban csak egy részét képezitek a képnek. De hogyha megfelelő testületként összejöttök,
1: you will be the fullness of him that fills all in all.
0: Akkor a teljessége lesztek annak, aki megtölt mindeneket mindenekkel. Ez egy elképesztő látás. Még soha nem történt ez meg.
1: Here's the vision of Paul.
0: De itt van Pál látása.
1: Writing to that Ephesian church.
0: És ezt leírja az efézusi gyülekezetnek.
1: Guys, get hold of this.
0: Azt mondja, gyerekek, ragadjátok ezt meg.
1: Walk it out in practice.
0: Gyakorlatilag valósítsátok meg.
1: Live all these practicalities.
0: Éljetek ennek a gyakorlati részleteiben.
1: Of love and forgiveness and relationship.
0: A szeretetben, a megbocsátásban, a kapcsolatokban.
1: Don't ever let the sun go down on your anger.
0: Soha ne engedjétek, hogy a nap lemenjen a haragotokkal.
1: Don't give the devil that kind of opportunity.
0: Ilyen lehetőséget ne adjatok az ördögnek.
1: If things are right, put them right.
0: Hogyha a dolgok nincsenek rendben, hozzátok rendbe őket.
1: Someone hurt you, tell them.
0: Ha valaki megbántott titeket, mondjátok meg neki.
1: In order that you might be reconciled.
0: Azért, hogy megbékélhessetek.
1: Because you cannot bear to be separated from your brother.
0: Mert nem tudjátok elviselni, hogy el legyetek választva a testvéretektől.
1: Let's love each other.
0: Szeressük egymást.
1: Correct each other.
0: Igazítsuk ki egymást.
1: Not for the purpose of putting people down, but for the purpose of bringing them to the perfection of Christ.
0: Ne azért, hogy lenyomjunk másokat, hanem azért, hogy a Krisztusban való tökéletességre eljutassuk őket.
1: Now that's not theory. He Paul says, I've seen it.
0: Nem, ez nem elmélet, mert Pál azt mondja, hogy én láttam ezt, láttam.
1: If you guys will live this,
0: ha megélitek ezt,
1: then nothing will be impossible to you.
0: Akkor semmi nem lesz lehetetlen nektek.
1: Amen. Amen. Then we go through all these various walks.
0: És aztán jönnek a különböző módjai annak, hogy hogyan járjunk. Nem tudom, hogy mennyi időt töltsek vele.
1: How much time do we have? Okay.
0: Mennyi időnk van?
1: Let's move on in our notes.
0: Menjünk tovább a jegyzetben.
1: Verse 17.
0: 17.
1: Sorry, this is chapter 4 I'm talking about.
0: Tehát ugye a negyedik részről beszélünk.
1: You find this again and again in scripture.
0: Ezt újra és újra megtaláljuk az igében.
1: Before you can do things the right way, you've got to stop doing them the wrong way.
0: Mielőtt a dolgokat jól csinálhatjátok, abba kell hagynotok azt, hogy rosszul csináljátok.
1: Because worldly training,
0: mert a világi kiképzés,
1: and religious training,
0: és a vallásos képzés,
1: will teach us how to do everything the wrong way.
0: Megtanít minket, hogy hogyan kell mindent rosszul csinálni.
1: It has to be undone first,
0: és ezt kell először elfelejtenünk,
1: before we can do it the right way.
0: Mielőtt jól csinálhatjuk.
1: It tells us again and again in scripture,
0: újra és újra mondja a Biblia,
1: that we are to walk in the spirit,
0: hogy szellemben kell járnunk,
1: but it also says this,
0: de azt is mondja,
1: before you walk in the spirit, you've got to stop walking in the flesh.
0: Hogy mielőtt szellemben járhatnátok, abba kell hagynotok a testben járást.
1: I can't go to all the scriptures, it would take too long.
0: Nagyon sokáig tartana, ha minden igéhez odalapoznánk ezzel kapcsolatban.
1: And you cannot live in the spirit until you learn to walk in the spirit.
0: És nem élhettek a szellemben, mielőtt megtanulnátok a szellemben járni.
1: And there are many Christians who know how to walk in the flesh so successfully because they've been living that way for years.
0: Sok keresztény van, aki nagyon sikeresen tudja, hogyan kell test szerint járni, és ez azért van, mert már évek óta ezt csinálja.
1: You cannot live where you do not walk.
0: A Biblia azt tanítja, hogy ott nem élhetünk, ahol nem járunk.
1: Now I live in San Antonio, Texas.
0: Én San Antonióban élek, Texasban.
1: I can think about San Antonio.
0: Gondolhatok San Antonióra.
1: Think about my nice comfortable bed and my nice study where everything's just where I want it to be.
0: Gondolhatok a nagyon kényelmes ágyamra és egy gyönyörű dolgozószobámra, ahol minden ott van, ahol szeretném.
1: Wish I was there when I'm on the road somewhere.
0: És amiközben valahol utazok, kívánhatom azt, hogy bárcsak otthon lennék.
1: No, I'm not talking about Graz because I'm loved and made to feel home in a wonderful way.
0: Nem Grazban, mert itt otthon érzem magam, és nagyon ellátnak, nagyon kényelmesen vagyok.
1: When I'm in some miserable hotel somewhere.
0: De amikor valahol valami nyomorult hotelben vagyok.
1: I can nostalgically long to be back in my house.
0: Nosztalgikusan vágyhatom arra, hogy bárcsak otthon lennék a házamban.
1: I'm in Canada in winter and the temperature is minus 20 centigrade. What an idiotic place to live.
0: Például Kanadában mondjuk minusz 20 fokban télen, micsoda őrült hely, ahol laknak emberek.
1: And I'm cold and I'm miserable.
0: És nyomorultul érzem magam és fázom.
1: Oh, San Antonio.
0: És arra gondolok, ó, San Antonio.
1: I must be in San Antonio.
0: Nagyon szeretnék San Antonióban lenni.
1: But while I'm living in, let's say, Winnipeg.
0: De miközben mondjuk Winnipegben lakozom.
1: I'm walking Winnipeg.
0: És Winnipegben járkálok.
1: Living in San Antonio is just a dream. It's an unreality.
0: Csak álom és nem valóságos dolog az, hogy San Antonióban lakozzak.
1: If I'm gonna live in San Antonio, I've gotta walk there.
0: Ahhoz, hogy San Antonióban lakhassak, ahhoz ott kell járnom.
1: Now, this time next week,
0: jövő héten ilyenkor
1: I'll be walking the streets of San Antonio.
0: San Antonio utcáin fogok járkálni.
1: And because I'm walking the streets, I can live there.
0: És mivel ott fogok járni, ezért ott lakhatok.
1: Now, here's a biblical principle.
0: Ez egy bibliai alapelv.
1: You can only live where you are walking.
0: Csak ott élhettek, ahol jártok.
1: If you walk in the flesh,
0: ha testben jártok,
1: you can try to live in the spirit and you will never be successful.
0: Akkor próbálhatok szellemben élni, de soha nem fog sikerülni.
1: If you're going to live in the spirit,
0: ha szellemben akartok élni,
1: you must also walk in the spirit.
0: Akkor szellemben is kell járnotok.
1: That's why all these practicalities of walking are so important.
0: Ezért olyan fontos mindaz a gyakorlati részlet, ami a járásra vonatkozik.
1: Amen. So go through them.
0: Úgyhogy menjünk végig ezekkel.
1: Through chapter 4 and 5 and halfway through chapter 6.
0: Menjünk végig a negyedik és az ötödik részen és a hatodik rész felén.
1: And ask God for the power and the grace to actually walk there.
0: És kérjünk Istentől erőt és kegyelmet ahhoz, hogy valóságosan ebben járhassunk.
1: If you walk there,
0: ha ebben járunk,
1: then you can live there.
0: Akkor ebben élhetünk.
1: If you walk in the flesh,
0: ha testben járunk,
1: then you'll manifest the fruit of the flesh. You can't stop it happening.
0: Akkor a test gyümölcseit fogjuk megteremni, és ezzel nem segíthetünk.
1: But if you live in the spirit,
0: de ha szellemben éltek,
1: then you can walk in the spirit.
0: Akkor járhattok szellemben.
1: Amen. Peter says this.
0: Péter azt mondta.
1: He says this about himself, obviously.
0: Önmagáról mondja nyilvánvalóan.
1: This is his own experience.
0: Saját tapasztalata. 4. rész, 6. vers.
1: Put to death in the flesh like man.
0: Noha test szerint megöletett, mint ember. 1 Péter 4:6.
1: Live in the spirit like God. That's Peter.
0: Most szellemben élünk, mint Isten.
1: And dealing with the flesh is absolutely mandatory before you can have any reality of living in the spirit.
0: Teljesen elkerülhetetlen, hogy elbánjunk a testtel, mielőtt szellemben élhetnénk.
1: So it tells us quite firmly.
0: Úgy nagyon keményen mondja nekünk, szigorúan.
1: Verse 17.
0: 17. vers.
1: You should no longer walk in the rest as the rest of the Gentiles walk in the futility of their mind.
0: Hogy már ne járjatok úgy, mint a többi pogány az ő elméjük hiába valóságában.
1: Having their understanding darkened, being alienated from the life of God.
0: Kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől.
1: It says this in Romans chapter 2 verse 12.
0: Azt mondja a Róma 2:12.
1: We have to be renewed in the spirit of our mind.
0: Meg kell újulnunk az elménk szelleme szerint.
1: God has to rewire our mind to think like God.
0: Istennek át kell tekercselni az elménket, hogy úgy gondolkodjunk, ahogy ő.
1: If you like, he's a black and white God.
0: Ha így akarjátok mondani, ami Istenünk egy fekete-fehér Isten.
1: In scripture, he says certain things positively, but he also says them negatively.
0: Az igében megtaláljátok, hogy bizonyos dolgokat állító mondatban mond, amiket negatívan közelít meg, és úgy mondja.
1: He says, I'm the way, the truth and the life.
0: Azt mondja például, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet.
1: No one can come to the Father except by me.
0: Senki nem mehet az Atyához, csak én általam.
1: There is no other name under heaven by which we may be saved.
0: Nincs az ég alatt más név, ami által üdvözülhetnénk.
1: So it's said positively.
0: Tehát elmondja így állító formában. Jézus az egyetlen út.
1: It's said negatively.
0: De elmondja másik oldalról megközelítve is.
1: Not that way. Is evil, there's no good in it at all.
0: Minden út, ami ettől eltérő, az gonosz, és nincs benne semmi jó.
1: And God doesn't mess around with these things.
0: És Isten nem foglalkozik az olyan dolgokkal.
1: He's not politically correct.
0: Ő nem jó politikus.
1: He's not diplomatic.
0: Nem diplomatikus.
1: He's plain blunt about what the truth is.
0: Teljesen durván őszinte azzal kapcsolatban, hogy mi az igazság. Ahogy holnap majd meglátjuk.
1: When you look into the first letter of John,
0: amikor megnézitek János első levelét,
1: he's brutally frank.
0: Ő keményen őszinte.
1: He says, if you claim to be a brother and you don't love your brother, you are a liar.
0: Azt mondja, hogy ha azt állítod, hogy testvér vagy és nem szereted az atyád fiát, akkor hazug vagy.
1: You're not a dear brother having a psychological problem.
0: Tudjátok, a kedves testvérnek van egy pszichológiai problémája.
1: You're a plain liar.
0: Egyszerűen csak hazug vagy és kész.
1: Because you're not living in the truth.
0: Mert nem az igazságban élsz.
1: And that's the way God talks and that's the way God thinks.
0: Isten így beszél és így gondolkodik.
1: And I have to think his way.
0: És nekem úgy kell gondolkodnom, ahogy ő.
1: I can't mess around with diplomatically correct things.
0: Nem szórakozhatok diplomáciailag helyes dolgokkal.
1: Amen. Do you understand?
0: Értitek ezt?
1: It's very important.
0: Nagyon fontos.
1: All right, let me just read on.
0: Akkor tovább olvasom.
1: Come to verse 22.
0: Menjünk a 22. vershez.
1: That you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts.
0: Hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mert meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt.
1: And be renewed in the spirit of your mind.
0: Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint.
1: And put on the new man.
0: És felöltözzétek az új embert.
1: Which was created according to God in true righteousness and holiness.
0: Mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
1: Put away lying.
0: Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot.
1: Angry but don't sin.
0: Haragudjatok, de ne vétkezzetek.
1: Give no place to the devil.
0: Az ördögnek ne adjatok helyet.
1: Don't steal any longer.
0: Ne lopjatok többé.
1: But work with your hands.
0: Hanem munkálkodjatok. Munkálkodjatok a kezetekkel, hogy tudjatok adni annak, aki szükségben van.
1: Now, if you go through all these scriptures,
0: hogyha végignézzük ezeket az igéket,
1: they are full of practical do's and don'ts.
0: Négy ilyen gyakorlati ezt tedd és azt ne tedd van benne.
1: And this is the whole practical section which leads to you being able to take your city.
0: Ez az a gyakorlati rész, ami elvezet minket odáig, hogy el tudjuk foglalni a városunkat.
1: It ends up in verse 30.
0: A 30. versben van vége.
1: Commanding us not to grieve the Holy Spirit.
0: Ami azt parancsolja nekünk, hogy meg ne szomorítsuk a Szent Szellemet.
1: Verse 31.
0: 31. vers.
1: Let all bitterness,
0: minden keserűség,
1: wrath,
0: fölgerjedés,
1: anger,
0: harag,
1: clamor,
0: lárma,
1: evil speaking,
0: és káromkodás vagy gonosz beszéd, kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt, vagy rossz indulattal együtt. Legyetek pedig egymáshoz kedvesek. Lágy szívűek, megbocsátva egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek. Ezért, ez megint az utánzást jelenti, hogy legyetek annak okáért utánzói az Istennek, mint szeretett gyermekek.
1: Be like God, as dear children.
0: Egyszerűen legyetek olyanok, mint Isten, mint az ő szeretett gyermekei. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket.
1: An offering, a sweet sacrifice to God.
0: És adta önmagát mi érettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Utána azt tanítja nekünk, hogy erkölcsi tisztaságban kell járnunk.
1: That includes any kind of coarse humor.
0: ebbe megtartozik az, hogy semmilyen piszkos hubort ne hirdessünk vagy hallgassunk.
1: Meetings of Christian brothers because of the kind of humor that's been going.
0: Előfordult már, hogy keresztény testvérek összejöveteleiről ki kellett sétálnom, mert olyan humort használtak, ami nekem nem volt jó.
1: I used to have a filthy mind.
0: Nekem szennyes elmém volt régen.
1: In my teens and twenties, I wasn't a Christian. Didn't pretend to be a Christian.
0: A 10-es és 20-as éveimben nem voltam keresztény, és nem is tettem úgy, mintha az lennék.
1: I went to movies and I read stuff and looked at books which filled me with wrong, lustful thinking.
0: Olyan filmeket néztem, olyan könyveket, újságokat olvastam és néztem, amik megtöltöttek engem kévágyó gondolatokkal.
1: I got into some habits I'm not even going to talk about.
0: Néhány olyan szokásom lett, amiről még beszélni sem akarok.
1: And I got married, but I was still never unfaithful in my behavior, but my mind was not the way it should be.
0: Megnősültem, és noha soha nem tettem semmi helytelent külsőleg, az elmém mégis tele volt olyan dolgokkal, amikkel nem kellett volna.
1: I was concerned about these battles of impure thoughts in my mind.
0: És nekem gondom volt azzal, hogy az elmémben ilyen tisztátalan gondolatokkal kell küzdködnem.
1: I shared them with other brothers. They all said, well, we all have the same problem. This is what it's like to be a man.
0: Elmondtam más testvéreknek a problémámat, akik azt mondták, hogy ők ugyanezekkel a problémákkal küzdködnek. Hát, ha az ember férfi, az már csak ilyen.
1: One was that there was an old nature and a new nature, like two dogs inside me fighting each other.
0: Én olyan teológiában nőttem fel, ami azt tanította, hogy a két, az óemberünk és az új emberünk olyan bennünk, mint két kutya, amelyik egymással verekszik és marakodik.
1: If I prayed hard, then the new nature could temporarily get some control over the old nature.
0: Hogyha elég keményen imádkozom, akkor az új természetem egy időre felülkerekedhet a régi természetemen.
1: But if I let go, then the old nature would come and would
0: De ha lazítok egy kicsit, akkor a régi természet kerekedik felül és jól megrágja az újat.
1: I would struggle with this for the rest of my life until I die. That's what I was taught.
0: És azt tanították nekem, hogy ez halálom napjáig ezzel fogok küzdködni egész életemben.
1: Many of you were taught the same thing.
0: Sokatoknak ugyanezt tanították.
1: I didn't know the power of the cross to put to death the old nature.
0: Nem tudtam, hogy a keresztnek ereje van arra, hogy a régi természetet megöldökölje.
1: Nobody else seemed to know it either.
0: És úgy tűnt, hogy senki más sem tudja ezt.
1: So all we could do was to go to God and confess another week of failure.
0: Úgyhogy csak azt tehettük, hogy oda megyünk Istenhez, meg valljuk előtte újra, hogy az elmúlt héten kudarcban éltünk.
1: Get forgiven to go out and live another week of failure.
0: Bűnbocsánatot kaphattunk, és utána a következő héten megint kudarcban élhettünk.
1: The Catholic Church has perfected this technique with
0: A katolikus egyház tökéletesítette ezeket a módszereket.
1: With confessions, and of course you pay money and it makes the church real.
0: Jónással, és akkor pénzt fizetnek, vagy penitencia, és akkor az egyház megbocsát, és minden rendben van.
1: I went to India as a became a pastor of the church.
0: Amikor elmentem Indiába, egy gyülekezet pásztora lettem.
1: At that time I was associate pastor.
0: Akkoriban a segédlelkész voltam.
1: And I hated these unclean thoughts. I wanted nothing to do with them, but I couldn't get rid of these dark things.
0: Gyűlöltem ezeket a tisztátalan gondolatokat, nem akartam, hogy közöm legyen hozzájuk, de mégsem tehettem ellenük semmit.
1: I did anything wrong in my outward body, but inside there was a war going on.
0: Soha nem tettem fizikailag semmi rosszat, de a belsőmben dúlt a háború.
1: Then I got baptized in the Spirit.
0: Aztán bemerültem Szent Szellembe.
1: As I was reading the Bible,
0: és ahogy a Bibliát olvastam,
1: God began to present to me what we just read there. It's in all over the Bible.
0: Isten elkezdte nekem megmutatni azt, amit éppen most olvastunk, tehát az egész Bibliában vannak ilyen mondatok.
1: You need to be renewed in the spirit of your mind.
0: Meg kell újulnod az elméd szelleme szerint.
1: You put on, having put off the old man, you put on the new man.
0: Miután levetkőzted az új embert, fel kell öltözned az új embert.
1: Which, just like God, is created in true righteousness and holiness.
0: Ami ugyanúgy, mint Isten, igazi szentségben és tisztaságban teremtetett. Olyan, mint Isten. Ebből a szempontból.
1: Paul says in another place, we have the mind of Christ.
0: Pál apostol egy másik helyen azt mondja, hogy Krisztus értelme lakozik bennünk.
1: In other place, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.
0: Más szóval, legyen új az elménk, legyen olyan, amilyen Krisztus Jézusé.
1: The Bible, there was the possibility of a new mind, which was like the mind of Christ.
0: És az egész Bibliában láttam azt, hogy lehetséges, hogy új elménk, legyen olyan elménk, amilyen Krisztusnak van.
1: And I was quite sure he did not live 33 and a half years struggling with unclean thoughts.
0: És én biztos voltam abban, hogy Jézus a 33 és fél éves földi élete alatt nem küzdött tisztátalan gondolatokkal.
1: Amen. So I said to my Canadian brother,
0: Úgyhogy azt mondtam a kanadai testvéremnek,
1: I'm struggling with these unclean thoughts.
0: Én küzdök ezekkel a tisztátalan gondolatokkal.
1: He said everybody does.
0: Ő azt mondta, mindenki így van ezzel.
1: Well, my Bible says that there's a power in Jesus where I get a new mind.
0: Én azt mondtam, hogy az én Bibliám azt mondja, hogy Jézusban van olyan erő, ami nekem új elmét tud adni.
1: I dirtied my own mind with my foolish behavior in my teens and twenties.
0: Én a 10-es és 20-as éveimben a saját bolond viselkedésemmel tettem ilyen szennyessé a saját elmémet. Az én hibám volt. És akkor a 30-es éveim elején jártam, és még mindig küzdöttem ezekkel a dolgokkal. Úgyhogy egy szerda reggelen összejöttem ezzel a testvérrel, és azt mondtam, most igényelni fogom az örökségemet. Egy vadonatúj elmét, ami nem csak olyan bibliailag egyszerűen gondolkodik, mint Isten, nem ilyen szempontból gondolkodik úgy, hanem olyan tiszta is, mint Krisztus elméje. És letérdeltem. És én azt mondtam, Uram, nem tudom, hogy vannak-e bennem démonok, de biztos kétségtelen, hogy úgy érzem, mintha lennének. De most megvallom, hogy éveken keresztül rossz dolgokat olvastam és néztem.
1: And all these images which now pollute my mind.
0: És mindezek a képek, amik most beszennyezik az elmémet, itt vannak.
1: Cleanse every gray cell with the blood that you sacrificed at Calvary.
0: De azt akarom, hogy az agyam minden szürke sejtjét tisztíts meg a te golgotai áldozatod vérével.
1: Cast these demons out.
0: És üszd ki belőlem ezeket a démonokat.
1: And give me a pure, clean mind.
0: És adj nekem egy tiszta elmét.
1: Like you say again and again in scripture.
0: Ahogy mondod a Bibliában újra és újra, hogy ezt megteszed.
1: That morning something broke.
0: És azon a reggelen valami megtört.
1: I tell you what it was like.
0: Elmondom nektek, milyen volt.
1: I didn't roll on the floor and I didn't vomit any demons out.
0: Nem hamperegtem a padlón és nem hánytam ki démonokat.
1: If I had it would have been well worthwhile to get rid of this.
0: Nagyon megérte volna akkor is, hogyha ebbe kerül, hogy megszabaduljak ezektől.
1: But that demon just came out just like that.
0: De ez a démon egyszer csak úgy kijött belőlem.
1: But for the next about 3 months it was like this.
0: De az elkövetkező 3 hónapban a következő módon voltam.
1: Now you may not have salesmen the way we have salesmen in America.
0: Lehet, hogy nincsenek itt ilyen árusító ügynökök, mint Amerikában vannak.
1: But you have people knocking on the door trying to sell you things.
0: De vannak olyan emberek, akik kopognak az ajtótokon és megpróbálnak eladni nektek dolgokat. Hogy állandóan telefonálnak és megpróbálnak eladni dolgokat.
1: And they can put tremendous pressure on you.
0: És nagyon nagy nyomást gyakorolnak az emberre néha.
1: This is the best picture I can give of what it was like.
0: Úgyhogy ez az a legjobb kép, amivel elmondhatom, hogy milyen érzés volt ez.
1: My heart to this foul spirit and it had come right inside me.
0: Olyan volt, mint hogyha korábban kinyitottam volna a szívem ajtaját ezelőtt a tisztátalan szellem előtt, és az bejött volna.
1: And it was chasing me round inside.
0: És az a házamon belül üldözött engem.
1: Trying to make me buy things I didn't want to buy.
0: És megpróbált nekem eladni dolgokat, amiket nem akartam megvenni.
1: Sexual immorality and lust and all these things.
0: Szexuális erkölcstelenséget és kiévágyat és ilyeneket. És én azt mondtam, én nem akarom ezt, nem akarom ezt. És akkor sarokba szorított.
1: Forcing this into me.
0: És rám tukmálta ezeket a dolgokat. Nekem pedig verekednem kellett azért, hogy életben maradjak.
1: And then that morning.
0: Aztán azon a reggelen.
1: God threw that thing out.
0: Isten kidobta belőlem ezt a dolgot.
1: Now it was like it was outside the house.
0: Most már kívül volt a házon az ügynök.
1: It could knock on the door.
0: Bekopogott az ajtón.
1: You go around here. It could come to the window.
0: Oda jöhetett az ablakhoz.
1: But it was outside and I was inside.
0: De kívül volt, én meg belül.
1: And it was much easier to say no.
0: És sokkal könnyebb volt nemet mondani neki.
1: I had no intention of opening the door.
0: Semmilyen szándékom nem volt kinyitni az ajtót utána.
1: Hello.
0: Aztán felhívott telefonon.
1: Can I come in?
0: Bejöhetnék?
1: No, you can't.
0: Nem.
1: So there was a period.
0: Úgyhogy volt
1: much easier resisting a temptation.
0: Úgyhogy volt egy időszak, amikor sokkal könnyebb volt ellenállnom a kísértésnek.
1: So the thing was outside, it wasn't inside.
0: Úgyhogy ez a dolog már nem bennem volt, hanem kívül.
1: Now, if I'd been foolish enough, I could have opened the door, let the darn thing in again.
0: Hogyha elég bolond lettem volna, újra kinyithattam volna az ajtót és beengedhettem volna ezt.
1: But I had no intention of doing that.
0: De ezt a mágában sem volt.
1: I kept the door firmly shut.
0: Nem, szorosan bezártam az ajtót, úgy tartottam.
1: Said no.
0: Azt mondtam, nem.
1: I ignored the hello in the window or the knocking on the door.
0: Figyelmen kívül hagytam az ajtómon a kopogást és az ablakon kívül való integetést.
1: Gave up altogether and went away.
0: És körülbelül 3 hónap múlva feladta a sátán ezt a kísértést és elment.
1: It was 1965.
0: Ez 1965 volt.
1: And I'm not lying, I'm not exaggerating.
0: És most nem hazudok és nem túlzok.
1: For 40 years I've lived with a pure mind without any pressure in these things. I am another man. I'm a new creation.
0: 40 éve új élek, hogy nincsen nyomás rajtam ebből az irányból. Új emberként élek, mert valóban új ember vagyok, új teremtés vagyok.
1: In fact, I can't remember now what it was like, but I don't want to remember.
0: Most már nem is emlékszem, hogy milyen volt az, de nem is akarok emlékezni rá.
1: Now, some of you could well be struggling in this way.
0: Lehet, hogy néhányan itt is nagyon küszködtek ezen a területen.
1: And you've got to get this house absolutely secure before we go into spiritual warfare.
0: Teljesen biztonságosak kell a házatokat tennetek, mielőtt szellemi harcba mehetnétek.
1: See, if you've got bitterness and unforgiveness, these are horrible demons that can come in.
0: Tehát a keserűség és meg nem bocsátás van bennetek, ezek szörnyű démonok, amik bejöhetnek az emberbe.
1: Anger that you can't control.
0: Hogyha ellenőrizhetetlen harag van bennetek.
1: If you've got habits of buying things, you've got to buy things, you're obsessive shopper, this is a demon that you need to be delivered.
0: Hogyha az a mániátok, hogy mindig meg kell vennetek valamit, hogy túlzóan vásároltok mindig, ez is egy démon, amitől meg kell szabadulni.
1: If you eat excessively and you cannot stop eating too much food, then that's a spirit of gluttony.
0: Ha túl sokat esztek és ezt nem tudjátok megakadályozni, akkor ez a falánkság szelleme.
1: All these lusts and sexual things.
0: Mindezek a kévágyó és szexuális dolgok. Pál nagyon egyértelműen ír erről. Azt mondja, rúgjátok ezeket ki. Szabaduljatok meg tőlük. Vegyétek le ezeket magatokról. És utána felöltözhetitek a királyság igazi igazságát. Pál nagyon sok időt fordít erre, és sokat bajlódik ezzel a témában. Valószínűleg az esetek többségében a saját tapasztalataira beszél. De ő megtalálta a módját Krisztusban annak,
1: hogy
0: ezek lezárt dolgok, bezárt ajtók az életében, és az ördögnek nincsen alkalma ezekben a dolgokban már támadni őt.
1: And the purpose is to make our kingdom house utterly secure from each and every attack of the evil one.
0: És ennek az a célja, hogy a királyságbeli házunk teljesen biztonságos és zárt legyen a gonosz minden jellegű támadásával szemben.
1: Now, the church in America, I don't know about the churches so much in this part of the world.
0: Hát az amerikai egyház, annyira nem ismerem a gyülekezeteket a világnak ezen a részén, ahol ti éltek.
1: It's full of spiritual casualties.
0: De az amerikai egyház tele van szellemi áldozatokkal.
1: And you can always trace them back to an unresolved issue of the flesh which was never properly dealt.
0: És mindig vissza lehet az ilyen eseteket követni arra, hogy volt valami test szerinti problémájuk az illetőknek, amivel nem számoltak le kellőképpen. Hogyha elbántak volna ezekkel a problémákkal, olyan szigorúan és olyan szenvedélyesen, ahogyan Pál ír ezekről, akkor szabadok lennénk ezektől a dolgoktól. Azt olvassuk az 5. versben.
1: No fornicator, unclean person, or covetous man who is an idolater has any inheritance in the kingdom of God and Christ.
0: Egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.
1: Now he says the wrath of God will come upon these sons of disobedience.
0: Azt mondja, hogy Isten haragja rájön az engedetlenség fiaira ezek miatt.
1: Therefore, do not be partakers with them.
0: Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek.
1: Amen. For you were once darkness.
0: Mert voltatok régen sötétség.
1: You are now light in the Lord.
0: Most pedig világosság az Úrban.
1: Walk as the children of light.
0: Mint világosságnak fiai úgy járjatok.
1: The fruit of the Spirit.
0: Mert a szellem gyümölcse.
1: Is all goodness.
0: Minden jóságban.
1: Righteousness.
0: Igazságban.
1: And truth.
0: És valóságban van.
1: That's the fruit of the Spirit.
0: Ez a szellem gyümölcse.
1: And if you walk in the light, that's the fruit you will bear.
0: És ha a világosságban jártok, akkor ezt a gyümölcsöt fogjátok teremni.
1: Verse 11.
0: 11. vers.
1: Have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather rebuke them is a good word.
0: Ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat.
1: For it's shameful even to speak of those things which are done by them in secret.
0: Mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog csak mondani is.
1: But all things are exposed that are,
0: Mindezek pedig megfeddetően a világosság által napvilágra jönnek, mert ezért mondja, zserkenj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog tevéked a Krisztus, és világosságot ad neked. Csak 2 percben. A világosságnak 3 munkája van.
1: Different ways in which light works.
0: A világosság 3 különböző módon működik.
1: The first work of light is to expose.
0: Az egyik feladata az, hogy leleplez dolgokat.
1: Are you going to have a room full of cockroaches and spiders?
0: Hogyha van egy szoba, ami tele van csótányokkal és pókokkal, de teljesen sötét van, és nem is tudjátok, hogy ezek az állatok ott vannak. Lehet, hogy van néhány batkány is a szobában. Hogyha bemész a szobába, felkapcsolod a villanyt,
1: és
0: hirtelen meglátod mindezeket a szörnyűségeket. Mindig ott voltak, végig, csak nem tudtad, hogy ott vannak. A világosság leleplezi őket. A világosság második feladata az, hogy ereje van a világosságnak a pusztításra. A lézer sugárok használatával ez tökéletesedett például.
1: They are becoming powerful weapons of destruction.
0: A lézersugár erőteljes pusztító fegyver.
1: And God's light is so precise.
0: És Isten világossága annyira pontos.
1: It can come into your humanity.
0: Hogy behatolhat az emberi lényünkbe.
1: Into every dark demonic thing.
0: Elmehet minden sötét démoni dologhoz.
1: Destroy the darkness without damaging anything good.
0: És el tudja pusztítani a sötétséget anélkül, hogy bármi jónak ártana.
1: So it's constructive to come to the light.
0: Tehát építő dolog a világosságra jönni.
1: First to clearly reveal what needs to be destroyed.
0: Először is, hogy leleplezze azt, amit el kell pusztítani.
1: But there's power in that same light to destroy what needs to be destroyed.
0: De utána erő van ebben a világosságban arra is, hogy elpusztítsa azt, amit el kell pusztítani.
1: The third work of light is creative.
0: A világosság harmadik munkája teremtő jellegű.
1: A
0: természetben az egyik erő a fotoszintézis ereje, a fénynek köszönhető.
1: For photosynthesis. Do you know what that is?
0: Tudjátok, mi a fotoszintézis?
1: You can create, light has the power to cause a creative work of God to take place.
0: A világosság segít abban, hogy Istennek egy teremtő munkája megvalósuljon.
1: The whole of the plant world lives by the power of photosynthesis.
0: Az egész növényi világ a fotoszintézis erejével él és működik.
1: They draw from the nutrients of the ground.
0: Az ásványokat felszívja a földből a növény.
1: Light, which enables them to turn them into vegetation.
0: De a világosság segít a növénynek abban, hogy növényé változtassa ezeket az anyagokat.
1: Now light does all these 3 things.
0: A világosság 3 dolgot tesz tehát.
1: So once God's exposed the horrible thing.
0: Tehát miután Isten leleplezte a borzalmakat.
1: By the power of light.
0: A világosság erejével.
1: Then the power of God's light can destroy that horrible thing.
0: Isten világosságának az ereje el is tudja pusztítani ezeket a szörnyűségeket.
1: The power of that same light, God can recreate in that horrible thing something gloriously new.
0: És ugyanennek a borzasztó dolognak a helyén Isten az ő világosságának az erejével létre tud hozni valami dicsőségesen új és jó dolgot.
1: We need to walk in the light.
0: Ezért kell világosságban járnunk.
1: And have no darkness in us at all.
0: És nem szabad, hogy bármi sötétség is legyen bennünk.
1: God can do these marvelous works.
0: És akkor Isten ezeket a csodálatos munkákat el tudja végezni bennünk.
1: And fill us with the glory and light of his kingdom.
0: És be tud minket tölteni az ő királyságának a dicsőségével és világosságával.
1: The power of his risen son.
0: Az ő feltámadott fiának az erejével.
1: And in us, like God, there needs to be no darkness at all.
0: És bennünk nem szabad egyáltalán sötétségnek lennie, ugyanúgy, ahogy Istenben sincs. Álljunk fel!
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sans műsorán.
4: Can we do one more rock and roll song for y'all tonight? Hey! Now put your hands together, show me you got some rhythm.

0: szlovének.
1: What's happening?
0: Mi történik itt?
1: The best days for Slovenia are yet ahead of us.
0: A Szlovénia legjobb napjai még előttünk állnak.
1: And there's a rising in the world and a recognition among apostles and prophets around the world where the revelation of the kingdom is gaining more and more influence.
0: Ahogy a királyságról szóló kijelentés egyre inkább tért nyer a világ minden részén, ez az apostolokban és profétákban, akik bárhol dolgoznak, egyre tudatosabb.
1: And God's intention is to bring a coordinated effort.
0: És Isten szándéka az, hogy egy összehangolt erőfeszítést hozzon létre.
1: I think this is God's greatest challenge.
0: Azt gondolom, ez a legnagyobb kihívás
1: Isten részére. I will build my church and the gates of hell will not prevail against
0: it. Mert ő azt mondta, hogy felépítem az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek erőt rajta.
1: God's problem has never been the devil.
0: Istennek soha nem az ördöggel volt problémája.
1: God's problem is getting his people to cooperate with him.
0: Hanem az, hogy rávegye a népét, hogy dolgozzon vele együtt.
1: And creating a cooperated effort.
0: És hozzon létre egy összehangolt erőfeszítés.
1: And Barbara says, with each other.
0: Egymással mutatja.
1: Cooperating with him and with each other.
0: Együttműködve Istennel és egymással.
1: And God wants to bring forth a coordinated effort to bring Jesus into his inheritance today.
0: Isten arra akarja az összehangolt erőfeszítést összehozni, hogy most a mai napokban adjuk át Jézusnak az örökségét.
1: So we need people who are not employed just in the church.
0: Tehát olyan emberekre van szükségünk, akik nem csak a gyülekezet alkalmazottai.
1: We need politicians and school teachers and business owners and judges and lawyers.
0: Hanem olyan politikusokra, tanárokra, jogászokra, bírókra, árusokra van szükségünk.
1: We need musicians and people of the arts.
0: Olyan vállalkozókra, olyan zenészekre és művészekre.
1: We need people in the media.
0: A médiában olyan emberekre van szükség.
1: We need people in economics.
0: A közgazdaságban, gazdaságban olyan
1: emberekre van szükség. We need people in every dimension of our society.
0: És a társadalmunk minden rétegében olyan emberekre van szükség.
1: Who through a coordinated effort.
0: Akik összehangolt erőfeszítéssel.
1: Are empowered with one purpose.
0: Akiknek erőt ad az egyetlen cél.
1: And that is to make Jesus Lord over his inheritance, which are the nations of the earth.
0: Ez pedig az, hogy Jézust úrrá tegyük az öröksége fölött, ami a világ nemzetei.
1: How did I get here?
0: Wow. Hogy jutottam ide?
1: It's a coordinated effort.
0: Tehát egy összehangolt erőfeszítésről beszélünk.
1: Friends, you and I were not the enemy.
0: Barátaim, nem mi vagyunk az ellenség.
1: You and I are partners together.
0: Hanem ti és én munkatársak vagyunk.
1: We are called to cooperate with each other.
0: Arra kaptunk elhívást, hogy együttműködjünk egymással.
1: We're not here to build a church.
0: Nem azért vagyunk itt, hogy egy gyülekezetet felépítsünk.
1: We're here to advance the kingdom.
0: Hanem azért, hogy előmozdítsuk a királyság ügyét.
1: And we have a sphere of relationships.
0: És van egy kapcsolati körünk
1: in this community,
0: ebben a közösségben,
1: and from this community with other communities,
0: és ebből a lakóközösségből a többi felé
1: that goes beyond your borders with other communities,
0: és ezek túlnyúlnak a határaitokon is még további közösségekhez,
1: with a cooperated effort, a coordinated effort and passion,
0: amelyek mind egy közös erőfeszítésben, közös szenvedéllyel,
1: to bring Jesus glory in every nation.
0: Dicsőséget akarnak hozni Jézusnak minden nemzetben.
1: It all starts with this repentance and surrender.
0: És mindez a megtéréssel és az önátadással kezdődik.
1: And when these laws begin to function in our life, when we recognize their value, we can work with them.
0: És amikor ezek a törvények elkezdenek az életünkben működni és felismerjük az erejüket, akkor kezdünk együtt dolgozni velük.
1: Law number two is the law of faith.
0: A második törvény a hit törvénye.
1: Everything that happens in the kingdom happens because of faith.
0: Minden, ami a királyságban történik, a hit miatt történik.
1: How often we hear Jesus saying, "Be it done to you according to your."
0: Milyen gyakran halljuk, hogy Jézus azt mondja, legyen neked a te.
1: According to your faith.
0: Hitet szerint.
1: See, by faith we step across the line of the natural into this wonderful realm called the kingdom of God when our eyes were opened through being born again.
0: Tehát hitáltal lépünk át a jelenvaló világból abba a csodálatos birodalomba, amit Isten királyságának hívunk, ami felé megnyílt a szemünk az újjászületés által.
1: The work of faith is to enable us to encounter God.
0: A hit munkája tesz

0: kísér minket arra, hogy találkozzunk Istennel.
1: And his world.
0: És az ő világával.
1: And live within that world and broker his world with the world that we're living in.
0: És éljünk az ő világában, és hozzuk össze kapcsolatba, ügyködjünk az ő világa ügyében, érdekében ebben a világban.
1: Turn to Proverbs chapter 29. Proverbs chapter 29.
0: Példabeszédek 29.
1: You're familiar with this classic verse.
0: Példabeszédek 29.
1: Without revelation.
0: Példabeszédek 29. Nagyon ismerős az a vers, ismerni fogjátok.
1: Where there is no vision.
0: Kinyilatkoztatás nélkül, vagy ahol nincs látás, mi történik?
1: It says in the Bible that the people perish or the people are unrestrained.
0: Azt mondja a Biblia, hogy az emberek elvesznek, vagy levetik a korlátokat, elvetik a korlátokat.
1: You see, revelation is a key component in the kingdom life.
0: Tudjátok, a kinyilatkoztatás kulcsfontosságú elem a királyságos életben.
1: Through revelation you came into the kingdom.
0: Kijelentésnek köszönhetően jutottatok be a királyságba.
1: God revealed something to you. Faith grabs hold of the revelation and something becomes a reality in your life.
0: Isten kijelentett nektek valamit, hittel megragadtátok ezt a kijelentést, és valami valósággá vált az életetekben.
1: And friends, we need the spirit of revelation and wisdom among us that God unfolds his plan for us.
0: És barátaim, szükségünk van arra, hogy közöttünk legyen a kijelentés és bölcsesség szelleme, hogy Isten ki tudja előttünk bontani az ő céltervét.
1: In Proverbs 29 it says where there is no vision or where there is no unfolding of revelation, the people go unrestrained.
0: Azt mondja a példabeszédek 29, hogy ahol nincs kijelentés, vagy nincsen látás, nincs kibontakozó kijelentés, ott az emberek elvetik a korlátokat.
1: Without revelation and faith, people are unrestrained.
0: Kijelentés és hit nélkül az emberek korlátozatlanok.
1: Meaning,
0: ez azt jelenti,
1: there will be no self-imposed restriction in order to accomplish a greater purpose.
0: Nem szabályozzák meg önmagukat egy nagyobb cél elérése érdekében.
1: Let me say it again. There will be no self-imposed restriction in order to accomplish a greater purpose.
0: Tehát nem korlátozzák az emberek önmagukat egy nagyobb cél elérése érdekében.
1: There will be no discipline or purpose that harnesses energy, time and resources to accomplish God's desire.
0: Nincs az a fegyelem, az az önkorlátozás, ami egy Isten szerinti cél elérése érdekében összpontosítaná az erőfeszítéseket, az energiát és az időt.
1: Why are you here today?
0: Miért vagytok itt ma?
1: Better question, why am I here today?
0: Még jobb kérdés, miért vagyok én itt ma?
1: I could be doing a lot of things.
0: Nagyon sok más dolgot csinálhatnék.
1: And every day you and I are confronted with choices, with possibilities.
0: És ti és én is minden nap lehetőségek, döntések előtt állunk.
1: It's beautiful out today.
0: Gyönyörű idő van.
1: The sun is shining.
0: Süt a nap.
1: It's warm.
0: Meleg van.
1: I hear my golf clubs are calling me.
0: És a golfklubjaim hívnak telefonon.
1: You could be swimming.
0: Uszogathatnátok.
1: I mean, there's a multitude of things that we could be doing.
0: Tehát nagy rengeteg dolgot csinálhatnánk e helyen.
1: But friends, when revelation comes to you,
0: de barátaim, amikor megérkezik hozzátok a kijelentés,
1: and faith grabs hold of the revelation,
0: és a hit megragadja a kijelentést,
1: then there is released a self-imposed restrictions that we put upon ourselves in order to harness our resources and our
0: akkor what was the beginning? Tehát a kijelentés, amikor elér minket, és azt megragadjuk hittel, akkor elkezdjük korlátozni magunkat önként azért, hogy az energiáinkat, a forrásainkat.
1: Revelation and faith working together.
0: Tehát az együtt dolgozó kijelentés és hit.
1: So that when we see it, there is a self-imposed restriction we bring upon ourselves.
0: Amikor meglátjuk a kijelentést, megértjük, önmagunkat önként korlátozni kezdjük.
1: Not because I have to.
0: Nem azért, mert muszáj.
1: But because I want to.
0: Hanem mert akarom ezt tenni.
1: Because we've seen the value of his kingdom.
0: Mert megláttuk az ő királyságának értékét.
1: Because we recognize that every pleasure in this world is temporary.
0: Mert felismertük, hogy minden evilági öröm időleges.
1: And there is one thing that's going to remain.
0: És egy dolog fog megmaradni.
1: Luke 6 verse 13.
0: A Lukács 6:13 szerint.
1: And to you belong the power, the kingdom, and the glory forever.
0: És tiéd a hatalom, a királyság és a dicsőség mindörökké.
1: And we will bring a self-imposed restriction to harness our energy, our time, and our resources to accomplish a God-given purpose.
0: És mindenünket fegyelmezetten arra összpontosítjuk a forrásainkat, az időnket, az erőnket, hogy egy Istentől kapott célt megvalósítsunk.
1: And God wants to coordinate our effort.
0: És Isten össze akarja hangolni az erőfeszítéseinket.
1: Meaning he wants to coordinate our time, our energy, our resources, and our strategy.
0: Ez azt jelenti, hogy ő akarja összehangolni az időnket, az energiánkat, a forrásainkat és a stratégiánkat.
1: In order that he comes into his inheritance in the sphere where you are.
0: Hogy ő a te befolyási körzetedben megkapja az örökségét.
1: Jesus lived a life of self-imposed restrictions.
0: Jézus önként élt fegyelmezett életet.
1: And he harnessed his energy and his resources.
0: És az energiáját és az erőforrásait.
1: For a focused strategy.
0: Egy nagyon koncentrált stratégiára hangolta össze és irányította.
1: Why are you alive?
0: Miért élsz?
1: Whose purpose are you living for?
0: Kinek a céljáért élsz?
1: What is the purpose, the goal of your life?
0: Mi az életed célja?
1: God's put my wife and I in a geographical location.
0: Isten a feleségemmel együtt elhelyezett egy adott földrajzi helyen.
1: In order to work together in a coordinated effort to bring Jesus to our nation.
0: Azért, hogy ezen a területen összehangoljuk másokkal az erőfeszítéseinket, annak érdekében, hogy Jézus behozzuk a nemzetünkbe.
1: That is not confined to the eight walls of the church.
0: Ami nem korlátozódik a gyülekezet 8 falára.
1: See, all this is it's a training ground.
0: Mindez a kiképző terület.
1: This is a place to be equipped.
0: Itt kapunk felkészítést.
1: Trained.
0: Kiképzést.
1: Empowered.
0: Itt kapunk erőt.
1: To take what God is doing in us.
0: Ahhoz, ami kell ahhoz, hogy Isten bennünk elvégezze.
1: To the world around us.
0: Azt, amit utána tovább kell adnunk a világnak.
1: And faith is a spiritual capacity.
0: És a hit az egy szellemi képesség.
1: Given by God.
0: Amit Isten adott.
1: In order to bring forth visibly what is not yet seen.
0: Arra, hogy láthatóan megnyilvánuljon az, ami még nem látható.
1: See, there are a lot of people.
0: Tudjátok, sok ember.
1: Who were waiting for something to happen in order for them to believe.
0: Arra várt, hogy történjen valami ahhoz, hogy ő hinni tudjon.
1: When in reality, in the kingdom of God.
0: Amikor a valóságban, Isten királyságában,
1: it's people who believe that cause something to happen.
0: A hívő emberek érik el, hogy valami megtörténjen.
1: Without faith, it is impossible to please God.
0: Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.
1: And through faith,
0: és hit által,
1: all of the works of God and the life of God are expressed.
0: Fejeződik ki Isten minden cselekedete és az ő élete.
1: What do you have faith for?
0: Mire van hited?
1: What has God revealed to you?
0: Mit jelentett ki neked Isten?
1: See, once the revelation of the kingdom is revealed, when you can see it.
0: Tudjátok, amikor egyszer kijelentést kapsz a királyságról és meglátod.
1: You will be bitten with a disease that you will never be healed from.
0: Akkor egy olyan betegséget kapsz el, amiből soha nem fogsz meggyógyulni.
1: Your life will be ruined.
0: Tönkre megy az életed.
1: Your life.
0: A te életed. Romba dől.
1: Your life will be ruined.
0: A te életed romba dől.
1: And you will be caught up into God's purpose and His passion.
0: És megragad Isten célja és szenvedélye.
1: And you will start to live someone else's life.
0: És elkezded valaki másnak az életét élni.
1: In other words, someone else will take up residence within you, and his life will now be being lived through yours.
0: De más szóval valaki más megragadja az életedet, beléd költözik, és elkezdi élni rajtad keresztül az életet.
1: Paul said this in Galatians, it's no longer I who live, but it's Christ who lives in me.
0: A Galata levélben mondta Pál, hogy élek többé nem él, hanem él bennem a Krisztus.
1: And Paul was a person who was gripped with a revelation of the kingdom.
0: És Pál olyan ember volt, akit megragadott a királyságról szóló kijelentés.
1: Of God's right to rule.
0: Isten joga az uralkodásra.
1: Both his life
0: az ő életében,
1: and the world he created.
0: És a teremtett világban.
1: He knew from the other apostles what Jesus had said.
0: Pál tudta a többi apostoltól, hogy mit mondott Jézus.
1: Go into all the world and preach the gospel to all creation. Make disciples of all the nations.
0: Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden nemzetnek és tegyetek őket tanítvánnyá.
1: And so Paul harnesses his energy, his resources, his time.
0: Tehát Pál az ő idejét, energiáját és forrásait arra összpontosítja.
1: And he gives himself to a purpose that is enduring for eternity.
0: Arra a célra is önmagát átadja annak a célnak, ami az örökké valóságig fog tartani.
1: And 2000 years after he lived, we're still talking about his exploits.
0: És még 2000 évvel az ő élete után is az ő nagy teljesítményeiről beszélünk.
1: I don't think there are many meetings where people are sitting around talking about what Plato did. Plato.
0: Nem hiszem, hogy sok olyan összejövetel van a világon, ahol az emberek azt elemezgetik, hogy Plato mit csinált.
1: But there are thousands, there are millions of people today.
0: De ma is sok millió ember van.
1: Gripped with the same revelation.
0: Akiket megragadott ugyanez a kijelentés.
1: And in the same fashion they've harnessed their abilities and their energies and their strength and their resources.
0: És ugyanúgy a képességeiket, az erejüket, energiáikat, forrásaikat erre összpontosították.
1: And they've given them to a purpose.
0: És rászánták magukat egy célra.
1: They've harnessed their life.
0: Az életüket erre
1: irányították. And the cry of their heart.
0: És ez a szívük kiáltása.
1: Jesus, you are Lord.
0: Hogy Jézus, te vagy az Úr.
1: Jesus, be Lord.
0: Légy Úr Jézus.
1: Here in my situation and in my environment, in the arena where you have planted me.
0: Itt az én életemben, az én területemen, azon a területen, ahova engem elültettél.
1: Jesus is not the only son that God has.
0: Jézus nem Isten egyetlen fia.
1: How many sons does God have? How many sons are in the room?
0: Hány fiú, Isten fia van itt ebben a teremben?
1: See, you're in the family business.
0: Látjátok, ti is benne vagytok ebben a családi vállalkozásban.
1: And despite the recession, believe me, this family business is not going down.
0: És higgyétek el, hogy a válság ellenére ez a családi vállalkozás nem hanyatlik.
1: In fact, because of the recession, this kingdom business is going up.
0: Igazából a válság miatt a királyság vállalkozása felfelé ível.
1: Okay, I'll stop preaching. All right,
0: akkor abba hagyom a prédikálást.
1: Law number three.
0: Harmadik törvény.
1: Is the law of giving all in order to receive all.
0: Ez az a törvény, hogy adjunk oda mindent, hogy mindent megkaphassunk.
1: See, this is where many believers miss out.
0: Sok hívő kihagyja az életéből ezt, elveszíti ezt a törvényt.
1: Friends, God's not going to judge us based on what we know.
0: Isten nem a tudásunk alapján fog minket megítélni, barátaim.
1: Instead, we will be examined based on the degree to which we've given ourselves to His will.
0: Inkább az szerint fog minket értékelni, hogy milyen mértékben adtuk át magunkat az ő akaratának.
1: And what God is bringing forth in the world today is not a passion for a common doctrine.
0: És Isten ma a világban nem a közös hittételek iránti szenvedélyt hozza elő.
1: But he's bringing forth in the world a passion for a common person.
0: Hanem egyetlen ember, egy személy iránti szenvedélyt hoz elő.
1: And when Jesus said to his own disciples,
0: és amikor Jézus azt mondta a saját tanítványainak,
1: if anyone wants to come after me,
0: hogyha valaki utánam akar jönni,
1: he has to do what first?
0: Mit kell először tennie?
1: He's got to deny himself.
0: Meg kell tagadnia magát.
1: Take up his cross and follow me daily.
0: Felvenni a keresztjét és minden nap követni engem.
1: And then he says, if anybody tries to save his own soul life, he's going to lose it.
0: És utána azt mondta, hogy ha valaki meg akarja menteni a saját lelki életét, el fogja veszíteni.
1: But if anyone will give his life away, then he will find it.
0: De hogyha valaki odaadja az életét, az megtalálja.
1: And Jesus will never ask us to do something that he himself has not done.
0: És Jézus soha nem kér tőlünk olyat, amit ő nem tett meg.
1: Of which the benefits of that action have not brought forth blessing.
0: és amilyen cselekedetnek az eredménye nem áldásba torkollik.
1: In Matthew 13 verses 44 and 46.
0: A Máté 13-ban a 44-46.
1: Introduced to two parables of the kingdom.
0: Két példabeszédet olvasunk a királyságról.
1: The kingdom is a treasure that a man finds.
0: A királyság egy kincs, amit megtalál egy ember.
1: And he gives away everything in order to get this treasure.
0: És mindenit odaadja azért, hogy megkapja ezt a kincset.
1: The second, the kingdom is a merchant, and the merchant is seeking a pearl of great price.
0: A másik, a királyság olyan, mint a kereskedő, aki igaz gyöngyöket keres.
1: And when he finds it, he sells everything in order to get that field and that pearl.
0: És amikor megtalálja, akkor mindenét eladja azért, hogy megközelíthesse azt a szándóföldet, azt a gyöngyöt. Tehát Isten a kereskedő itt.
1: And within these two parables, we see God giving away everything in order to gain the treasure.
0: És ebben a két példázatban azt látjuk, hogy Isten mindenét odaadja azért, hogy a kincset megszerezze.
1: God gave his best for us.
0: Isten a legjobbját adta értünk.
1: He gave his best for you.
0: A legjobbját adta érte.
1: We sing about it in our songs.
0: Az énekeinkben énekelünk erről.
1: We praise him and we worship him in this idea that he gave everything for you and me.
0: Dicsérjük és imádjuk őt azért, hogy ő mindenét odaadta érted és értem.
1: And then we've got a silly problem, many preachers just talking about 10%.
0: És utána egy nagyon buta problémák, hogy sok prédikátor csak 10%-ról beszél.
1: People go, 10%.
0: 10%.
1: He's got a right to everything we have.
0: De hát Istennek joga van mindenhez, amink van.
1: What's 10%?
0: Mi is 10%?
1: He gave everything.
0: Hiszen ő mindent odaadott.
1: And a person who comes into the kingdom and understands the lordship of Jesus.
0: És aki bejön a királyságba és megérti Jézus uralmát.
1: And they say 10%.
0: Akkor egy 10%-ról beszélünk.
1: That's all?
0: Csak ennyi?
1: Gee, that's simple.
0: Hát az egyszerű.
1: I'm sure glad he didn't say 90%.
0: Nagyon örülök, hogy nem 90-et mondtak.
1: But even if he did.
0: De még ha azt is mondott,
1: we would give him the 90.
0: Odaadnánk neki a 90-et.
1: And he would make the 10% completely enough for all of our needs.
0: És ő a 10%-ot teljesen elégségessé tenni minden szükségünket.
1: Hallelujah!
2: Amen. More than enough, yes.
1: He gave it all.
0: Ő mindent odaadott.
1: He gave it all in order to receive all.
0: Mindent odaadott, hogy mindent megkapjon.
1: Friends, God has an inheritance for you.
0: Barátaim, Isten egy örökséget tartogat nektek.
1: He's got something in store for you that's beyond your wildest imaginations.
0: Tartogat nektek valamit, ami meghaladja a legvadabb elképzeléseiteket is.
1: And the way to it is by giving away your life.
0: És ezt úgy kaphatjátok meg, hogy odaadjátok az életeteket.
1: The way you find your life is by giving it away for others.
0: Úgy találjátok meg az életeteket, hogy odaadjátok másokért.
1: Self-giving love is not a law, it is the very nature of God.
0: Az önátadó szeretet az nem egy törvény, hanem Isten természete.
1: It's not a law that's imposed from without, it's a life principle lived from within.
0: Ez nem egy kívülről ránk kényszerített törvény, hanem az életnek egy alapelve, amit belülről élünk meg.
1: I serve you not because I have to.
0: Nem azért szolgálok titeket, mert kell.
1: But because I want to.
0: Hanem mert akarom.
1: God said, "Who will go for us?"
0: Isten azt mondta, ki megy el mi nélkül?
1: God's looking for someone.
0: Isten keres valakit.
1: Who will accomplish and do His purpose, His will?
0: Aki megteszi az ő akaratát és eléri az ő célját.
1: He needs someone to work through.
0: Szüksége van valakire, akin keresztül dolgozhat.
1: And He finds a willing. Candidate. Yeah, it's me.
0: És akkor talál egy készséges jelöltet. Igen, én vagyok. Itt vagyok én, küldj el engem.
1: And the son is the willing candidate who gives his life.
0: A fiú az az önkéntes jelölt, aki odaadja az életét.
1: He gives it away.
0: Odaadja.
1: And as a result, it says in Philippians, he has now been raised up and given the name that is above every other name.
0: És a Filippi levél azt mondja, hogy ennek eredményeképpen felemeltetett és olyan nevet kapott, ami minden név fölött való.
1: Friends, the law, this life life, this principle of the kingdom is that now we are free to give our life away.
0: Barátaim, ez a királyságnak ez az alapelve vagy törvénye, hogy most már szabadok vagyunk odaadni az életünket.
1: And there's nothing more damage for a human being than to be self-centered.
0: És semmi nem árt többet egy embernek, mint az önközpontúság.
1: There's nothing more anti-God than being self-centered.
0: Nincs Istennel szembenállóbb dolog, mint az önközpontúság.
1: And there's great liberty and there's great freedom of being a person who freely gives their life away.
0: És nagy szabadsága van annak az embernek, aki önként odaadja az életét.
1: Number four.
0: Negyedik.
1: The law of seeking.
0: A keresés törvénye.
1: Matthew 6 verse 33.
0: Máté 6:33.
1: Jesus said.
0: Jézus azt mondta.
1: Seek first.
0: Keressétek először.
1: The kingdom of God and his righteousness.
0: Isten királyságát és az ő igaz voltát.
1: And all the things that people worry about.
0: És mindazok a dolgok, amik miatt az emberek aggódnak.
1: That they plan for, that they seek, he says, will be added to you.
0: Amire terveznek, amit keresnek, azt mondja Jézus, hogy ez megadatik.
1: And God is looking for a people who have been so surrendered and yielded to him.
0: És Isten egy olyan népet keres, aki annyira átadta magát neki.
1: That they will make a first priority in their life the seeking of the rule and the reign of God.
0: Hogy életükben ezt teszik az első helyre, hogy keressék Isten uralmát.
1: Where?
0: Hol?
1: Where?
0: Hol?
1: Easy answer.
0: Könnyű válasz.
1: Everywhere.
0: Mindenhol. Tehát törekedjenek Isten uralmára mindenhol.
1: Everywhere.
0: Mindenhol.
1: Seek first the kingdom of God.
0: Először keressétek Isten
1: királyságát. And God provides a promise.
0: És akkor Isten ad egy ígéretet.
1: He says, I will take care of what you need.
0: Azt mondja, én majd gondoskodom arról, amire szükségetek van.
1: I know you need
0: Tudom, hogy szükségetek van.
1: Something over your head.
0: Valamire a fejetek
1: fölött. You need to eat.
0: Ennetek kell.
1: You need clothes to wear.
0: Ruhára van szükségetek.
1: I saw a great little illustration on this church. They did an advertisement.
0: Van egy nagyon jó illusztráció, erre egy gyülekezet egy hirdetést
1: felhív. It's kind of a funny invitation for people, and the question was, do you have a dress code?
0: Ilyen, tehát egy vicces módon akarták meghívni az embereket a gyülekezetbe, do you have a...
1: And the lady said, oh, yes, we do.
0: A dress what?
1: Do you have a dress code?
0: Ja, hogy van-e ilyen öltözködési szabály?
1: Yeah. Uh-huh. A code?
0: Code. Okay.
1: How do we have to be dressed in a certain way?
0: Tehát, hogy megkérdezik, hogy egy bizonyos módon kell felöltözni a gyülekezetben.
1: And the lady said, oh yes, our dress code is just wear clothes, please.
0: Igen, azt mondja, hogy igen, az a szabály, hogy öltöz fel valamibe.
1: Come as you are.
0: És gyere úgy, ahogy vagy.
1: God knows that you need clothes.
0: Isten tudja, hogy szükségetek van ruhákra.
1: And he's looking for a people who put for first priority God's rule, his rule, where everywhere.
0: És egy olyan népet keres Isten, aki az ő királyi uralmára törekszik, elsőképpen hol, mindenhol.
1: The kingdom of God is often described like a treasure that's been hidden and must be discovered and found.
0: Isten királyságát sokszor olyan kincsként írják le, amit elrejtettek, és fel kell fedezni.
1: And these mysteries are not hidden from you, they're hidden for you.
0: Ezek a titkok nem előletek lettek elrejtve, hanem az érdeketekben.
1: God is not being mean by hiding things.
0: Isten nem zsugori, nem csúnyán viselkedik azzal, hogy elrejt dolgokat.
1: Instead, he only shares his treasure with those who value it.
0: Hanem ő csak azokkal osztja meg a kincseit, akik értékelik azokat.
1: And you value it by seeking it.
0: És akkor értékeled, ha keresed.
1: First, seeking God's kingdom means that we arrange our life.
0: Keresni először Isten királyságát azt jelenti, hogy úgy rendezzük be az életünket.
1: To first of all spend time with him.
0: Hogy először is töltünk időt vele.
1: To know him and his ways.
0: Hogy megismerjük őt és az útjait.
1: I lost my 2 euro coin.
0: Elvesztettem a 2 eurósomat.
1: To remember the person.
0: Tehát, hogy emlékezzünk a személyre.
1: The person.
0: A személyre.
1: See, there are a lot of people who are so caught up with the domain that they forget the person.
0: Sok ember annyira le van kötve a királysággal, hogy elfelejti a személyt.
1: You have such a privilege to be in a community that honors encounters, with seeks encounters with God.
0: Nagy kiváltság számotokra, hogy olyan közösségben vagytok, amelyik törekszik az Istennel való találkozásokra.
1: See, every revelation that God gives us is meant to lead us into an encounter with Jesus.
0: Tudjátok, minden kijelentésnek, amit kapunk, az a célja, hogy egy Jézussal való találkozásra vezessen minket.
1: And it's the encounter with him that brings transformation or change in our life.
0: És a vele való találkozás változtatja meg az életünket.
1: Jesus said up regarding the Pharisees, you search the scriptures because you think that in them you have life.
0: Azt mondta Jézus a farizeusoknak, hogy ti kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti életetek.
1: But you don't want an encounter with me.
0: De nem akartok találkozni velem.
1: Oh. Every revelation God shares with us is meant to bring us into an encounter with him that releases transformation.
0: Tehát minden Istentől való kijelentésnek az a célja, hogy egy vele való találkozásra vigyen minket, amitől elkezdünk átalakulni.
1: And being a kingdom person means that we order our life to seek his kingdom first.
0: És akkor vagyunk a királyság emberei, hogyha úgy rendezzük az életünket, hogy először az ő királyságát keressük.
1: Passion of our life.
0: Ez válik az életünk szenvedélyévé.
1: And every other thing we do is subordinate or in harmony with that passion.
0: És minden más dolgot ennek a szenvedélynek rendelünk alá, vagy ezzel hangolunk össze.
1: If you're a school teacher.
0: Ha tanár vagy iskolában.
1: Your passion to as a teacher is now paralleled and coupled or subordinate to your passion for the kingdom, and now you bring the kingdom with you into that environment.
0: Hogyha tanár vagy, akkor a tanítás szeretetét alárendeled Isten királyságának, és összehangolod azzal, és a munkaterületedre is beviszed a királyságot.
1: People say, oh, I want to serve God.
0: Azt mondják az emberek, Istent szeretném szolgálni.
1: And they're looking for a place on the worship team.
0: És helyet keresnek a dicsőítő csoportban.
1: Well, you're gonna have a hard time finding a place in this world. I mean, where are you gonna go?
0: Tehát itt nehéz lesz találni még újabb embereket, mert hova terjeszkedhettek még?
1: I'm a little envious. I mean, you got people standing around who are fantastic musicians, and they're just kind of, you know, they're like extras.
0: Tehát teljesen irigykedem ilyenkor, mert itt állnak kitűnő zenészek, énekesek, és úgy tűnik, hogy egy kicsit már fölös a létszám.
1: Do you know how blessed you are to have people standing around, fantastic worshipers and musicians, and they're just extras?
0: Tudjátok, hogy milyen kiváltság számotokra, hogy ilyen csodálatos zenészeitek, énekeseitek vannak, és még túlzott számban is vannak.
1: You don't have one drummer, you've got five.
0: Nektek nem egy dobosotok van, hanem öt.
1: You don't have one keyboard player, you got ten.
0: És nem egy billentyűs, hanem tíz.
1: You don't got one guitar player, you got six.
0: És nem egy gitáros, hanem hat.
1: That's wow.
0: Ez hűha.
1: So don't think that you need to find something here to serve God.
0: Tehát ne azt gondoljátok, hogy itt kell helyet találnotok Isten szolgálatára.
1: Seek his kingdom where you've been planted.
0: Hanem ott keresd az ő királyságát, ahova elhelyezett.
1: Bring him into that school.
0: És mit dőlt az az iskolába?
1: I'll talk about that in a moment.
0: Majd erről mindjárt beszélek még kicsit.
1: We've already looked at the law of sowing and reaping that Franz did a fantastic job talking about.
0: Már megvizsgáltuk a vetés és aratás törvényét, Franz fantasztikusan tárta ezt elénk.
1: Another law is the law of forgiveness.
0: Még egy törvény, a megbocsátás törvénye.
1: Friends, this is a key element in the kingdom life.
0: Barátaim, ez kulcsfontosságú a királyságos életben.
1: This is not optional.
0: Ez nem választható lehetőség.
1: Because unforgiveness is like a boulder.
0: Mert a megbocsátás olyan, mint egy kőszikla.
1: That covers the vrélet.
0: Egy kötöm, ami.
1: That covers the fountain of God's life that is meant to flow out of us.
0: Ami lezárja Isten életének a forrását, aminek ki kéne belőlünk folyni.
1: Jesus said, those who believe in me.
0: Jézus azt mondta, hogy akik hisznek bennem.
1: As the scriptures have described me to be.
0: Ahogy leírtak engem az írások, azt szerint hisznek
1: bennem. See, how important revelation is when we see Jesus in as he is, in the fullness of who he is.
0: Tudjátok, ez fontos kijelentés, amikor meglátjuk Jézust annak a teljességében, aki ő.
1: He says, out of your innermost being will flow rivers of living water.
0: Azt mondta, hogy a belső lényetekből élő víz folyamai fognak folyni.
1: Where does the water flow from?
0: Honnan folyik a víz?
1: From you.
0: Belőletek, így van.
1: You are carriers of God's life.
0: Ti hordozzátok Isten életét.
1: And friends, unforgiveness is like a boulder that covers the fountain.
0: És barátai, olyan meg nem bocsátás, mint egy kőtömb, ami letakarja a forrás.
1: And withholds the very life of God, the nature of God coming forth from our life.
0: És megakadályozza, hogy Istennek az élete, ereje, folyója kijöjjön az életemből.
1: Today we live in a dimension of blessing in our home and in our family because of forgiveness.
0: Ma a családunkban, az otthonunkban azért élünk olyan nagyon áldott életet, mert megbocsátunk.
1: My mother-in-law is one of my greatest heroes.
0: Az anyósom az egyik legnagyobb hősöm.
1: Now that's a joke.
0: Ez vicc.
1: Mother-in-law, your greatest hero.
0: Hogy az anyósod a legnagyobb hősöd?
1: That's not a joke.
0: Ez nem vicc.
1: Because of infidelity and deep wounds, because of ignorance of how a marriage relationship works.
0: A tudatlanság miatt és a sebek miatt, amiket okoztunk azért, mert nem tudtuk, hogy működik egy házasság.
1: She was deeply wounded.
0: Illetve az ő házassága mély sebeket kapott.
1: Gave herself in terms of ways to try to cover and deafen the pain.
0: Óriási erőfeszítéseket tette azért, hogy enyhítse a saját fájdalmát.
1: She turned to alcohol.
0: Az alkoholhoz fordult.
1: Because of the pain that was within.
0: A belső fájdalmai miatt.
1: And when she found Jesus,
0: és amikor megtalálta Jézust,
1: she's in a meeting in Zagreb.
0: Ott volt Zágrábban egy összejövetelen.
1: She gives her life to Jesus. Yay for the Croatians.
0: Átadta az életét Jézusnak. Éljenek a horvátok. Zágrábban.
1: You can find God in Zagreb.
0: Meg lehet Isten találni Zágrábban.
1: Hallelujah! She gives her life to Jesus.
0: Átadta az életét Jézusnak.
1: And God takes up the throne in her life.
0: És Isten foglalt el az életében a trónt.
1: She said, "Ms. Volley, have my life."
0: Odaadta az életét Istennek. Legyen a tiéd az életem.
1: And Jesus comes.
0: És Jézus jön.
1: And he sits.
0: És leül.
1: He sits with authority on the throne of her heart.
0: Tekintélyen leül az ő szívének a trónjára.
1: And there was a lot of disorder.
0: Nagyon sok rendetlenség volt ott belül.
1: But he's now king.
0: De most már Jézus a király.
1: See, you don't have to change your life to come to God.
0: Tudjátok, nem kell megváltoztatnatok az életeteket ahhoz, hogy Istenhez jöhessetek.
1: So this is the kingdom that we live. In other words, you come to him in order to get your life right.
0: Hanem ez egy olyan királyság, hogy oda mész ő hozzá azért, hogy rendbe tegye az életedet.
1: God, Jesus didn't come to call the righteous.
0: Jézus nem azért jött, hogy az igazakat hívja.
1: I've come for those who are sick.
0: Hanem azt mondta, hogy a betegekért jöttem.
1: The sick need a doctor, right?
0: Hiszen a betegeknek van szükségük orvosra, igaz, Attila?
1: Attila, right? It's the sick who need a doctor.
0: Tehát a betegeknek van szükségük orvosra.
1: See, he wouldn't have a job without sick people.
0: A betegek nélkül az Attila munkanélküli lenne.
1: He takes up the throne in her life.
0: Tehát Jézus elfoglalta a trónt anyósom életében.
1: And now he starts to deal with the issues that were crippling her.
0: És elkezdett foglalkozni azokkal a problémákkal, amelyek megnyomorították az életét.
1: The key issue that was crippling God's life from flowing out of her, from her becoming a blessing, was this dealing with the pain.
0: A legnagyobb probléma, ami akadályozta azt, hogy Isten élete kiáradjon ebből az asszonyból, az a belső fájdalom volt.
1: The pain that didn't happen in some vacuum somewhere.
0: Nem valahol egy légüres térben jött ez a fájdalom be.
1: But was the result of concrete persons and concrete actions.
0: Hanem konkrét emberek konkrét cselekedetei okozták.
1: That needed to be addressed.
0: És ezzel foglalkozni kellett.
1: And God takes her by the hand and starts moving her towards forgiveness.
0: És Isten kézen fogta őt, és elkezdte a megbocsátás felé vezetni.
1: Not once.
0: Nem egyszer.
1: Not twice.
0: Nem kétszer.
1: Not three times.
0: Nem háromszor.
1: I want to.
0: Akarok.
1: But I can't.
0: De nem ki vagyok rá képes.
1: God help me.
0: Istenem, segíts.
1: And finally, after several attempts,
0: végül több kísérlet után,
1: she prayed, God, I forgive.
0: Így imádkozott, Istenem, én megbocsátok.
1: And then her husband shows up.
0: Aztán megjelent a férje.
1: Not a completed work.
0: Nem befejezett munka ez.
1: Finally, in a church service, within following a worship time with an encounter with God.
0: De végül egy gyülekezeti Isten tiszteleten, dicsőítés után, Istennel való találkozás után.
1: I will forgive.
0: Megbocsátok.
1: And she releases the pain.
0: És kiengedte a fájdalmat.
1: And she releases the necessity that he pay for what he did.
0: És lemondott arról, hogy meg kelljen fizetni a férjének azért, amit tett.
1: She goes home.
0: Hazament.
1: The very next day.
0: Következő nap.
1: Her former husband.
0: Volt férje.
1: Brings 24 roses.
0: 24 rózsával állít be.
1: For a birthday that he hadn't celebrated for years.
0: Egy olyan születésnapra, amit évek óta nem ünnepelt meg.
1: And when he shows up at the door.
0: És amikor megjelent az ajtóban.
1: There was no.
0: Nem volt ilyen.
1: She received the roses.
0: Hanem elfogadta a rózsákat.
1: As a sign from God.
0: Mint Istentől való jelet.
1: Work is done.
0: Hogy a munka el van végezve.
1: And the boulder was removed.
0: Már nem volt ott a kőtömb.
1: And a life flow has come out.
0: És jött ki az élet belőle.
1: Now me and my wife, we are now owners of a house that was once his.
0: Most egy olyan házban lakunk a feleségemmel, ami a mi házunk most már, ami egykor az apósomé volt.
1: Our children now enjoy a relationship with their grandparents.
0: A gyerekeink most már a nagyszüleikkel olyan kapcsolatot élveznek.
1: Because a woman chose to forgive.
0: Tehát egy remek kapcsolatot azért, mert egy asszony úgy döntött, hogy megbocsát.
1: And as a result, she's released an atmosphere into our home.
0: És ennek eredményeként az otthonunkban egy olyan légkört alakított ki, bocsátott ki.
1: Of peace.
0: Ami a békességről szól.
1: It has brought not only an emotional inheritance to us, it's brought a financial inheritance, it's brought a spiritual inheritance.
0: Ez nem csak egy érzelmi örökséget adott nekünk, hanem pénzügyit és szellemit is.
1: And the day is close.
0: És közel van a nap.
1: When he will be reaped too.
0: Amikor ez a férfi is le lesz aratva.
1: Hallelujah. Jó, I gotta finish.
0: Be kell fejeznem.
1: The final law is the law of intimacy and union.
0: Az utolsó, a bensőségesség, az egység törvénye.
1: Jesus was asked, what was the greatest commandment?
0: Megkérdezték Jézus, mi a legnagyobb parancsolat?
1: And what was his response?
0: Mi volt a válasz?
1: Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.
0: Szeresd Isten teljes szíveddel, teljes lelkeddel, minden erőddel.
1: And love your neighbor as yourself.
0: És szeresd fel a barátodat, mint önmagadat.
1: I could have said anything, but love and intimacy are the highest law in God's kingdom.
0: Mondhatott volna bármi mást is, de a szeretet és a bensőségesség a legmagasabb rendű törvény Isten királyságában.
1: The works of God flow out of a relationship with God.
0: Isten cselekedetei a vele való kapcsolatból fakadnak.
1: He calls us to a person.
0: Egy személyhez hív minket.
1: And that person radically affects our inward life and creates a life flow.
0: És ez a személy radikálisan megváltoztatja belső életünket, és az élet folyamát indítja el.
1: Do you remember Jesus was asked a question, do we give taxes?
0: Emlékeztek arra, hogy Jézust megkérdezték, hogy kell adót fizetnünk?
1: Or not, they were seeking to trick him.
0: Vagy nem, megpróbálták átverni őt, vagy
1: what did he say? He said, give me a coin.
0: És akkor azt mondta Jézus, hogy adjatok egy pénzérmét.
1: Whose image is on the coin?
0: Azt mondták, kinek a képét látjátok rajta?
1: And they said, Caesar's.
0: Mondták, a császárét.
1: And Jesus said,
0: és Jézus azt mondta,
1: give to Caesar.
0: Adjátok meg a császárnak.
1: Now she's not Caesar in my home.
0: Nem ő a császár az otthonunkban.
1: We're giving her Caesar now.
0: De most a császárként adjuk neki.
1: Give to Caesar what is Caesar.
0: Tehát adjátok meg a császárnak, ami a császáré.
1: And give to God what is God.
0: És Istennek, ami az Istené.
1: Was Jesus saying?
0: Mit mondott ezzel Jézus?
1: That coin had the image of Caesar stamped on it.
0: Az arra a pénzérmére a császárnak az arcképét verték.
1: Give it to him.
0: Adjátok oda neki.
1: You,
0: ti,
1: on the other hand,
0: másrészt,
1: are stamped with another image.
0: Ti látok egy más kép, más lett nyomva.
1: Give to God.
0: Adjátok meg Istennek.
1: What is God?
0: Azt, ami az övé.
1: And the implication for the Pharisees was give your life to Him.
0: Tehát a farizeusok számára ez azt jelentette, hogy adjátok át neki az életeteket.
1: Friends, God calls us to a relationship.
0: Barátaim, Isten egy kapcsolatra hív minket.
1: With a father.
0: Az atyával.
1: Who loves you beyond what you can comprehend.
0: egy olyan atyával, aki annyira szeret titeket, hogy fel se tudjátok fogni.
1: God offers us friendship, he offers us fatherhood.
0: Isten barátságot és atyaságot kínál nekünk.
1: Jesus offers to be our closest companion, our Lord and our friend.
0: Jézus felajánlja, hogy a legközelebbi társunk lesz, a barátunk és az Urunk.
1: And the Bible speaks of the fellowship with the Holy Spirit.
0: És a Biblia beszél a Szent Szellemmel való közösségről is.
1: I want to finish with 2 Corinthians 13 verse 14. Please. 2 Corinthians.
0: 2 Korintus
1: chapter 13
0: verse 14. 14-jel fejezem be.
1: I love Paul's final words in this book.
0: Szeretem Pál utolsó szavait ebben a könyvben.
1: The grace of the Lord Jesus Christ.
0: Azt mondja,
1: and the love of God.
0: Az Úr Jézus Krisztus.
1: And the fellowship of the Holy Spirit.
0: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme és az Istennek szeretete
1: be with you all.
0: És a Szent Szellemnek közössége legyen mindnyájatokkal.
1: Friends, the law of intimacy and union.
0: Barátaim, az egység és a bensőségesség törvénye.
1: Means that as you relate with him, what he says, this is eternal life that you would know him.
0: Azt jelenti, hogy egyek legyünk vele, megismerjük őt. Azt mondják, az az örök élet, hogy megismerjük őt.
1: You and I have been radically invited to know him.
0: Titeket is, engem Isten arra hívott meg, hogy őt ismerjük meg.
1: And in the knowing of him,
0: és az ő megismerésében
1: will be released from your life,
0: felszabadul az életünkből
1: a kingdom power,
0: a királyság ereje,
1: that brings him to be glorified in every dimension where he's put you.
0: Aminek köszönhetően Jézus megdicsőül bármilyen területen, ahova ő elhelyezett titeket.
1: God has a right to his creation.
0: Istennek joga van a teremtményeihez.
1: And he's taking it back.
0: És visszaszerzi őket magának.
1: And you and I are part of his team.
0: És ti és én az ő csapatához tartozunk.
1: In a coordinated effort.
0: Egy összehangolt erőfeszítésben.
1: With him.
0: Vele.
1: And with each other.
0: És egymással.
1: To bring him into his inheritance.
0: Hogy átadjuk neki az örökségét.
1: Where he's placed you.
0: Azon a területen, ahova elhelyezett titeket.
1: Jesus said of himself, I am the light of the world.
0: Jézus azt mondta magáról, hogy én vagyok a világ világossága.
1: Then he says to his disciples.
0: Aztán azt mondta a tanítványainak.
1: You are the light of the world.
0: Ti vagytok a világ világossága.
1: And what is our light?
0: És mi a mi világosságunk?
1: How does your light shine?
0: Hogyan ragyog a fényetek?
1: You ever wondered?
0: Már eltűnődtetek rajta?
1: This little light of mine, that's how we sing about it.
0: Tehát erről énekelünk.
1: That's how we let our light shine.
0: Hogy hogyan engedjük, hogy hogyan
1: ragadjuk. This little light of mine, I'm gonna let it shine.
0: Tehát
1: is that how we do it?
0: Az én kis életem majd ragyogni fog, erről szól a
1: prédike. He's the light of the world.
0: Nem.
1: The Bible says in Acts 10 verse 38.
0: Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Az Apcsel 10:38 azt mondja.
1: Jesus of Nazareth.
0: A názareti Jézust.
1: He was anointed of God.
0: Felkente Isten.
1: And he went about.
0: És ő szerte járt.
1: What does it say?
0: Mit mond?
1: Doing good.
0: Jót tévén.
1: And healing all those who were oppressed of the devil.
0: És megnyugodítva mindazokat, akik az ördög elnyomása alatt voltak.
1: Ephesians 2 verse 10 says.
0: Az Efézus 2:10 azt mondja.
1: We are God's workmanship.
0: Mi vagyunk Isten mesterműve.
1: Created in Christ Jesus.
0: Akiket Krisztus Jézusban teremtett.
1: For what?
0: Mire?
1: To do what?
0: Hogy mit csináljunk?
1: Doing good.
0: Jót cselekedetekre.
1: Did you notice the scripture verse that Franz shared, 2 Corinthians chapter 9 verse 8?
0: Tudjátok itt a 2 Korintus 9:8-ban, amiről Franz már beszélt.
1: My final verse.
0: Az utolsó vers, amiről beszélek.
1: Do you remember what it says?
0: Emlékeztek, mi volt abban?
1: It says, we sow.
0: Azt mondta, hogy vetünk.
1: And so then he says that you would have a sufficiency for all things and an abundance for what?
0: És azt mondja, hogy elégség lesz mindenre, és mi lesz még, mennyire lesz bőségünk?
1: An abundance for every good deed.
0: Bőségünk lesz minden jó cselekedetre.
1: Doing good.
0: Jó cselekedetre.
1: Just like Jesus.
0: Ahogy Jézus.
1: And when we leave this room,
0: és amikor elmegyünk ebből a teremből,
1: as God's kingdom people,
0: mint Isten királyságának a népe,
1: God will give us and you strategies,
0: Isten nekünk és nektek stratégiákat fog adni,
1: of how you can do good,
0: hogy hogyan tehettek jót,
1: the life flow that comes out of you,
0: az az életfolyam, ami kijön belőletek.
1: Yes, it includes healing someone who's sick.
0: Igen, ebben benne van az, hogy meggyógyítotok egy beteget.
1: Be healed in Jesus' name.
0: Gyógyulj meg Jézus nevében.
1: It's doing good. Someone who's oppressed.
0: Ez is jó cselekedet. Valaki, aki elnyomás alatt van.
1: Now you demon of such and such. Now you.
0: Ilyen is ilyen démon. Nem, de Franz nem rád vonatkozik.
1: We're clear.
0: Tehát akkor legyen ez világos mindenki számára. Tehát távoz illusztrációval.
1: It can mean many other things, doing good.
0: Tehát sok más módon is lehet jót tenni.
1: And through that our light shines.
0: És ez által ragyog a fényünk.
1: A light that draws them and reveals the life of God.
0: Az a fény, ami vonz és kijelenti Isten fényét.
1: We don't do good works to earn points with God.
0: Nem azért teszünk jót, hogy jó pontokat szerezzünk Istennél.
1: We do good works to win people to him.
0: Hanem azért, hogy megnyerjünk neki embereket.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Thank you Jesus.
0: Köszönjük Jézus.
1: Lord, I thank you for this reality of your kingdom.
0: Uram, köszönöm neked a te királyságod valóságát.
1: Because we've been born again.
0: És mivel újjászülettünk.
1: You've given us vision.
0: Adtál nekünk látást.
1: Sight.
0: Látást.
1: Revelation.
0: Kijelentést.
1: I pray it increase.
0: És imádkozom, hogy ez növekedjen.
1: And I pray, Lord, for a coordinated effort.
0: És imádkozom, Uram, az összehangolt erőfeszítésért.
1: Among us in this room.
0: Köztünk ebben a teremben.
1: And among every other person who confesses Jesus as Lord.
0: És mindenki mással, aki Jézust Urának vallja.
1: Lord, bring forth the apostolic and the prophetic.
0: Hogy előjöjjön az apostol és a profétai szolgálat.
1: Bring forth what you see as the coordinated church.
0: Hozd elő, Uram, azt, amit te látsz összehangolt egyháznak.
1: Moving forward to bring in the kingdom.
0: Amely előre mozdul, hogy behozza a királyságot ide a területre.
1: A kingdom that was prophesied by Isaiah.
0: Egy olyan királyságot, amiről Ézsaiás prófétát.
1: We read it earlier.
0: Korábban olvastuk ezt.
1: That the increase of his government.
0: Hogy az ő kormányzása növekedésének.
1: There shall be no end.
0: Nem lesz vége.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen.
3: Elhangzott Isten és az ő királysága című tanítássorozat negyedik része, melyben Steve Stelzerovot hallottuk.
4: Ez volt a Növekedjünk hitben.
5: Növekedjünk hitben.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
5: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Ez a Rádió Sansz.
6: Ez a Rádió

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Október 31. Ez a reformációnak a emléknapja, világnapja. A mai prédikámnak a címe a tükör. Mindannyian tudjuk és tisztában vagyunk azzal, amit a Jakab apostol leveléből, az első fejezetből a János segítségével közösen felolvastunk, hogy Isten beszéde maga a tükör. De ahogy ezen gondolkoztam és ezt a Biblia verset olvastam, jött belém egy megerősödés, hogy erről kell beszéljek. Mert mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy összehasonlítgassuk magunkat másokkal. És összehasonlítsuk magunkat más képpel. Még magunkról alkotott képpel is. Fényképpel, tükörbe látott képpel, sok mindennel. És sokszor olyan viselkedési mércét állítunk föl, akinek igazából senki nem tud megfelelni. Mi magunk is, magunk se sokszor. És ha kudarcot vallunk, akkor előfordul, hogy magunkkal szemben is kiméletlenek, vagy túl erőteljesek, kegyetlenek vagyunk. Tudjuk, hogy többet tudtunk volna csinálni, többet tudtunk volna tenni, dolgozhatunk volna keményebben, hogy sikerüljön a dolog, stb. Stb. De hogy egyre jobban megértjük Istennek a szeretetét, és egyre jobban megérint az ő jósága, és alakít, és formál bennünket, akkor megtanuljuk értelmezni a szellemben való életnek a rezdüléseit, és a mozgatórugóit, a mienségét, az attitűdjeit, és elkezdjük fölismerni, hogy Isten másként lát minket, mint ahogy mi látjuk magunkat. Isten nem biztos, hogy úgy lát téged, ahogy te magad látod saját magadat. Sőt, még hogyha belenézel reggel a tükörbe, Isten nem biztos, hogy úgy lát, ahogy te ott látod a tükörbe magad. Sőt, az is elképzelhető, hogy belenézünk a Biblia tükrébe, és Isten nem úgy lát, ahogy mi ott a betűn keresztül saját magunkat látjuk. Amikor Isten rád néz, és te hitben vagy, és Jézus Krisztus keresztjébe és kereszt áldozatába vetett bizalom ott van a te szívedbe, akkor Isten másként lát. Isten másként néz téged, nem a problémáidat, nem a nehézségeimet, nem a bűnöket, a bukást nézi, és nem azt látja, hanem ő meggyógyultnak, virágzónak, igaznak, az ő igazságának, sőt, úgy is mondhatom, az ő büszkeségének lát téged. Hát ez kicsit más sokszor, mint ahogy mi gondoljuk magunkat. Örömtelinek lát, mert mindazt látja, ami szellemben mi Krisztusban vagyunk, amiért ő odaadta az ő fiát, Jézus Krisztust. Ő azt látja, amivé te válsz a Krisztusban, amivé téged eltervezett a Krisztusban, amiért odaadta az ő számára a legfontosabbat és a legdrágábbat. Ő azt látja. A Jakab első levél, vagyis a levél első fejezete 22-től 25-ig olvasom most még egyszer föl. Amit Isten mond, azt tegyétek is meg, ne csak hallgassátok. Ha csak hallgatjátok, de nem teszitek meg, becsapjátok magatokat. Van, aki csak hallgatja Isten tanítását, de nem engedelmeskedik neki. Az ilyen ember úgy jár, mint aki megnézi arcát a tükörben, azután elmegy, és azonnal el is felejti, amit látott. Isten törvénye tökéletes, és a szabadságra elvezet. Ha valaki azt szorgalmasan tanulmányozza, nem tér el tőle, hanem azt szerint él és cselekszik, az ilyen nem feledékeny hallgatója a tanításnak, és minden dolgában áldott lesz. Tehát azt látjuk, hogy Isten szavait, Isten szavát, Isten beszédét, a Bibliát Jakab a tükörhöz hasonlítja, ami megmutatja, hogy kik vagyunk szellemben. Isten szava mutatja meg azt, hogy ki vagy. Isten szava mutatja meg azt, hogy hogyan lát ő téged. Isten szava mutatja meg azt, hogy hogyan lát, hogyan gondolkodik rólunk, mit mond rólunk. Megmutatja azt a jót, hogy mi minden tervezett számunkra, számodra. Ma és az elkövetkező időbe, itt a Földön vagy az örökké valóságba. Ez a szabadságnak a tökéletes törvénye. Sokszor elfelejtjük azt, hogy belenézünk a tükörbe, akkor hát reggel, amikor belenézel, mit nézel, hogy van-e valami kinyomnivaló, valami az, amit kell alapozóval eltüntetni, stb. Stb. És sokszor ez van, hogy belenézünk a Bibliába is, és akkor azt látjuk, hogy azt várjuk, azt keressük, hogy megmutassa, hogy mi az, amit korrigálni kell. De figyeld meg, hogy Isten nem azt mutatja meg a tükörbe, hogy milyenek lehetünk, hogyha majd keményen dolgozunk, vagy hogyha majd rendszeresen imádkozol, és rendszeresen böjtölsz, rendszeresen tizedet adsz, és adakozol, meg jársz összejövetelre. Nem azt mutatja meg, hogy hogyan fogsz kinézni, hogyha 10 éve jó keményen is elkötelezettséggel, önfegyelemmel, önuralommal gyülekezetbe jársz, és már az ő tanítványa vagy, hanem szabaddá tesz azáltal, hogy bepillantást ad az ő beszédén keresztül a Szent Szellem által, hogy ő hogyan lát a Krisztusba. Már most. Ha fizikai szemmel nézem, nem vagyok olyan. Ha fizikai szemmel belenézel a tükörbe, akkor azt mondod, hogy hát ez még nagyon nem az. Ez még nem a tökéletes. És Isten pedig bepillantást ad az ő beszédje tükreiből abba, arra a képre, arról a képről ad látást, ami ő az ő fiában, szellemben, a Krisztusban, ő már lát te rólad. Ő már lát én rólam. Hogy kik vagyunk éppen most a Krisztusban hívőként, ő benne bízóként. Sajnos gyakran természetes tükörként használjuk a Bibliát is, és a betűnek a tükréből keressük azokat, hogy most milyen bibircsókot, milyen puklit, milyen miteszet kell kinyomni, eltakarni, alapozni, stb. Stb. Megfésülni. De az a helyzet, hogy Isten a betűnek a burkát föl akarja bontani, föl akarja törni, hogy a betűn keresztül a szellem kijelentéséből meglássuk valahogy azt, amit ő a szívében lát tőlünk, rólunk. Még az égvilágon nem volt semmi jó egyikünkbe se, amikor már mennyi atya látott téged tökéletesnek. Még meg se születtünk. Miután megszülettünk, egy romlott, ha úgy tetszik, rothadós természettel születtünk meg, egy bűnös természettel születtünk meg, de már akkor az atya látott téged és engem az ő fiába, a Krisztusba tökéletesnek. Isten nem azért adta az ő beszédét és a beszédének a tükrét, hogy megtaláljuk benne a hibáinkat, mert a betű által csupán azt tudjuk meglátni, amit te szerint látunk magunkról, vagy akár másokról is. És a te szerint jól ismerhetem betű szerint a Bibliát, de az abba segít, hogy egy még hatékonyabb kritikus legyek. És hatékonyabb kritizáló legyek. Akár magammal kapcsolatban, akár mással kapcsolatban. De hogyha csak te szerint látom magam, vagy te szerint látom a másikat, akkor elszalasztok valamit, elszalasztom azt, hogy ő hogyan lát a Krisztusba. És Isten azt akarja, hogy én meg akarom erősíteni a te látásodat, a szellemi látásodat, hogy a betűnek a burka fölnyíljon, hogy megnyíljon valami, amikor Luther jó néhány száz évvel ezelőtt kiszögezte azokat a téziseket, ami ő benne, hogy megvilágosodott, volt egy kijelentésmag, és mégpedig az, hogy az igaz ember hitből él. A hitnek a kijelentése volt. Ez egy olyan mondat, rövid mondat, ami az Ószövetségbe, Új Szövetségbe is előfordul, de hogyha nem nyílik meg, akkor nem ugyanazt értjük alatta. És tudunk ezzel kapcsolatban önváddal is élni, ha csak a betű szerint nézem, meg a másik fele is kritikával élni. Ugyanakkor meg tudja Isten nyitni ennek a betűnek a burkát is, hogy hozzáférjünk egyszerűen ahhoz az erőhöz, ami képessé is tesz arra, hogy tényleg hitből éljünk, és megigazoltságban éljük a hétköznapjainkat. Egyszerűen, ha te szerint nézem, és betű szerint nézem a Bibliát, és olvasom a Bibliát, akkor csak összetudom gyűjteni, azokat följegyezzük a múltnak a kudarcait, a csalódásait, a bukásokat, azokat, hogy miben nem vagyok még olyan, mint a Krisztus. És arra tudjuk használni, és akkor kicsit durvábban fogalmazok, hogy arra tudja az ellenség használni ezt, hogy kizár Isten áldásaiból. Mert Isten azáltal tud belevinni, és erről szeretnék beszélni, hogy azáltal tudsz áldott életet élni, hogy meglátod Isten eléd rakott szentírás tükrébe azt, amivé ő formálni fog téged, aki szellemben már most vagy. Isten nem a múltunknak a szemüvegén keresztül lát és néz bennünket, hanem az ő múltján keresztül. Az ő múltja pedig az, hogy az ő fiát, Jézus Krisztust odaadta a keresztre, és a keresztnek a szemüveg lencséjén keresztül néz és lát bennünket. Isten ilyen, hogy azt akarja, hogy ami ott történt a kereszten, hogy higgyél benne, bízzál benne teljesen. Ez nem csak egy bibliai esemény, hanem majd meglátjuk, hogy ez nyitotta meg az ígéreteket, hogy az ígéretekbe belekapaszkodj, és az ígéretekbe lásd azt, hogy kivé tett téged már szellemben a Krisztusban az Atya, hogy mivé fogsz válni a szemmel látható módon is, majd ő benne. Ahogy befogadtad Jézus Krisztust a szívedbe, bekötött téged az élet csomójába, és örök életed van már, igen, és Krisztusban egy biztos, egy stabil, egy jövőben is kiszámítható helyed van Isten családjába, az üdvösségbe, Isten jelenlétébe. Bejött a szívedbe, bejött az életedbe a Szent Szellem, és elkezd dolgozni, és ez jelenti, a Szent Szellem jelenléte, személye jelenti azt, hogy hozzá tudsz férni ahhoz az erőhöz, ahhoz a hatalomhoz, ahhoz a tekintélyhez, ahhoz a képességhez, ami benne van Istennek szavában, ami újat hoz létre, ami az ő ígéreteit beteljesíti, és a Krisztus itt megvalósítja. Mert sokszor úgy van, hogy tudjuk, hogy mit kéne csinálni, tudjuk, hogy mi a minta, de úgy érzed, vagy úgy érzem, hogy nincs hozzá erőm. A Szent Szellem azért is jött el, hogyha az Isten beszédének a tükrébe a Szellem által elkezded magad látni, Krisztusivá formál téged, mert rádöbbensz, hogy az erő, a képesség is megvan arra, hogy megéljem a Krisztusit. A kegyelem megjelent Jézus Krisztusba teljességgel, azt olvassuk János apostolon keresztül. Az igazság is teljességében benne van. Pilátus kérdezte, hát mi az igazság, hol az igazság? Én vagyok az igazság, mondta Jézus. Egy személy. Szükségem van nagyobb kegyelemre, szükségem van nagyobb irgalom. Igen, a kegyelem teljessége is ő benne megjelent. Ha vele való a személyes Krisztussal való kapcsolat, személyes kapcsolat úgy bevillan, úgy megerősödik a bensődben, akkor azt veszed észre, hogy a kegyelemhez valamely olyan hozzáférés pályád, olyan hozzáférés csatornád nyílt meg, ami új erőket, új isteni képességet, új természet fölötti hatalmat, a Szent Szellem kenetét, erejét szabadítja föl az életedbe. Isten szeret, és azért adta oda az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy megváltson egy természetes születésünk által determinált kárhozattól, a pokoltól, az elmúlástól, a halálhatalma alól, kiszabadítson a bűnnek az elnyomása alól, és felszabadult egy kiszabadított, megszabadított, örök, Istennel teljes életet, egy Krisztusit hozzon létre és ajándékozzon meg. Amikor Isten rád néz, akkor ő a tökéletest, a Krisztusit látja benned. És azt akarja, hogy amikor belenézünk az ő tökéletes törvényébe, és ez a Szentírás tükre, akkor ne a betű tükréből lássuk magunkat, a hibáinkat, hanem lássuk meg, jelentessék ki a Szellem által a Krisztusi, hogy ki vagy te Istenben, ki vagy te Krisztusban. Hogy lásd azt a kegyelmet, lásd azt a munkát, azt a tervet, azt a célt, amit Isten veled kapcsolatban kigondolt, eltervezett, és el is végez benned. Nem az a kegyelem, ami felszabadít bennünket arra, hogy következmények nélkül járjunk, éljünk bűnben, nem ez a kegyelem, hanem a kegyelem az Jézus Krisztusnak a személye önmaga. Amikor hallasz kegyelem tanításokat, stb., az Jézus Krisztusról szól, és Jézus Krisztust emeli a középpontba. És mind azt kell, hogy emelje a középpontba. Amikor buksz, figyeld meg, egy bűnbe elbukik bármelyikünk, akkor hogyan szól Isten az ő beszédén keresztül? Belenézel az ő tükrébe, mit látsz és mit hallasz? Én úgy gondolom, hogy azt hallod, hogy te nem ez vagy. Nem erre hívtalak. Te többre vagy elhíva. Többre vagy teremtve. Többre terveztelek. Kelj föl! Én nem arra terveztelek, és gondoltalak ki, hogy most elbukj és elterülj. Engedd meg, hogy az én szellemem vezessen, tanítson, formáljon, alakítson, elvezessen minden igazságra. Ahogy a János evangélium 16. fejezet mondja, a 13-os vers, ahogy eljön a Szent Szellem, az igazság szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem magától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. A kegyelem a Jézus Krisztusban képessé tesz arra, hogy változzunk. A kegyelem tesz képessé arra, hogy fölállj. A kegyelem tesz képessé arra, hogy megnyíljon a betűnek a burka, és elkezd másképp látni magadat, hogy képes vagy megállni tisztaságba. Képes vagy ellenállni a haragnak, a knüknek, az indulatnak. Ellen tudsz mondani a gonosznak. Ez nem egy olyan lehetetlen dolog, mert a kegyelem Jézus Krisztusban hozzáférhető. Minden kegyelem a kezed ügyébe van, a szívedhez hozzáfér, eléri, és csak ki kell mondanod hittel, mert szívvel hiszed, és amikor a száddal ezt megvallod, kimondod, megvalósul, felszabadul az az erő, hogy meg tudsz állni, Krisztusi módon tudsz reagálni. A kegyelem emlékeztet bennünket arra is, hogy kik vagyunk a Krisztusba. Amikor elbuksz, elesel, akkor a kegyelem által nem vádol, hanem emlékeztet Isten, hogy emlékezz meg. Tudod, mi vár rád? A mennyben egy helyet készítettem neked. Ez a te helyed. Ez az, amit én neked szántam. és megvan az út hozzá. Dönts most, és indulj el ezen az úton. Ha kell, fordulj meg. És az a helyzet, hogy akár vezető, pásztor, apostol, proféta, vagy akár tanár, politikus, üzlettulajdonos, vállalkozó, bárki, diák, munkás, apa, anya, zenész, bárki vagy. Isten terve mindannyiunkkal az, hogy úgy nézzünk ki, mint az ő fia, Jézus Krisztus. Ez az ő terve. Ha belenézel a szabadság tökéletes törvényébe, Isten beszédének tükrébe, akkor vajon a tökéletest látod, a Krisztusit látod magaddal kapcsolatban, vagy mit látsz? Lehet betű szerint nézni, és lehet szellem szerint. Róma 8:29 azt mondja, Isten már a világ teremtése előtt ismert mindegyikünket, és külön is választott bennünket, hogy az ő fiához hasonlókká váljunk. Mert ez az ő terve, hogy az ő fia képmására változzunk el. Mi sokszor korlátozzuk magunkat, és mi által? Annyira arra koncentrálunk sokszor, hogy mit kell csinálnunk, hogy szem elől tévesszük azt, amivé válnunk kell. Isten azt akarja megerősíteni, hogy amikor kinyitod a Bibliát, és elkezded olvasni, amikor hallgatod a prédikációt, vagy énekelsz egy dicsőítést, akkor nyíljon meg számodra a betűburka, és valahogy lásd azt, hogy mivé képzelt, mivé teremtett, és erőteljesebben fogalmazva, mivé tett már most Krisztusban téged az Atya szellemben. De hát nem látom. A hit a nem látott dolgok felől való meggyőződés. Ezért vagyok hívő ember, mert elhiszem azt, amivé a Krisztusban engem formált, újjászült, és változtatott, alakított már Isten. Lehet, hogy még sok mindenben nem az látszik, nem az hallatszik, de a kegyelem újból és újból a Szent Szellem megszólal, a kegyelem szelleme megszólal, hogy nem erre hívtalak, tudod, hanem a Krisztusira hívtalak. Gyere, állj föl, ragadd meg az én szavamat, az ígéretemet, ragadd meg a kezemet, és én győzelemre vezetlek. Isten azt akarja, hogy levegyük magunkról azokat a korlátokat, amiket mi saját magunkkal kapcsolatban is kigondoltunk, elképzeltünk, vagy amikor olvassuk a Bibliát, akkor ne korlátokat gyártsunk a Biblia olvasásunkban is magunk elé, hanem a korlátokat hagyjuk, hogy a szellem a szabadságra vezessen, hogy meglássuk a Biblia olvasásában a Szentírás kijelentése felszabadítson arra, hogy meglássuk, hogy ki is vagyok Krisztusban. Csukd be a szemed, és gondolj arra, hogy az Efezusi levél második részébe azt mondja Pál apostol, ahogy egyé lettél Jézus Krisztus halálával. Egyé lettél Jézus Krisztus eltemettetésével. Egyé lettél Jézus Krisztus föltámadásával. És egyé lettél és egy vagy, ahogy fölültettetett ő az Atya jobbjára. És ő benne ott vagy az Atya jobbján. Hú, de erre hívtalak, tudod? Hanem a Krisztusira hívtalak. Gyere, állj föl, ragadd meg az én szavamat, az ígéretemet, ragadd meg a kezemet, és én győzelemre vezetlek. Isten azt akarja, hogy levegyük magunkról azokat a korlátokat, amiket mi saját magunkkal kapcsolatban is kigondoltunk, elképzeltünk, vagy amikor olvassuk a Bibliát, akkor ne korlátokat gyártsunk a Biblia olvasásunkban is magunk elé, hanem a korlátokat hagyjuk, hogy a szellem a szabadságra vezessen, hogy meglássuk a Biblia olvasásában a Szentírás kijelentése fölszabadítson arról, hogy meglássuk, hogy ki is vagyok Krisztusban. Csukd be a szemed, és gondolj arra, hogy az Efezusi levél második részébe azt mondja Pál apostol, ahogy egy élettél Jézus Krisztus halálával, egy élettél Jézus Krisztus eltemettetésével, egy életé Jézus Krisztus föltámadásával, és egy élettél és egy vagy, ahogy fölültettetett ő az Atya jobbjára. És ő benne ott vagy az Atya jobbján.

hanem a korlátokat hagyjuk, hogy a szellem a szabadságra vezessen, hogy meglássuk a Biblia olvasásában a Szentírás kijelentése felszabadítson arra, hogy meglássuk, hogy ki is vagyok Krisztusban. Csukd be a szemed, és gondolj arra, hogy az Efezusi levél második részébe azt mondja Pál apostol, ahogy egy élettél Jézus Krisztus halálával, egy élettél Jézus Krisztus eltemettetésével, egy élettél Jézus Krisztus föltámadásával, és egy élettél és egy vagy, ahogy fölültettetett ő az Atya jobbjára. És ő benne ott vagy az Atya jobbján. Hú, de hát ezt nem érzem. De hiszem. És ha hiszed Isten beszédét, hol van a te életed most szellemben? Az Atya jobbján van, a Krisztusban. Fölül minden sátáni erő fölött. A félelmek, az átkok, a betegségek fölött, minden hatalmasság, erő, démoni erő fölött. Föl vagy ültetve a mennyekbe Jézus Krisztusba. Tanuljuk meg akár a kudarcainkat, akár a sikereinket szellem szerint látni, és szellem szerint megkülönböztetni a dolgokat, az eseményeket, a cselekedeteket, és kérdezzük meg, hogy ez a siker vajon azzá tesz-e, aki vagyok a Krisztusban, szellemben? Ez a kudarc megváltoztatja-e azt, akivé teremtett engem Isten a Krisztusba? Megváltoztat-e? Akár a sikeres vagy bármibe, akár hogyha kudarcos vagy bármibe. Megváltoztatja-e az Isten veled kapcsolatos tervét, és döntését, akaratát, célját. És én úgy hiszem, hogy nem. Nem. De ezt neked is hinned kell. Akkor is, ha sikeres vagy valamibe, attól nem leszel Krisztusibb a mennybe. Akkor is, ha kudarcos vagy valamibe, nem leszel a mennybe kevésbé Krisztusi. Itt lehet, hogy több gyümölcs van, amit látunk, de szellemben te ugyanaz vagy, akivé Isten téged kigondolt, eltervezett. Tudjátok, nem tudjuk kimeríteni azt a kegyelmet, azt az irgalmat, amit Isten az ő fiába, Jézus Krisztusba hozzáférhetővé tett számunkra. Jeremiás irgalmai azt mondja, emlékeztek a 23-as vers 3. fejezetbe, minden reggel megújul a te kegyelmed, nagy a te hűséged, Uram. De ez nem azt jelenti persze, hogy bármit tehetek, amit akarok, mert a kegyelem az úgyis holnap megújul, és a kegyelem holnap mindent elrendez. Nem lehetek továbbra sem ogorva. Ez most nem azt jelentem, hogy becsaphatom a feleségem előtt az ajtót, vagy kiabálhatok. Nem azt jelenti, hogy továbbra is kétsóvár, vagy tisztátalan, vagy bosszúálló, vagy erkölcstelen, vagy bármi hűtlen lehetnék. Nem. Még akkor se, hogyha Isten a kegyelemnek a szemüvegén lát, azon keresztül a kereszt szemüvegén néz engem, mert hiszen Jézus Krisztus kereszt áldozatába és helyettesítő áldozatába, a test cselekedete nem azok, amelyek mi Krisztusban vagyunk. Te ki vagy Krisztusban? Egy új teremtés. Az új teremtésnek nem cselekedetei, a testnek a cselekedete. Az új teremtésnek, a krisztusi embernek, az új embernek nem gondolatai, a test gondolatai, beszédei, indulatai. Így van. El kell kezdenünk egyetérteni Istennel abban azáltal, hogy úgy viselkedünk, akik tényleg vagyunk a Krisztusban. 1 Péter 1.16, azt olvassuk, megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. 5-8-ban azt írja Péter, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert az ellenségetek az ő.

0: ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresi, hogy kit nyeljen el. A Bibliába tudod megtalálni azt, hogy te ki vagy. Oly sok identitás keresés, oly sok ki vagyok én, miért születtem, miért élek, miért vagyok férfi, miért vagyok nő, miért nem vagyok férfi, miért nem vagyok nő, miért nem vagyok ilyen, miért nem vagyok olyan kérdéssel találkozol, amikor bárhol mozogsz ebbe a világba. Korunk egy olyan korszellem uralma alatt él, és az emberek olyan korszellem elnyomás alatt élnek, hogy az identitásukba bolondultak meg, és az identitásukat nem találják. Egy út, identitás útvesztőben élnek az emberek, és keresik. De nem találod meg, hogy ki vagy egyedül a názareti Jézus Krisztusban. A Jézus Krisztus az, aki megmutatja és megmondja, és a Jézus Krisztusban találom meg a Teremtő Istennek, az én Atyámnak a velem kapcsolatos céljait, szándékait, hogy Pali, mire teremtettelek, mire gondoltalak, mire terveztelek, miért pont ebbe a korba, ebbe a népbe, ebbe a nemzetbe hívtalak életre. És te is, amikor keresed azt, hogy most mi az én elhívásom, miért élek, mi az élet célod, ha erre választ akarsz, Isten beszédébe keres, nézd bele a tükörbe. De ne a betűnek a tükrét nézd, mert akkor azt fogod látni, hogy tele vagy hibával, tele vagy bűnnel, és az távol tart Istentől. Hanem nyissa meg a Szent Szellem a betű burkát, és adjon Isten egy kijelentést, hogy mi Istennek a terve veled kapcsolatba, az ő fiába, Jézus Krisztusba. Amikor befogadod Jézus Krisztust a szívedbe, akkor elkezd a szellem világ, a láthatatlan világ úgy kibomlani, hogyha vágysz rá, olvasod a Bibliát, a Szentírást, és kéred a Szent Szellemet, hogy a betűnek a csonthéjas burkát törje föl. És akkor elkezd megnyílni. Az Efezusi levelet nagyon régóta szeretem, mert Isten népéről, az eklésiáról, az egyházról, a gyülekezetről, az elhívásod beteljesíthetőségéről, ajándékod működéséről, hogyha többet szeretnél tudni, olvasd többet az Efezusi levelet. Ugye az első három fejezet arról szól, hogy Isten mit tett értünk a Krisztusban. Utána levő fejezetek pedig egyszerűen a kegyelemnek egy másik oldalát mutatja be, mit, hogy arra tanít, akik szellemben vagyunk, és arra tanít, hogy akik szellemben vagyunk, annak kell befolyásolnia azt az életünkbe, amit a szemünkkel látunk, amit csinálunk, cselekszünk, mondunk, beszélünk, amit kapcsolódunk, amit testbe teszünk. És hogyha szeretnéd megváltoztatni a reakcióidat, szeretnéd megváltoztatni a gondolkozásmódodat, a beszéd reakciókat, az érzelmi megnyilvánulásokat, a gondolkozásmódodat, érdemes ezt olvasni, ezt a levelet, és kérni Istent, hogy nyissa meg. Ez a levél a második részébe, a második három fejezetbe beszél arról, hogyha gyerek vagyok, akkor megtanít arra, hogy egyszerűen tiszteletben éljek, tiszteljem a tekintélyt. Mindennapos, hogy szembesülünk azzal, hogy olyan világban élünk, hogy nem tisztelik az emberek a tekintélyt. Felnőttek se, gyerekek se. Legtöbben nyilván tisztelet a kivételnek. Aztán, hogyha ott vagy, nézd meg a házasságról tanít, feleségként tanít arra, hogy hogyan bátorítsd a férjedet. Hogy ne kritizálóként, hanem segítőként, bátorítóként tudjon ő is az Istentől kapott szerepében élni, működni. Férként Egyszerűen bátorít Isten arra, és emlékeztet, hogy krisztusi mintaként tudjunk szeretni, elől menni, példát mutatni. Meg segítsünk a családban másoknak is az ajándékaikat fölismerni, az elhívásukat megtalálni, felszínre hozni és gyümölcsöztetni. Sok minden benne van. A kegyelem befolyásolja azt, hogy hogyan bánunk másokkal, hogyan viselkedünk másokkal. Sokszor a kegyetlenség abból fakad, hogy nem tudott megérinteni a kegyelemnek az ereje a szívembe, a lelkembe. Amikor úgy szíven üt, szíven talál Istennek a kegyelme, az azt eredményezi, hogy én is egy kegyelemmel tudok fordulni, egy irgalommal tudok fordulni mások felé. És hagyjuk, hogy ez a kegyelem úgy befolyásoljon, változtasson, hogy egy rendíthetetlen, megerőtleníthetetlenül bátran ellene tudj állni az ellenségednek. A kegyelem az mindent fölkínál, amit Isten neked elkészített. A kegyelem mindent lehetővé tett, hozzáférhetővé tesz a Krisztusban, ami vagy a Krisztusban. Hogy az a szemmel látható testi életben is látható legyen. És megmutatja a megfelelő helyes életmódot is. A kegyelem az tanít, hogy megragadjuk a Krisztusit, még akkor is, hogyha az nem jön olyan könnyen ki belőlünk, és megtagadjuk a hitetlenséget, megtagadjuk a kételkedést, az önsajnálatot, a keserűséget, istentelenséget, a testi vágyakat. Miért? Tituszhoz írt levélbe azt írja Pál apostol a 2.12-ből, hogy józanul, igazságosan, istenfélő módon tudjunk élni ebben a korban. A kegyelem teszi lehetővé azt, hogy a körülmények fölött tudjál uralkodni. A körülmények ne küldjenek a padlóra se érzelmileg, se fizikailag, se lelkileg, se szellemben, és nem adod föl. Nem adod föl akkor se, hogyha a körülmények azt mondják, hogy nincsen rá lehetőséged, nincs rá esélyed. A kegyelem miatt egyszerűen már nem lehetsz túl öreg, vagy túl fiatal, vagy túl képzett, vagy túl képzetlen az Isten ígéreteinek a beteljesítésére, beteljesülésére, megragadására. Istennek a kegyelme, ami a Krisztusban megnyílik és hozzáférhetővé válik, ahogy olvasod a Bibliát, a Szent Szellem elkezdi kibontani számodra, hogy a mennyei atya téged hogyan lát. És amikor ez megnyílik, akkor az a kegyelem hozzáférhetővé válik számodra, ami félretolja a testi természetnek a kifogásait. Hogy miért nem, de miért így, de úgy, nincsen de. Hanem a kegyelemben igen van, és ámen van. Mert a Kolosze levél első fejezet 12-es verse azt mondja, hogy hálákat adok az atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségébe való részvételre a világosságba. Nincs ott, hogy kivéve én, vagy kivéve te. Azt mondja, hogy alkalmas vagy arra, hogy a szentek örökségéből részesedj. Alkalmas vagy a Krisztusban. Arra, hogy ellene mondj az ördögnek. Alkalmas vagy arra, hogy ellenállj a dílerkedésnek. Vagy ellenállj a dílernek, és azt mondta, hogy nem veszek, menj el. Képessé tesz téged erre. A Kolosze 2.10-ben azt mondja Pál apostolon keresztül, hogy ő benne jutottatok teljességre. Tehát nincs olyan, hogy hát nem tudom elérni. Rész szerint van. Igen, rész szerint van az ajándék, a kijelentés, az ismeret mindegyik önk életébe. de ahogy beleteszed magad, elkötelezed magad az egészhez való közösségre, kapcsolódásra, elkötelezettségre, akkor azt veszed, azt látod, hogy a Krisztusban a teljességet hitben, szellemben meg tudod élni. Hát mondod, hogy de ez olyan ellentmondásos. 2 Timóteus 3.17-ben azt írja Timóteusnak Pál, hogy mindezt azért legyen, hogy fölkészített legyen az Isten embere, és minden jó cselekedetre föl legyen szerelve. Tehát nincsen olyan, hogy azért nem tudom, Uram, ezt megcsinálni, azért nem tudok krisztusi életet élni, mert azért nem tudom ezt véghez vinni, mert azért nem tudok ellenállni a gonosznak, mert képes vagy rá, fölkészített rá, fölszerelt hozzá, és Isten beszédében megvan az erő, Isten szavába, a Szentírásba, a Szent Szellem által hozzáférhető a krisztusi számodra is, minden helyzetbe. És a Filippi 4.13-at ugye mindannyian ismerjük, ezt annyiszor idézzük mi, hogy igen, mindenre van erőm, tehát képes vagyok mindenre a Krisztusban, vagy a Krisztus által, aki megerősít. Bármennyi ígéretet is mondott ki Isten, bármennyi ígéretet is íratott le a Szentírásban Isten, ezek mindegyike igenné lett a Krisztusban. És amikor a teológusok vitatkoznak, hogy ezt nem ragadhatod meg, mert ez csak Júdának adatott, ezt nem ragadhatod meg, mert ez 2500 évvel ezelőtt csak a XY-nak mondatott ki, az a helyzet, hogy minden ígéret a Krisztusban igenné lett, és amenné lett. Így a Krisztusban a Szent Szellem által ki tudod mondani az igent, ki tudod mondani rá az amment, hogy az én életemben is legyen meg. Megragadom a Krisztusban ezeket, Isten dicsőségére. A Korintusiakhoz írt 2. levél, 1. fejezet 20. verse azt írja, hogy Istennek valamennyi ígérete, ő benne lett igenné, ő benne lett ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. És meg kell tanulnunk, föl kell ismernünk, hogy egyetértsük Isten kegyelmével. Egyetértsünk és kimondjuk rá az ámment Istennek az adott helyzetünkre vonatkozó ígéretére. Ez a kulcsa az életednek. Elbeszélgethetjük az időnket, és sok mindent meghallgathatunk, elmondhatjuk a fájdalmainkat, a gondolatainkat, az érzéseinket, a meglátásainkat, de azt mondom, hogy elvétjük a pályát, ha nem azt ragadjuk meg, aki vé Isten téged kigondolt. Azt kell gondolnunk, azon kell gondolkodnunk, azt kell keresnünk, azon kell elmélkednünk, agyalnunk, álmodoznunk, beszélgetnünk, hogy a másikat, téged és engem kivé gondolt, kivé teremtett az Atya, és tervezett az Atya a Krisztusban. Tudjátok, amikor találkozunk és beszélgetünk, általában nem erről beszélgetünk. De meg kell változtatni a beszélgetés témáinkat is. Miért? Nem fog erőt adni az, hogy a kudarcaidról beszélgetsz. Nem fogsz ebből a következő napra egy megoldást találni, hogy másképp csinálsz. Csak azt tud megoldást adni, hogy a betű burka kinyílik, és a Szellem megeleveníti, és a Krisztusban, akivé eltervezett az Atya, arról kapsz egy kijelentést, és a kegyelem az ő ígéretén keresztül hozzáférhetővé válik számodra, azt megragadod, és a kivitelezéshez, a megvalósításához való erő és hatalom felszabadul az életedbe. Ez csak így működik. A hit hallásból jön. Erről kell beszélgetnünk. Ha bármi kudarcos az életünkbe, bármely terület nem úgy működik, ahogy az Atya eltervezte, ne arról beszélgessünk, hogy most ez így van, és ő a hibás, az ő a probléma, de az azért nem tudom megcsinálni, mert azért nem vagyok képes, mert ne, hanem kezdjünk el arról beszélgetni, hogy vajon Isten hogyan lát téged? Nézzünk bele a szabadság tökéletes törvényébe, hogy a betűburkán túl valahogy a Szent Szellem meg tudja nyitni azt, hogy kivé tervezett téged Isten. Amikor tanácsadással szolgálsz, ne az agyunkból beszéljünk. Nem pszichológiai, pszichiátriai, kócsi, meg stb. Dolgokat kell mondanod, hanem neked a kijelentést kell, hogy kivé tervezte őt Krisztusban az Atya. Erről kell, hogy rajtad keresztül kijelentést kapjon az az ember. Bármely Biblia vers, adjon Isten kegyelmet. És csak épp néhány nappal ezelőtt Katival is beszélgettünk, és volt neki is egy beszélgetés még a múlt héten, és elmondta, hogy mi jutott eszébe. Egy konkrét történet a Bibliából, amin keresztül a Krisztusi szabadult ott föl a tanácsadásba. Mert az kell, hogy felszabaduljon, amit Isten abba az emberbe meglát a Krisztusit. Eltervezett a Krisztusit. És aki fele tanácsot adsz, tanácsolsz, nem attól változik meg az élete, legfőjebb egy jó érzése lesz, ha végighallgatod is. Igen, szeret az Úr. Ettől nem változik meg, legfeljebb egy jó érzése lesz rövid ideig, de ereje nem lesz hozzá, hogy más csináljon, és más legyen az élete. A Krisztusit kell felszabadítanunk. A Krisztusihoz kell hozzáférést nyújtanunk. Adjon Isten ehhez kijelentést, adjon ehhez vezetést, bölcsességet. Nem tudok természetes szinten, és te szerint ebbe tanácsolni, ez szellem, Szent Szellem. És tudod, mindegyikünknek az életében van egy csomó áldás, ígéret, amit Isten azt akarja, hogy megragadjunk, kibomoljon, megvalósuljon. De ez egy betű csomagolásban van. A betű csomagolásban meg lehet akadni. Voltál már úgy, hogy kaptál csomagot, és hát nem sikerült kibontani, hanem kellett keresni gyorsan egy szikét, mert szabad kézzel nem ment. Pedig próbálkoztál itt nyitni, ott nyitni, amott nyitni, nem ment. És sokszor úgy van, hogy a Szent Szellemnek a kardja kell ahhoz, hogy a csomagolás megnyíljon. Ha nem nyílik meg a csomagolás, nem férsz hozzá az áldás csomaghoz. Az áldás nem azért van, hogy jobban érezzem magam. Az áldás azért van, hogy Krisztusibbá váljak. Az áldás azért van, hogy megnyíljon, hogy abban a helyzetben mit is jelent az, hogy Krisztusi. Mit is jelent a krisztusi gondolkozás, a krisztusi reakció, a krisztusi kapcsolódás? Tanuljuk meg kimondani a saját életünkben is, de a testvéreinket is segítsük erre, hogy segítsük kimondani nekik is abba a szükséghelyzetbe az Isten ígéretei áldását és ámennyét az ígéretekre. A Krisztusira. És a bűnbánat csak egy zárójelbe azért hadd kanyarodjunk. Sokszor úgy vannak emberek, hogy kegyelem, persze, happy. De a kegyelemnek elengedhetetlen része meggyőződésem, amikor a kegyelemről beszélünk, kegyelmet ragadjuk meg, elengedhetetlen része a bűnbánat. Bármilyen furcsa is. A bűnbánat az nem pusztán egy bánkódás, hanem ez egy döntés, hogy megfordulok. Egy döntés, hogy másképp csinálok. Amikor rádöbbenek arra, hogy hát ez testi volt, ez test szerint volt, ez bűn volt, akkor mi történik? A bűnbánat az, ami egy fordulatot hoz bennem, mert egy döntése segít a Szent Szellem inspirálására, hogy döntök, hogy visszafordulok Istenhez is. Én a Krisztusit akarom látni, hogy kivé akar formálni, kivé tervezett Isten, az Atya. Amikor fölismerjük, hogy a gondolatainkban, a szívünkben nem értettünk egyet Istennel, és nem úgy láttuk magunkat, ahogy ő, a bűnbánat az, ami képes megváltoztatni az Isten rólunk alkotott képét, bennünk is, magunkba is. És akkor kimondom, hogy Uram, ez hülyeség volt ez a döntés, ez bűn volt, sajnálom és bánom ezt. És tudom, hogy én nem vagyok a te szíved szerint ez, amit most csináltam. Én nem ez vagyok a Krisztusba, te benned. Mert tudom, hogy te igaznak látsz, igaznak tartasz engem. És én most úgy döntök, hogy egyetértek veled, és azt vallom meg, amit te. Segíts, hogy úgy járjak, hogy dicsőséget is szerezhessek neked. Sokan úgy gondolják, hogy a bűnbánat milyen nehéz. Nem nehéz. Nem kell órákon térden állva könyörögni irgalomért, kegyelemért. Isten nem helyez próbaidőre, nem ad penitencia csomagot, hogy most ezt kell vezekelned, bűnhődnöd. Egyszerűen hozunk egy döntést, hogy nem. Én nem te szerint fogok élni. Uram, én az szerint fogok élni, ami a te fiadba Jézus Krisztusban. Én vagyok már szellemben. Erre mondok igent. És minden másra nemet. És odafordulok Istenhez, és azt mondom, én beléd kapaszkodok. Hozzád fordulok. Gondolj a tékozló fiúra a Lukács evangélium 15. fejezetében, ott van. Elvette az örökségét, elhagyta az apai házat. Az egészet egy féktelen vad, egy kívágyó életre költötte és elheldálta, ismerős. Aztán kitört az éhség, elfogyott a pénze, és a disznóvájúnál kötött ki. Magába szállt. Ez a kifejezés van, magába szállt. Ott a disznóvájúnál megnéztem, ezt tudod, mit jelent? Azt tényleg ezt jelent, hogy magába szállt. Tehát, hogy magába. Már nem érdekelte az, hogy az emberek mit gondolnak róla. Nem érdekelte az, hogy most ki vagyok mások szemébe. Nem. Megbánta, amit csinált, visszatért az apja házába, és emlékeztek, hogy felajánlotta, hogy inkább szolga lesz ott, a szolga helyét foglalja el, de az atya végig se hallgatta, hanem egyből visszahelyezte a fiúi pozíciójába a háza, mert túlnézett a fiának a bűnein, túlnézett a fia hibáin, és tudod, amikor ott köntösbe, fölöltöztetve, díszes ruhába ott volt az asztalnál, már senki nem látta a disznóvájúi múltját. Az a köntös eltakart mindent. Mert nem... Ugye a báty próbált ilyen módon gondolkodni az öcsről. De hát így, de hát úgy. A köntös az eltakar. És a Krisztusban eltakar az életedből is minden bűnt, hibát, a múltnak a visszahúzó erejét, disznóvájóját. Így lát Isten, amikor rád néz, és ezt tudja pontosan az ördög is. Mert ő se látja, ő azt akarja elérni, akkor tud téged vádolni, ha helyet kap az elmédbe, a szívedbe. Akkor tud a vádlással, károsztatással célt elérni bárki életébe, hogyha az önvád, az önkároztatás, az önhibáztatás be tud jönni, ha betű szerint nézek a Szentírás tükrébe. A betű megöl. A betű elítél. A betű vádol. A betű károsztatni fog. De hogyha szellem szerint nézel Isten beszédébe, bármilyen hibát, bármilyen disznóvájús dolgot is csináltam, tudod mi? Tűnik föl, mi villan föl ott a betű burkai mögül az a Krisztusi, aki új embert, új teremtést a mennyei atya eltervezett veled kapcsolatba és velem kapcsolatba. Emlékezz arra, hogy ki vagy te Krisztusba. És hagyd, ragad meg, engedd, hogy Isten a kegyelemnek a köntösébe, hogy beburkoljon, hogy ne tudjon vádlással, károsztatással kibillenteni az ördög a megigazoltságodból. A Szent Szellem eljön, hogy meggyőzze a világot három dolog felől, a János evangéliumban van ez a 16-os versből. Azt mondja, hogy meggyőzi a világot a bűn felől, az igazság felől, az ítélet felől, a bűnről, hogy nem hisznek benne, az igazságról, hogy én az atyához megyek, és többé nem látok engem, az ítéletről, mert e világ fejedelme el lett ítélve. Figyeld meg, hogy a Szent Szellem feladata az, hogy meggyőzze a világot a bűnről, pontosabban arról, hogy nem hisznek Jézus Krisztusba. De nézd meg, hogy a Szent Szellem szerepe a hívőkkel kapcsolatban nem ez. Nem a hívők fele ítél meg a bűn felől. Ez a világot ítéli meg. Téged az igazságra vezet. Téged a megigazultságra vezet, és állandóan arra húz, arra von. Téged nem afelől akar meggyőzni, hogy bűnt követtél el, hanem afelől akar meggyőzni, hogy Jézus Krisztusban Isten igazságává teremtett Isten. Hogy megigazított. És ezt a képet ragad meg magadról. Ehhez a képhez ragaszkodj minden áron. Ismerős ugye az ószövetségi Isten tiszteleti rend, a papok minden nap vitték az áldozatokat újba meg újra. A főpap egyszer tudott bemenni a szentek szentjébe egy évben, és újból a népért való áldozatot ugye bemutatta, soha nem pihentek újból, újból, újból, újból, több és több áldozatot kellett bemutatni. És amikor Jézus Krisztus az idők végén eljött, azt mondja, hogy Isten bárányaként elvette az egész világnak a bűnét, ő magát megáldozta, egyszer s mindenkorra föláldozta önmagát. És nem kell most már többi bemenni újból, kijönni a szentek szentjéből. Bement, megnyitotta az utat, és benn is maradt. És nyitva maradt a szentek szentjébe vezető út, és azt mondja, hogy nektek készítettem el, gyertek ti is. Legyetek ott, ahol én vagyok. Jézus Krisztus igazzá megigazultá tett téged is, és engemet is. És amikor hibázol, amikor bűnt követsz el, a Szent Szellem emlékeztet a befedezettségre. Emlékeztet arra, hogy Jézus Krisztus vére ezt eltörölte. És emlékeztet arra, hogy a Jézus Krisztusban megvan az erőt, hogy győz a testi természet fölött, győz bármilyen démonikus befolyás fölött, embereknek a befolyása, negatív befolyása fölött, és azt mondja, én tudom, hogy te Krisztusban jobb vagy ennél. Én tudom, hogy képes vagy megállni. Én tudom, hogy képes vagy győzni. Én tudom, hogy képes vagy szent módon élni, tisztán élni. És tér vissza ahhoz ilyenkor, ahhoz a képhez, fordulj vissza, amivé Isten téged eltervezett a Krisztusba. A Szent Szellem arról is meggyőz, hogy e világnak a fejedelme, uralkodója meg van ítélve. Ez azt jelenti, hogy nem lehet egyikünknek se ürügy, se az ördög, se a démon, semmilyen családi, familiáris megkötözöttség, kulturális, szocializáltsági, neveltetési örökség, nem ürügy, nem lehet ürügy. És ne is próbáljuk. Ne is próbáljunk hivatkozni arra, hogy én azért nem tudom a Krisztusit megélni, mert hogy? Mert Isten ilyenkor a Szent Szellem által arra vezet és úgy szól, emlékezz meg, hogy én kivé teremtettelek a Krisztusban. Bármilyen a te múltad, képes vagy rá. Szerinted, mivel én teremtettelek, én terveztelek, nem tudom véghez vinni az életedbe, amit kigondoltam felőled. De képes vagyok rá, csak higgy bennem, és megcsináljuk. Nem az a feladatunk, hogy összehasonlítgassuk magunkat a természetes tükörben látott képpel és a Krisztusban elénk adott szellemi új ember képével, hanem egyszerűen újból és újból az a dolgot, hogy emlékezzünk meg arra, és emlékeztessük magunkat is, hogy kivé teremtett a Krisztusban a mennyei Atya. Ki az, aki te vagy a Krisztusban? A megvallásoknak ez a legfontosabb célja. Hogy megvallom, kimondom magamnak is, hogy én ki vagyok. A megvallások az nem egy ilyen gépies automatizmus kell, hogy legyen, hanem az elmémet lehet, hogy naponta többször is meg kell vallani bizonyos dolgokat. Lehet, hogy nem kell, csak hetente vagy havonta, mert olyan stabil már benned az a látás. De fontos az, hogy néha magadnak is prédikálnod kell. Néha magadnak is profétálni kell. És néha ki kell mondanod azokat az ígéreteket, amiket nem látsz, de tudod, hogy neked szólnak a Krisztusban. És megragadod azt, és kimondod az életedre, hogy a jövődbe, a mostanba, szellemben megvan. És meg lesz a láthatóban is. Ez mibe segít? Abba segít, hogy abba hagyjam a sebnyalogatást, az önsajnálatot, a kesergést, és képesek vagyunk megfordulni, odafordulni Istenhez, megragadni az ő beszédét, és megemlékezni az ő szeretetéről is a rólunk kimondott prófétai ígéret szavairól. Mert minden ígéret az neked adatott. A Krisztusban a tiéd. A Krisztusban az igen és ámen. Ha nem ismerjük föl és nem ismerjük el magunkra az ő szemébe való értékességünket, akkor az a világba való hatékonyságodat az csökkenti. Ha hatékony akarsz lenni, világítani, vagy sót adni, ízt adni, azt tud segíteni és intenzívebbé tenni ezt, hogy látod magad értékességét, az új természeted, a krisztusi természet erejét, hatalmát, valóságát egyre erőteljesebben és egyre világosabban. 1 Korintus 1, 30-31 azt mondja, hogy tőle vagytok ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől, megigazulásul, szentségül és váltságul, ahogy megvan írva, aki dicsekszik, az dicsekedjen az Úrban. Ebbe kell növekednünk, Isten irántunk való szeretetébe, abba, hogy lássuk, tudjuk, hogy kik vagyunk szellemben a Krisztusban. Ebbe kell növekednünk. Abba kell növekednünk, hogy tudjuk, hogy Isten hogy lát minket, hogy lát engem, ki vagyok én Krisztusban. Ahhoz, hogy másokat tanítványá tudjunk tenni, ez elengedhetetlen, hogy elhiggyük, hogy ki vagyok én Krisztusban. Tudod, amikor János apostol ott volt Patmosz szigetén számüzetés idején, egy angyalt küldött hozzá Isten. Először megpróbált letérdelni az angyal előtt, az angyal nem engedte. Vigyázz, ne tedd, szolgatásod vagyok. És utána azt mondta, Jelenések 19:10, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétálás szelleme. Figyeld meg, hogy hogyan köti össze az angyal Jézus bizonyságtételét, ami a múlt, és hogyan köti össze a proféciát, ami a jövő. Tehát Jézus bizonyságtétele az egész élete, ha úgy tetszik, az egész életek munkája, a gyógyulások, a szabadítások, a csodák, az imák, ami profétálási szellemünk. Ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy mindaz, amit az Isten beszédébe, a Bibliába látsz, és látunk, olvasunk, amit Jézus valaha is megcsinált, véghez vitt, az most a profétálás, vagy a kijelentés szelleme az életed fölött. Tehát Isten ezt arra használja, ki tud mondani profétai módon a saját életedre, bensődre, vagy mások életére is a Krisztusit, amit ő már megcsinált. Jézus betöltötte a törvényt, és így halt meg. Így vette el a bűneinket. Aztán föltámadt, hogy igaz emberekként tudjon élni. Ő viselte a betegségeinket, a fájdalmainkat, a gyászunkat, hogy egészségesek tudjunk lenni ő benne. És mivel ugyanaz a Szent Szellem van benned, mint a Krisztusban, nem más, tehát nem egy tanítványi Szent Szellem, ő benne meg a Mester Szent Szellem, képes vagy megtenni, és képesek vagyunk megtenni mi is mindazt, amit Jézus Krisztus megtett. Azt mondja, hogy olyanok vagyunk mi is ezen a világon, amilyen ő. János ezt írja az első levelébe. Ez egy fantasztikus dolog. A 4:16-tól olvasom, mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet. És aki szeretetben marad, az Istenben marad, és az is ő benne. A szeretet ebben teljesedett közöttünk ki, hogy bátorságunk legyen az ítélet napján. Mert amilyen ő, olyanok vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincs félelem, sőt, a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki fél, az nem lett teljes a szeretetben. Meg tudod tapasztalni Isten szeretete és jósága által a Krisztusit, és olyanná tudsz válni. Tudsz úgy élni, képes vagy rá. És figyeld meg, ahogy összefügg Isten szeretete, a szellemi valóságod, a kegyelem, és az, hogy Isten, ahogy téged lát, ez minden egyben van ő benne, mert Krisztusit lát. Szellemben, a Krisztusban. Mondjál el velem egy imát. Mennyi édesatyám, hálás vagyok neked azért, hogy a te fiadat Jézus Krisztust odaadtad értem. Hiszek benned, Jézus Krisztus. Hiszek a te helyettesítő keresztáldozatodban, a megváltásban. Hiszem, hogy meghaltál a bűneimért, és föltámadtál az én megigazulásomért. Hiszem azt, mennyei atyám, hogy a Szentírásban te kijelentetted azt, és kijelented azt, hogy én ki vagyok számodra, ki vagyok a te szemeidbe, a Krisztusban. Bontsd ezt ki előttem, jelents ki, nyisd meg a betűnek a burkát, hogy meglássam, ki vagyok én a szívedben, már most szellemben. És ez az, ami túl vezet a félelmen. Ez az, ami győztessé tesz a félelmeken. Ez az, ami győztessé tesz a kudarcokon. És így képes leszek az ajándékaimat fölismerni. Képes leszek az talentumaimmal élni. És képes leszek a kísértéseknek ellenállni. Másokkal magamat összehasonlítgatni. Vagy a pozícióval mérni az értékemet. Mert az alapján fogom látni magam értékét. Amit te a Krisztusban fizettél, értem. Döntöttem. Veled értek egyet, Uram, és elfogadom azt magamról is, testvéremről is. Amit te gondolsz, amit te látsz a Krisztusban rólam és a testvéremről. Segíts meg a te szabad engedelmességében élni és járni. És így áldalak meg, testvérem, hogy ebben találd meg a teljes szabadságodat a Krisztusban, a krisztusi identitásban. Mert minden ígéret igenné és amenné lett ő benne. Ragad meg. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.